Mormon proféta könyve, ami egy, hát úgy nevezzük, hogy egy kis profétai könyve, ami természetesen nem a proféta egyéniségére utal sohasem, hanem a könyvnek a hosszúságára leginkább. Ez három fejezetből álló rövid kis könyvecske, de nagyon érdekes ez a három fejezet, és különleges ez a három fejezet. Egyetlen témája van, egy nagyon különleges témája, az ennek a könyvnek a témája Asszíria, és ennek a birodalomnak tulajdonképpen a bukása. Igazából ez az egyetlen dolog, ami a könyvnek a mondani valóját és a tartalmát is meghatározza. Mégis nem elsősorban magáról az ítéletről szól, bár ezt beszéli el. Nahum proféta könyve egy vigasztaló irat volt. És hát így útközben volt időm egy kicsit gondolkodni, nem szeretnék aktuál politizálni természetesen, de mégis el kell mondani azt, hogy ma is szükségünk van, vagy legalább most már 15-20 éve el lehet mondani, hogy talán egy ilyen vigasztaló iratra minden korban szükség van. Mindig vannak olyan hatalmak, amelyek feltörekszenek, és erőfölényre kívánnak szert tenni. Ez a világ már csak ilyen. Ezzel igazából nem tudunk mit kezdeni. Egyet viszont tudni kell mindannyiunknak és mindenkinek. Különösen azoknak, akik érdeklődnek a Biblia iránt, és Biblia forgató emberek, egyet tudomásul kell venni, amiről maga a Biblia ír, talán erről a könyvről már szó volt korábban Dániel könyvében, amikor azt mondja, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy mindig vannak törekvések arra, hogy valaki egyeduralkodó legyen egy térségben vagy az egész világon, de nem lehet sohasem figyelmen kívül hagyni azt, hogy a történelem ura az nem az emberiség, nem egy-egy embercsoport, nem is egy-egy birodalom, hanem a történelem ura az egy kicsit máshol keresendő. A történelem ura a Bibliának az ura. Nahum proféta könyvének három különös témája van, három témára koncentrál. Az első részében arról beszél, amikor elmondja azt, hogy Ninive, itt ugye a főváros, ugye, hogy ma is használatos a politikában, vagy a tájékoztatásban, a Ninive, a főváros, a birodalom, az asszír birodalom, a főváros az egész birodalomra vonatkozik. Tehát itt arról van szó, hogy az asszír birodalom Ninive lerombolása, vagy elpusztítása, megsemmisülése, vagy megsemmisítése, ennek a kinyilatkoztatása áll a könyvnek az első helyén, és két dologról beszél ez a rész. Az egyik dolog az, hogy vannak az isteni ítéletnek általános elvei. A másik dolog pedig, amiről szól ez a fejezet, az, hogy Júda megszabadul, és Ninive pedig le lesz rombolva, mint bevezetést ad az egész könyvhöz. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az első részben, az első fejezetben tudomásul vehetjük azt, hogy az olvasók tudomásul vehetik, és megtudhatják azt, hogy az ítélet el lett határozva. Tulajdonképpen úgy néz ki, mintha ez egyfajta ilyen ítélet hirdetésként hangzik el, ítélet hirdetésként, és azt is lehet mondani, hogy a lényege ennek, hogyha bibliai, vagy a kor gondolkodóinak, vagy hívő embereinek a nyelvére fordítjuk le ezt az egész témát, akkor azt lehet mondani, hogy mit fog Isten tenni. Mi az, amit tenni fog. A második részben, a második fejezetnek a középpontjában az áll, hogy hogyan is történik meg Ninivének a lerombolása.
egy harcba hívás, és Ninive lerombolásának a leírását találhatjuk, ami összefoglalása az ítéletnek, ami ugye az első szakaszban, az első részben elhangzik. A második résznek a gondolata az, hogy hogyan is történik mindez, hogyan cselekszik az, aki ezen a birodalmon végrehajtja az ítéletet. A harmadik gondolat pedig az, hogy mint egy igazolja az első kettőt, hogy Ninivének az elpusztulása, Ninivének az elpusztítása, lerombolása nem egy véletlenszerű esemény. Az nem egy olyan dolog, ami hát úgy sorszerűen történik. Ninive lerombolása egy olyan esemény, Ninive pusztulása egy olyan esemény, ami ennek a birodalomnak a számára egy megérdemelt esemény. Hiszen egy pusztító birodalomról, egy pusztító országról van szó, és elmondja ez a fejezet azt, hogy mik ennek a pusztulásnak az indokai. És elmondja azt is, hogy ez a pusztulás olyan lesz, ami tulajdonképpen végleges, ellenállhatatlan, megmásíthatatlan, és visszafordíthatatlan, amit nem igazolt, amit a történelem tanúsít is. Ez a harmadik rész igazolja az ítéletet, és el is magyarázza azt, hogy miért történik, miért történt meg ez az ítélet, miért lett végrehajtva ez az ítélet. A proféta ezt a látomás sorozatot Judeában látja, Asszíria fővárosa, Ninive ellen, az asszír birodalmat megtestesítő főváros ellen, és történnek mindezek az események, történik mindez a látomás az időszámításunk előtti 7. században, az időszámításunk előtti 660 környékén. A könyvnek a legfontosabb gondolata az ítélet maga, és bemutatja a könyv Ninive sorsát, de nagyon érdekesen történik ez a bemutatás. A proféta számunkra talán egy kicsit furcsa módot az eseményeknek a bemutatására. Nem úgy mutatja be az eseményeket, mint ahogy az európai gondolkodásban megszokott, az európai terminológiában megszokott, nem egy ilyen lendületes, egy ilyen lineáris esemény sorban, hanem keleti ember gondolkodásában a körülírást alkalmazza, a körülírást használja, mint egy jól körül járja az eseményeket, és lakóit képekben, Ninive lakóiról képekben beszél, őket sáskák hasonlítja, és a proféta azt jövendöli, hogy a városnak a menekülő lakói olyanok lesznek, úgy fogják ellepni az utcákat, de szórják őket az ellenük harcolók, az ellenük küzdők, az őket üldözők, és Júdával ellentétben, itt van az ellenkép, Júdával ellentétben az Asszíriának nem lesz maradéka, nem lesz utóda. És elmond még egy érdekes dolgot, vagy különleges, vagy hát lehet, hogy döbbenetes is, ami számunkra. Elmondja azt, hogy birodalom pusztulásának, az asszír birodalom pusztulásának igazából mindenki örül. Hiszen annak, hogy ez a háborús gépezet, az asszír háborús gépezet megsemmisül, köszönhetik a többi népek, nem csak Izrael és nem csak Júda természetesen, hanem a környező népek az ő életmaradásukat. Nagyon szép Biblia verseket lehet idézni, a fő gondolatokat az első fejezet 7. és 8. versében, illetve a 3. fejezet 5-től 7. versében találhatjuk. Még a következőképpen hangzanak, én ezeket elolvasom. Ha nincs esetleg mindenkinél Biblia, akkor
akkor azért erre tudjunk oda koncentrálni. Náhum próféta könyve első fejezet 7. és 8. verse. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején. És ő ismeri a benne bízókat. De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit sötétség üldözi. 3. fejezet 5-től 7. versig. Íme rátörök, ezt mondja a seregek ura, és orcádra fordítom ruháidnak alját, és népeknek mutatom meg mezítelenségedet, és országoknak gyalázatodat. Rutságot hajtok rád, és gyalázattal illetlek téged, és olyanná teszlek, mint akit csodálnak, és mind, aki meglát, elmenekül tőled, és ezt mondja, elpusztult Ninive. Kibánkódik rajta, hol keressek neked vigasztalókat. Két dolog, az Isten szeretete, és a Ninive pusztulása felett érzett, ha úgy tetszik, öröm. Elégedettség érződik ezekben a gondolatokban, ebben a néhány biblia versben. Nem az emberekről van szó, természetesen nem Ninive lakóin, hanem azon a hadigépezeten, azon a, arról a birodalomról van szó, amelyik a környező népeknek a kegyetlen zsarnoka volt, a környező népeknek a kegyetlen leigázója. Nem tudom, hogy korábbi előadások során valaki foglalkozott-e Asszíria történetével, hiszen ahhoz, hogy megértsük ezt a ezt az egész könyvet, Asszíria történetével valamilyen módon foglalkozni kell. Egy néhány gondolatot kellene beszélni Asszíriának a történetéről, hogy tulajdonképpen mi is az a, melyik is volt ez a birodalom, vagy milyen volt ez a birodalom, amit ennyire hát nem szerettek, amire ennyire nem rajongtak a környező népek. Azt lehet mondani, hogy ugye Asszíria, vagy ahogy ők nevezték magukat, Assur. A Tigris és az Eufrátesz vidékének az északi része, és az ország egy nagyon fejlett országgá vált az idők során, az évszázadok során, amiket jól ismerünk, tehát a nevezetesebb városai a története során, Assur, Arballu, Darsarukkin, Kala és Ninive. Történelmi idő kezdetétől ugye a jelzett időpontig, amit az előbb említettem, a időszámításunk előtti 7. századig virágzott, többé-kevésbé virágzott, tehát nyilván voltak hát lemenő időszakok, vagy olyan időszakok, amikor nem volt annyira jellemző a birodalom a környéken, amikor nem volt olyan nagy hatással a környékre, de azt tudjuk az ország történetéből, hogy a kezdetektől a 7. századig 116 uralkodót számoltak, akik folyamatos sorban követték egymást. A második évezredben, második évezred fordulópontja környékén, tehát akkor körülbelül abban az időben, amikor Mózes első könyvének a 12. fejezetében azt olvassuk, hogy egy másik népnek is az első ősei kezdenek, vagy megjelennek, és elhívást kapnak. Ugye Ábrahám, tehát ez körülbelül az az időpont. Ebben az időpontban kezdenek kereskedő városokat, kereskedő településeket alapítani az asszírok Anatóliában, és az előttük fennállt nagyon magas szintű kultúrát kezdik közvetíteni, továbbadni, átvenni. Ugye mindannyiunk számára ismerős ez a sumér babiloni kultúra, tehát a sumér óbabiloni kultúra, amit az asszírok átvesznek, részben megőriznek, részben pedig bizonyos mértékig továbbfejlesztenek. Nagyon érdekes a történet, a birodalom történetének a kezdete, hiszen azt tudjuk erről a birodalomról, hogy a fellendülését
első Sámsi Adadnak köszönheti, aki egy trombitorló volt. Tehát valahogy hatalomhoz jutott, valahogy megszerezte a hatalmat, nyilván államcsínnyel, ahogy ez a keleten általában szokásos volt a nagybirodalmaknak. Nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen Asszíria innentől kezdve azért eléggé jellegzetesen ilyen katonakirályok és nagyon értelmes uralkodóknak köszönhette a létét, és Asszíriának volt egy hatalmas problémája. Az ország gyakorlatilag gazdaságilag semmit nem tud produkálni. Igazából próbálkoztak a kereskedelemmel, ami különböző árucikkeknek az adásvételéből állt, később pedig ez jellegzetesen fegyvereknek az adásvételéből állt, illetve fegyverekhez szükséges nyersanyagoknak az adásvételéből állt, de igazából Asszíria nem tudott hozzájárulni a kelet kereskedelméhez, ugyanis nem volt semmi, amit az asszírok adhattak volna, tehát egy olyan kereskedelmet kellett folytatni, ami gyakorlatilag üzletkötő tevékenységből állt, és nekik szükségük volt a nyersanyagokra, és úgy általában szükségük volt mindenre, ami hát a környéken megtalálható volt azért, hogy ez a birodalom létezni tudjon. Meghódította a Mári birodalmat, vagy országát, és ennek a hódításnak a következtében az Eufrátest a Tigrissel sikerült összekötni, sikerült egy összekötő utat biztosítani, és ezzel tulajdonképpen megteremtették egy nagy birodalomnak az alapjait, amelyik a két folyón túlra terjedt, a két folyó partján túlra terjedt. Egy ideig Hammurabinak sikerült megállítani, valamint a Mitanni államnak és a Hettitáknak Asszíria terjeszkedését sikerült egy darabig fékezni. Amíg ők elég erősek voltak, addig ez a három kis ország, vagy kis birodalom, Mitanni, Hettiták és az óbabiloni birodalom gyakorlatilag féken tudta tartani. De azt tudjuk, hogy egyre nagyobb szükségük volt a terjeszkedésre, részben az éghajlat, részben pedig a gazdasági szükségletek miatt, és egyre inkább a háborús hódítások irányába kezdtek fordulni, a háborús hódítások irányították és kötötték le az országnak a figyelmét. Az országnak a vezetői a későbbi időszakban egy rendkívül jól felfegyverzett hadsereget hoztak létre. A 13. századtól észak, nyugat és dél felé kezdtek terjeszkedni. Először elfoglalták Babilont, azután első Tiglat-Pilézer elérte a földközi tengert és a Vantavat. A terjeszkedés második fázisában pedig az újasszír birodalomban második Adad Nirari-nak a vezetésével folytattak hadjáratokat. Ezek a hadjáratok, vagy ezekről a hadjáratokról tudjuk, hogy ezek egyre kíméletlenebbek lettek, ezek a hadjáratok. És hát egyre hosszabbak és egyre borzalmasabbak is voltak ezek a hadjáratok. Az elfogott ellenséget megkínozzák, és meghódított területekről a lakosságot deportálják. Nem elsősorban büntetés, hanem volt egy ilyen gazdasági stratégia a birodalomnak a fennmaradása érdekében, ugye, hogy gyakorlatilag gyökértelenné tettek közösségeket, így járt az északi országrész is 722-ben, amikor Samária elesett, és elhurcolták a lakóit, a helyükre másokat telepítettek. Az asszír kegyetlenségről pedig nem legendás, hanem valódi írásos emlékek maradtak fenn. És hát gondolkodtam, hogy keresek ilyen jellegű feliratot, és azt kivetítjük, de úgy gondoltam, hogy talán érzékeltetni, és egyetlen példa, gondolom, hogy elég lesz arra, hogy ezt szemléltessem mindenféle
különösebb látvány nélkül. Az egyik uralkodó a következőképpen ír egy hadi sikeréről. Az ellenséget elfogtam, a vezéreiket megöltem, az elfogott embereket megnyúztam, és bőrükkel a falakat bevontam. Tehát uralkodók, SK intézték az ilyen jó cselekedeteket, és hát ez úgy tűnik, hogy nem példátlan a történelemben, de példátlan volt abban az időben. A deportálás, a rettegés, amiben tartották a környező népeket és meghódított területeket, elég volt ahhoz, hogy egy ideig a birodalom fennmaradt, és a deportálások is azt a célt szolgálták, hogy az emberek azok félelemben éljenek, új helyen, új kultúrát tanuljanak. Az asszír birodalom nem volt toleráns vallásilag, még az utána következő babiloniak sem, ellentétben a később uralkodó, később a térséget meghatározó médekkel szemben, akik vallásilag türelmetlenek voltak. Az asszírok rá kényszerítették a vallásukat a meghódított népekre. Természetesen azzal a kitétellel, hogy ennek voltak korlátai, bizonyos korlátai. És ez az ő vallásos gondolkodásukból következnek ezek a korlátok. Ugyanis a Közel-Keleten és Mezopotámiában volt egy fajta elgondolás, és ugye ott az istenek, a kultuszok azok mindig helyhez kötöttek voltak. Tehát azt mondták, hogy aki egy bizonyos helyen tartózkodik, egy bizonyos városban, egy bizonyos országrészben, ahol megvan egy istenségnek a kultusza, ott azt kell gyakorolni, ott azzal kell foglalkozni, mert ott más istennek nincsen hát hatalma. Ebből aztán bizonyos mértékig szerencsés dologként következett az, hogy a deportáltak, akiket Izraelbe, az északi ország részbe telepítettek, azok ezt az elgondolást részesítették előnyben, és miután a letelepedésük megtörtént, vagy a betelepítésük megtörtént, azt kérték az uralkodótól, hogy küldjön már oda egy megfelelő papot, aki a hely vallását ismeri, és el tudja nekik magyarázni, mert boldogtalanok lesznek attól, hogyha a helyistenét nem tudják a megfelelő módon tisztelni. Ez pedig bizonyos torzulásokkal azért az egyisten kultusz volt. Meg is történt ez a pap kiküldés, aki megtanította a samáriaiakat gyakorlatilag Izrael vallására, és ez egy hosszú történelmi fejlődés eredményeként a samaritánus vallás létrejött, ami ma is létezik valamilyen szinten, valamilyen formában. Tehát hódító háborúkat vívtak. Izrael időnként hát igénybe vette az asszíroknak a segítségét, akkor, amikor a szomszédai ellen kellett háborúzni. Hiszkijá uralkodása alatt második Szárgon viszont elfoglalta Jeruzsálem, adófizetővé vált Jeruzsálem, azután tudunk különböző híres helyeknek megszállásáról, és azt is tudjuk, hogy milyen eszközökkel és milyen módon történt ez a megszállás. Lákis ostromáról van egy palota dombormű, ami azt ábrázolja, hogy Lákis elfoglalása hogyan történt, és ott a foglyok és a mindenféle hát hódolatoknak a fogadása, illetve a faltörő gépek, a faltörő eszközök a kornak a tényleg olyan fegyverzetei, amik ellen nem volt igazából védelem és védekezés
ezen a domborművön megtalálhatók. Ekkor Asszíria elérte a legnagyobb kiterjedését, és ezután pedig egy válság következett. Nagyon érdekes az, hogy ugye egy ekkora birodalmat azért ugye ma viszonylag könnyen lehet hírszolgálatot, meg hírközlést, meg nem tudom mit kiépíteni. Abban az időben ez egy kicsit bonyolultabb volt, és ezért ilyen körökre osztották fel, ilyen koncentrikus körökre a birodalmat, és a hírközlést úgy szervezték meg, hogy a birodalom középpontjától egy bizonyos néhány száz kilométerre kiterjedő körben hozták, vitték, adták a híreket. Azután jött egy következő fázis, és végül a legnagyobb kiterjedésű fázis, és ez egy darabig valóban meg is oldotta azt, hogy Asszíria mint birodalom fent tudja magát tartani, és hát ugye az említett nagyon erős kezű és nagyon határozott uralkodók azok, akik igazából Asszíriát fent tudták tartani, és egy ideig működött. De mi történik ilyenkor? Ugye, hogyha gazdasági válság van, akkor a perem vidékek azok kevesebb figyelmet kapnak, és ott bizonyos változások lehetnek. Különben is a perem vidékek azért bármilyen jó volt akkor a hírközlés, de ez még a modern történelemben is előfordult egy nagy birodalomban, még nagyobb birodalomban is, hogy ugye nem tudom, talán néhányan ismerik ezt a mondást, és akkor majd egy kicsit visszafelé fogjuk ezt alkalmazni, ugye amikor a rózsaszínű vagy piros színű birodalomban azt mondták egy időben, hogy a cár messze van, az Isten meg magasan, aztán később azt mondták, hogy a Kreml messze van és az Isten meg magasan. Tehát gyakorlatilag a perem vidékeken mindenki azt csinált, amit akart. És ott kialakultak helyi érdekeltségek, természetesen Asszíriában, aztán a birodalom peremvidékén levő népek azok könnyebben lázadoztak, hiszen kevesebb volt a felügyelet, és egy ilyen jól sikerült lázadás után gyakorlatilag összeomlott a birodalom. Egy néhány évtized kellett hozzá, hogy a birodalom teljesen leépüljön. A kultúrának mit adtak az asszírok? Azért arról is talán illik néhány szót ejteni. Művészet, tehát a tudományt igyekezett Asszurbanipál fejleszteni, és talán a legnagyobb dolog, ami ránk maradt, vagy ami az utókorra maradt, az mint egy 10 000 agyaktáblás könyvtár, amik az akkori irodalomnak a legismertebb, legfontosabb műveit tartalmazza, például a Gilgames eposzt, vagy Erráról, a Pestis istenéről szóló elbeszélést, de mindez Asszíriát igazából nem mentette meg attól, hogy végül az összeomlás szélére kerüljön. Közben nézegetem itt a jegyzeteimet, mert sok mondani valóm van, időm meg nem tudom mennyi. Ennyi történelmi bevezetés után érdemes Náhum könyvével foglalkozni. Így nem azt gondolom, hogy most már érthető az, hogy miért is utálták annyira Asszíriát, és természetesen nem Izrael volt az egyetlen, akinek problémái voltak Asszíriával. Náhum prófétának a fellépése 7. század, hogy említettem, 660 körülre tehető, és ő is rendelkezett bizonyos történelmi ismeretekkel, hiszen ahogy mondtam, az asszír birodalomnak az összeomlása az nem egy néhány év alatt, hanem néhány évtized alatt következett be, de ismerte azokat a hódításokat is, amiket Asszíria véghez vitt. Az egyik ilyen hódítás, ami ugye elrettentő volt mindenki számára, ez Théba bevétele, az egyiptomi Théba bevétele, amit Asszurbanipál
hajtott végre, aki a Nílus mentén körülbelül 800 kilométeres mélységben behatolt Egyiptom földjére, bár ez a hadjárat igazából odáig tartott, hogy Tébát sikerült bevenni, de saját rokonai kezdtek lázadozni ellene, a saját testvére fellázadt ellen, aki egyébként egy kinevezett helytartó volt, és gyakorlatilag ezzel vette kezdetét az asszír birodalomnak az összeomlása. Különböző lázadások törtek ki, amiket nem sikerült igazából elfolytani, és Krisztus előtt 612-ben Babilon asszír ellen vonult és elfoglalta Ninivét, és lerombolták, illetve bekebelezték a birodalmat. Nahum ismerte ezeket az eseményeket, az Egyiptommal kapcsolatos eseményeket. Nyilván ismerte az északi országrésznek, tehát Izraelnek a pusztulását. Az az igazság, hogy a profétáról magáról, vagy a profétának az életkörülményeiről elég keveset tudunk. Elkost adja meg a Biblia, mint egy olyan helyet, ahova az ő személyét köthetjük. Többféle helynévvel próbálták ezt kapcsolatba hozni, igazából mai napig nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez az Elkos, ez milyen hely névnek felelne meg ma. Annyit tudunk biztosan, hogy a proféta az júdai lakos volt. Tehát Júdában élt. Azzal vezeti be, azzal kezdi az ő írását, könyvét, hogy bemutatja Istennek a fenségét, úgy mutatja be, mint Isten, mint aki korlátlan, mindenható, és uralkodik a természetben, és uralkodik a teremtése. Gonosz Istennek a legnagyobb ellensége, csak azért munkálkodhat, mert Isten késedelmes a haragra. És ez itt nyilvánvalóan Asszíriára vonatkozik, de azt mondja, hogy a maga idejében bosszúálló. És érdemes figyelni arra szóra, hogy bosszúálló. Majd ezt szeretném később bővebben azért elmagyarázni, ez a bosszúállás. Elég sok probléma van e körül, a szó körül, hogy bosszúálló, hogy ez igazából mit is jelent, hiszen sokak számára elképzelhetetlen és összeegyeztethetetlen az, hogy Isten jóságos, ha Isten jóságos, akkor hogyan lehet bosszúálló. De azt írja a proféta, hogy Isten haragja az elszabadul egy idő után, benne bízók viszont megmenekülnek a harag napján, de az ellenség nem állhat meg előtte. Nahum hallgatósága közül nyilván lehettek, vagy között lehettek nyilván olyanok, akik nem voltak biztosak abban, hogy ez a profécia, ez a jövendőlés beteljesedik, de a proféta teljes bizonyossággal állította, hogy az okozott szenvedés az nem ismétlődik meg. Szoktuk gyakran idézni ezt a verset, vagy bibliai részletet, hogy nem lészen kétszer veszedelem. Talán többek számára ismert. És Nahum proféciája Júda számára az elnyomás alóli szabadulást jelentette. A proféta elmondja egy szép képben az örömhírt hozó küldött követnek az érkezését, és inti a népet, hogy szabadulás iránti hálából ismét szánják oda magukat őszintén Istennek. Azt is elmondja, hogy Ninive lakói maguk idézik elő a katasztrófát, hiszen lelkiismereten, harácsolásokkal és gátlástalan zsákmányszerzéseikkel kivívták a mindenhatónak a haragját. Tulajdonképpen erről a könyvről azt is el lehet mondani, hogy az Ószövetségi Irodalomnak az egyik legdrámaibb könyve, legdrámaibb képsorával ábrázolja a proféta a támadó harci kocsikat, a lovas szekereket, amint megsemmisítik Ninive
védőinek a seregét. Ahogy a könyvnek a gondolataiban Téba lerombolását szánalmat keltően ábrázolja a próféta, úgy Ninive lerombolásával kapcsolatban semmiféle szánalmat nem mutat, és azt mondja, hogy nincs is ok igazából a szánalomra. A könyv lényegében azt az üzenetet közvetíti, hogy Isten Izrael és Júda megbüntetésére küldte el Asszíriát. Ez nagyon érdekes dolog, hogy azért a profétáknak volt egy olyan véleményük, és volt egy olyan látásuk, hogy az ellenség, az elnyomás, az a szövetségi hűség megtörésének a következményeként jön létre, de azt is elmondják, hogy véget ért Ninivének ez a küldetése. És különösen Náhum mondja el ezeket, hogy véget ért Ninivének ez a küldetése. Ő elérte az ő cselekedeteinek, a gonoszságának a határait, és azzal, hogy kultusz csinált a kegyetlenségből, saját bálványait, saját isteneit, saját vallását ráerőltette a környező adófizető népekre. Ugye Izrael rendkívül módon sérelmezte nagyon gyakran azt, hogy asszír oszlopokat kellett szent helyeken, tehát Izraelben szent helyeken ideértve a jeruzsálemi templomot is fölállítatni. Ez egy előírás volt, hogy ezt be kellett vinni a templomba, és ott fel kellett állítani ezeket a szobrokat. Tehát a leigázott adófizető és kényszer alatt élő népek számára elérkezett az idő, ez különösen igaz Izraelre és Júdára, amikor Isten cselekedett. Az asszír birodalom hanyatlása ugye gyorsan következik, ahogy ezt már itt említettem korábban, és Náhum ebben az időszakban kapja és adja tovább ezeket a proféciákat. Könyv felépítése egyszerű, meghatározza először is, hogy ki az írója, az első fejezet első versében, azután egy másik gondolatsorban Isten hatalmát ábrázolja. Ez költészetileg, természetesen a magyar nyelven nem jön ennyire ki, az eredeti nyelven ez egy ABC formájú zsoltár, ami ugye azt jelenti, hogy minden sora a héber ABC egy-egy betűjével kezdődik, tehát ez egy ilyen felépítésű zsoltár, amely elvezeti Isten fenségéhez, aki mindent a kezében tart, és megbünteti a gonoszságot, és Náhum pedig kész arra, hogy ennek az Istennek az intézkedéseit tolmácsolja. Isten büntetése volt Asszíria jelenléte Júdán, de ennek vége, hangsúlyozzák a következő gondolatok, amiket a proféta elmond. Ninive annyira megtelt gonoszsággal, hogy ezért most már az ő ítélete is elközelített, és ennek be kell teljesednie. Beszéljünk először talán arról, hogy Isten rettenetes, hatalmas és jóságos Isten. Ez a három szó, rettenetes, hatalmas és jóságos, ez egy kicsit lehet, hogy ellenmondásosnak tűnik. Náhum könyvében, ebben a zsoltárban bemutatja, és azt mondja, hogy rettenetes, nagyhatalmú, ugyanakkor jóságos. Hogy lehet ez? Így olvasom a következő idézetet a Szentírásból. Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó, bosszút áll ellenfelein az Úr és haragtartó
ellenségeivel szemben. Az kétségtelen ugye, hogy ezek a szavak, hát ezek eléggé meglepőek. Nagyon nehéz, csak így mellékesen szeretném megjegyezni, hogy rendkívül nehéz ezeknek a gondolatoknak a fordítása. Sajnos a szöveg, ami ránk maradt, illetve rendelkezésünk áll, viszonylag töredékes, tehát elég sok a helyesírási hiba benne, amit valamilyen módon rekonstruálni kell. És ugye először nézzük talán az indulatos szót, amit néhány fordítás féltékeny formában ad vissza. Ez azt jelenti, hogy Isten a legigazibb, legvalódibb valóság. Tehát azt jelenti, hogy rajta kívül nincsen senki. A teremtés, a világ teremtésének, az ember teremtésének, a világ és az ember fenntartásának a kérdése, Isten minden tudóságának a kérdésével foglalkoznak ezek a gondolatok, és elmondják azt, hogy nincs olyan rajta kívül, aki tudna mindent. Azt is elmondják, hogy nincs olyan dolog, ami rajta kívül történne, amit ő ne akarna, vagy legalábbis meg ne engedné, hogy dolgok történjenek. Bosszúálló talán a legérdekesebb és a meglepőbb kifejezés számunkra, amit nem szeretünk nyilván, ami gondolataink, azok más juttatnak eszünkbe ezzel kapcsolatban. A bosszú álló, vagy bosszút áll héber szó talán helyesebben visszaadva azt akarja elmondani, hogy megtorolja a gonoszságot az Úr. Megtorolja a gonoszságot az Úr. Állandóan jelen van a megbocsátás. Számtalanszor azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy ő mindig kész a megbocsátásra. A mi gondolatunkban, a bosszúállásban benne van az a gondolat, hogy bosszúvágytól liheg, tehát valamiféle elégtételt szeretne. Istennél viszont ez nem igaz. Isten egyet tud szenvedélyesen szeretni tud, de hogyan lehet akkor, hogyan írhat Náhum arról az ő proféciájában, hogy Isten bosszúálló. Hogyha nézzük ezt a szót, akkor ugye azt mondtuk, hogy az Úr megtorolja a gonoszságot. Ez a jelentéshez áll legközelebb. Lehetőséget engedélyezett a gonoszságnak ebben a világban, amely be is következik, de a gonoszságnak a működését egyúttal korlátozza is. Méretében is, és időben is. És Náhum proféciájában, Náhum írásában, Náhum könyvének az idézett gondolatai pontosan ennek az elvnek felelnek meg. Ennek az időszaknak a végét jelzik Ninive, illetve az Asszír Birodalom számára. Vége a gonoszság lehetőségének, most következik az Isten ítélet Asszíria felett, és így fogalmaz: türelmes az Úr, de nagy a hatalma, nem hagy az Úr büntetés nélkül. Türelmes szó itt ugye azt jelenti, hogy késedelmes a haragra, tehát van egy idő, egy türelmi időszak, amiben Isten várakozik arra, hogy történjen valami változás. Azt fejti ki a vers, hogy nagy a hatalma, nem hagy büntetés nélkül. Istennek a hatalma kétségtelen, Isten azonban nem áll a gonosz szolgálatában, ezért ez a minden népet elsöprő hatalom nek az a következménye, hogy betöltötte úgymond az ő küldetését, hogy Náhum látja és magyarázza is, és gyakorlatilag ez az időszak lejárt, tehát ennek a birodalomnak
el kell tűnnie, mint olyannak a történelem.

hogy vége lesz szenvedésnek. Az első fejezet 7. versében így fogalmaz: jó az Úr menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Azután megint Istennek az istentelenek gonoszságát mutatja be, Isten ítéletét mutatja be, és felteszi a kérdést, hogy mit terveztek ti az Úr ellen, ha ő véget vett valaminek, nem lesz szükség még egy csapásra. Károli fordítás itt másképpen adja vissza a jelentése. Ő gyakorlatilag ugyanaz. És az utolsó gondolatai ennek a fejezetnek egy hadsereg számára a legnagyobb akadályokat vonultatja fel. Azt mondja, hogy összefonódhatnak élősövényé, átitatódhatnak italuktól, akkor is megégnek, mint az egész száraz, mint az egészen száraz tarló. Hát ugye abban az időben egy két ellensége volt igazán, az áthatolhatatlan sövény vagy falak, illetve a tűz, hogyha sikerült egy ellenséget a tűz közelébe terelni, és tüzet gerjeszteni körülötte, akkor gyakorlatilag az ellenség nem tudott megmenekülni. A harmadik fejezetben pedig elmondja a proféta: minden vérontás vége Isten büntetése. Egyetlen kiáltást mond el a proféta, össze is lehet foglalni gyakorlatilag az egész fejezetnek a mondani valóját: jaj a vérontó városnak. Nagyon nyers ez a szöveg, talán nagyon sokat mondó ez a szöveg, és folytatja, hogy csupa hazugsággal és rablással van tele. Az a két tulajdonság van itt említve, ami áttételesen és jelképesen a szellemi, lelki ellenségre is használ a Biblia, illetve később Jézus. Azt mondja, hogy hazugság és rablás. Jézus ezt később az ősellenség, a lelki ellenség, a sátán tulajdonságaként említi. Ebben az időben Náhum a rablást érzi fontosabbnak, az ő szavai szerint nincs vége a zsákmányszerzésnek, nincs vége a gonoszságnak, de kétségtelenné teszi az ő proféciája: elsöprő áradattal vett véget ellenfeleinek. Ezért kezdődik így ez a szakasz, hogy jaj a vérontó városnak. Elsöprő áradattal vett véget ellenfeleinek. Azt gondolom, hogyha történelmi részeket, illetve a Náhumnak a szavait nézzük, akkor itt megérthetjük azt, hogy a proféta számára miért volt fontos bizonyos dolgoknak ennyire hangsúlyozása. A proféta számára, ami talán számunkra nagyon kemény szavaknak tűnik, de az elmondottak fényében Náhum, aki ezt az üzenetet kapja és adja tovább, mindenképpen egy öröm volt Náhum számára az, ami történni fog. Ez a történés pedig Isten megszabadítja az ő népét az ő ellenségeitől, és helyreállít Izrael számára. Ez volt a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy mi pedig talán ismereteket szereztünk arról, hogy kicsit mögé nézzünk a dolgoknak akkor, amikor a Szentírásban talán olyan kifejezéseket vagy gondolatokat találunk, ami esetleg össze nem egyeztethető, ami számunkra a Szentírás gondolkodásával, mert előfeltételeink vannak, ezeknek is megvan a miértjük, ahogy itt láthattuk.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

Zsoltárok könyve 19. fejezet 9. vers. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és egy békés, szép délutánt kívánok. Egy rövid zene és egy kórusszám után mai műsorunkban egy emlékedés töredéket hallgathatnak meg kedves hallgatóink. Ebben Szász Ernő adventista lelkész az isteni szeretet Krisztusban megnyilvánuló gyakorlati vetületeiről fog egy néhány értékes gondolatot velünk is megosztani. Ha önök is szeretnének többet megtudni e szeretet nagyszerűségéről, kérem tartsanak velünk a következő percekben. Hasznos időtöltést, sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Az Úr Jézus, amikor ezen a földön volt, tanítványainak és az akkori embereknek szívesen beszélt az Atyáról. És az egyik alkalommal így mutatta be a mindenható Istent, hogy ő a szeretet. Nos, Isten ígéje alapján áttekintjük, hogy mit is üzen a szeretet, azaz mit üzen számunkra az Isten. Tavaszodott, rügyezni kezdtek a fák, és az idősödő házaspár együtt elindult egy kerti sétára. A madarak csicseregtek, énekelték zenéjüket, és ebben a romantikus hangulatban a férj arra gondolt, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, ha valami szépet mondana a feleségének. És miközben a madár dalolt a dallamát, odafordult a feleségéhez, és megkérdezte, hogy anyuka, mit szólsz? Mit dalol a madár a madárkának? Kicsit elgondolkozott az asszony, aztán huncutul férjére nézett, és azt mondta, hogy nem tudom. Megmondja? Mondjad? Hát a madár azt dalolja a madárkának, hogy szeretlek, szeretlek. Aztán tovább sétáltak kéz a kézben, és most az asszony sora volt. És megkérdezte a férjét, hogy apuka, mit szólsz? Mit válaszol a madárka a madárnak? Nem tudom. Megmondja? Hát igen. Mutasd meg. Mutasd meg. Problémában volt az emberiség a bűnbeesés miatt. És mi lett volna, hogyha a mennyei tanács összegyűl, és megfogalmaztak volna egy szóbeli üzenetet, aztán kirepült volna millió angyal, s végig kürtölték volna, szeret titeket az Isten. Amikor az emberiség válsághelyzetbe került, a menny úgy döntött, hogy a szeretet üzenetét azt bemutatja és megéli az emberiség számára. Az Efézus belekhez írott levél, pontosabban a Róma belekhez írott levél 5. fejezetében, a 8. versben Pál apostol a következőket mondja. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. És ehhez kapcsolódik a János Evangélium a 3. fejezet 16. verse, a Szentírás közismert aranyszövege, amely ezt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezekben a versekben megismerjük az emberiség, azaz saját helyzetünket. A János 3.16 elmondja, hogy az emberiség elveszett, remény nélküli helyzetben volt. A Róma belekhez írott levélben pedig Pál apostol azt mondja, hogy bűnösök voltunk. És ugyanakkor mind a két versben bemutatja, hogy ilyen körülmények között hogyan is cselekedett Isten az Úr Jézus Krisztus által. Az elveszett ember számára a szeretet adott. Azaz Isten adta az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust. Vagy ahogy Pál apostol mondja, az Isten úgy mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy akkor, amikor még idegenek voltunk Istentől, távol voltunk tőle, a bűneinkben éltünk, az Úr Jézus eljött és meghalt. A Szentírás arról beszél, hogy a bűnbeesés következtében zsákutcába került az emberiség. Saját helyzetére nem talált megoldást. És Pál apostol meg is állapítja a Róma beliekhez írott levél 3. fejezet 23. versében, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. És mindannyiunkról beszél a Zsoltáros, amikor azt mondja, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket a mi anyánk. Majd Pál apostol folytatja a gondolatot, és így még hangsúlyozottabban leírja az emberiség kilátástalan helyzetét, amikor a bűn következményéről, a bűn zsoldjáról beszél. És ez mindannyiunkra vonatkozik, mert mindnyájan vétkeztünk, és a Róma 6.23 szerint ennek a következménye, a zsoldja, a halál. És itt nem arról a halálról van szó, amit az Úr Jézus az evangéliumokban álomnak nevez, mondván jövök és felköltöm őt, hanem a megsemmisítő második halálról. Az Isten képére teremtett ember szabad akarata szerint választott, és lám most szembe találja magát választásának eredményével. A bűn zsoldja a halál. Ilyen körülmények között vajon milyen döntést hoz az Isten? Az az Isten, akiről az Úr Jézus azt mondja, hogy ő a szeretet. 3 lehetőség volt. Az egyik lehetőség az lett volna, hogy Isten figyelmen kívül hagyja a helyzetet és a bűnt. De ezt nem tehette. Hisz a törvény Isten jellemének a tükre. És mi lett volna az ember sorsa, hogyha Isten közbeavatkozás nélkül engedi, hogy az emberiség ezen az úton haladjon? Az emberiségnek szüksége volt egy mentőövre. És a mennyei tanácsban megszületett a szeretet döntése, miszerint az Úr Jézus Krisztus vállalta, hogy az emberiség segítségére jön. Bizony, ez a döntés sokba került Istennek, és áldozatot jelentett. Egy kínai bölcs megpróbálta szemléltetni az emberiség helyzetét, és hogy egy ilyen szituációban különböző vallás vezetők, képviselők hogyan nyilvánultak volna meg. Elmondása szerint egy szerencsétlen ember egy nagyon-nagyon mély gödörbe esett, És ez a gödör annyira mély volt, hogy az ember hiába próbálkozott onnan kijönni, mert minden próbálkozása sikertelen volt. És ott volt immár az ember, kétségbe esett helyzetében, amikor megérkezett a gödör széléhez Konfuciusz. Amikor meglátta ezt a vergődő és tehetetlen embert, akkor megesett a szíve rajta. És meg is szólította mondván, szegény ember, annyira sajnálok téged, de hát hogy lehettél annyira balga és ügyetlen, hogy nem tudtad elkerülni ezt a gödröt, és beleestél. És miután jól megfette, egy tanácsot adott neki. Ha valamilyen módon sikerül neked onnan kijönni, akkor a jövőben legyél körültekintőbb. És tovább ment. Aztán Buddha is arra járt, és ő is meglátta a szerencsétlen embert, az ő szíve is megesett rajta, sajnálkozó szavakat mondott, mondván, szegény ember, fáj a szívem, amikor téged ebben a mély gödörben, ebben a börtönben látlak. Aztán gondolkodott egy kicsit. És azt mondta, hogy ha tudnál magadnak segíteni, hogy valamennyire följöjj a gödörből, hogy én megfoghassam a kezed, anélkül, hogy esetleg én is beesnék a gödörbe, akkor segíthetnék, hogy kigyere onnan. De az illető nem tudott segíteni magán, s a gödörbe maradt. És arra járt az Úr Jézus. Amikor hallotta a kétségbe esett ember hangját, akkor megállt a gödör szélénél, letérdelt, lehajolt, aztán minden veszélyt vállalva azt is, hogy ő maga gödörbe essen, lenyúlt a mélybe, egészen addig, amíg megfogta a szerencsétlen embert, s magához ölelve biztos talajra helyezte a lábát, akkor ezt mondta neki, fiam, a te bűneid megbocsáttattak néked, eredj el és többé ne vétkezzél. A bűn betolakodása világunkba döntés elé állította az Istent. De az Atya, Fiú és Szentlélek úgy döntött, hogy nem hagyja az emberiséget saját sorsára. Vállalta az Úr Jézus a kockázatot. És amikor a kockázatról beszélünk, ez jelenti betlehemi születését. Hisz már földre jövetele megaláztatást jelentett. Magára vállalta az emberiség sorsát. Lejött oda a mélyre, hogy ott legyen velünk, és helyzetünket megélje. Ezért mondja Pál apostol, hogy áruljunk bizodalommal az Isten kegyelmi trónusához. Mert az Úr Jézus érti az ember helyzetét, nyomorúságát, és hallja a kiáltószót. Maga az Úr Jézus volt az emberiség számára a szeretet üzenete. Az íge testé lett, az emberek közé jött. Pál apostol elmondja a Korintusbelekhez írott levélben, hogy az Úr Jézus, aki nem ismerte a bűnt, ő bűnné lett mi érettünk. És úgy, hogy olvastuk a római levélből is, amikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Az Isten az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isaiás próféta a közismert 53. fejezetben a 4. verssel elkezdődően a 6. versig a következőkben írja ezt le. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévedtünk, kik az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre vette.

Adásidőnk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Műsorunk elején dr. Makkos Gyula háziorvos beszél az egészségünk alapkérdéseiről, majd egy ízletes kölestorta receptjével és elkészítésével ismerkedhetnek meg. Miért van annyi szenvedés körülöttünk, tesszük fel nap mint nap a kérdést. Kormos Tivadar lelkésszel együtt keressük a választ. Kérem, tartsanak velünk!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit a mai egészségperceink adásában. Amikor egészségesek vagyunk, de én arra gondolok, hogy amikor megbetegszünk, még inkább feltesszük a kérdést magunknak, hogy egészségi állapotunk mitől is függ. Van-e valami egy olyan tényező, ami meghatározná egészségi állapotunkat? Hát itt rögtön ki kell ábrándítani azt, aki ebbe bízik, mert el kell, hogy mondjam, hogy az egészségi állapotunk több tényezőtől is függ. Érdemes ezeket áttekinteni. Az első, ami nyilvánvaló számunkra, hogy a genetikai tényezők, az öröklődés meghatározza bizonyos fokig, bizonyos szintig, ami egészségi állapotunkat, teherbíró képességünket és életünk minőségét is. Az, hogy szüleinktől, nagyszüleinktől, őseinktől milyen géneket hozunk, és ezekből, a génekből, hogy mi valósul meg, ez már a második tényezőhöz vezet bennünket, a környezeti tényezőkhöz. A környezeti tényezők közül a legelső a család, ahova beleszületünk. Már amennyiben családba születünk bele, és családban növünk fel. A családban kialakult szokások, a nevelés, a példaadás, mind-mind meg annyi apró kis tényező, amelyik későbbi egészségi állapotunkat megszabják. De a lakókörnyezetünk is, hogy családi házban lakunk, kertes házban lakunk, tömbházban lakunk, egészséges, jó levegő helyen lakunk, zsúfolt helyen lakunk. Szóval milyen a környezetnek a hatása, milyenek a fényszennyezésnek a viszonyai, a zajszennyezés viszonyai. Magyarországon is több helyen a vegyi szennyezéssel is találkozunk, porszennyezéssel, amikor járjuk az országot, találkozhatunk ilyen területekkel, ahol minden szürke szinte a portól, de vannak ilyen kórokozós szennyezések is, nem is beszélve a sugárzóanyagokról, elektromos hullámokról, amik itt is közbevesznek bennünket. Az iskolai, az óvodai, iskolai környezet is meghatározó a későbbi egészségünk szempontjából is, tehát nem csak az aktuális óvodás vagy iskolás korban. Természetesen a munkahelyi környezet, majd aztán a saját családunk is ismét belép, mint meghatározó tényező egészségünk szempontjából. Elérkezünk most egy olyan kérdéshez, amelyik az elmúlt években, évtizedekben is, manapság is, és gondolom ez a jövőbe is, társadalmi vita téma lesz. Az emberek összefutnak Angliában, akkor az időjárásról beszélnek, nálunk meg inkább az egészségügyi ellátórendszer reformjáról beszélünk sokszor és sokféleképpen. Az egészségügyi ellátórendszer is nyilvánvaló, hogy befolyásolja egészségi állapotunkat. Ennek a hozzáférhetősége, miensége. Tehát ezeket is vegyük sorra. Milyen a védőnői szolgálat, milyen ennek a megszervezettsége, elérhetősége, milyen a védőnői szolgálatnak a színvonala, mint a legelső prevenciós, megelőző tényező. Milyen a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás elérhetősége, és szintén mondhatnám a színvonala. De milyen a szakellátás színvonala, nyilván ez is befolyásolja az egészségi állapotunkat, milyen könnyen és gyorsan elérhető a járóbetegellátás, illetve a fekvőbetegellátás adott esetben, és ha sürgősségi ellátásra van szükségünk, akkor is hány perc alatt érkezik ki értünk, és milyen gyorsan tud engem megfelelő intézetbe vinni. Úgy tűnik, mintha arra gondolnánk szinte mindannyian, hogy az egészségi állapotunkat szinte kizárólag az egészségi ellátórendszernek a minősége, miensége határozza meg. Azonban most térjünk rá néhány számadat megismerésére. Kutatók foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és megállapították, vannak benne viták időnként, hogy 15% vagy 20% vagy 22%, de fogják látni, hogy ez nem is olyan lényeges, hanem itt az arányok a lényegesek, hogy a genetikai tényezők, amiről elsőként beszéltünk, mintegy 20%-kal befolyásolják egészségi állapotunkat. A környezeti tényezők a másik 20%-ot jelentik, és az egészségi ellátórendszer is a legmaximálisabb számítások szerint is csak 20%-kal befolyásolhatja, egyesek szerint csak 10-15%-kal egészségi állapotunkat. Hát látjuk, hogy felmarad még 40%. És azt is fogjuk rögtön látni, hogy ez egy nagyon kemény 40%, ugyanis ez az egyéni felelősségünk, az életmódunk. A genetikai tényezőkkel nem tudunk mit csinálni, ebben jöttünk a világra. Környezeti tényezőket már befolyásolhatjuk, és befolyásolhatják szüleink, nagyszüleink is, amikor bennünket nevelnek, a tanáraink, az önkormányzatok is. Az egészségellátórendszer is mástól függ.
lehet tüntetni mindegyik miatt. Azonban az életmód az a mi egyéni felelősségünk, és itt erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 40%-ban az életmódunk határozza meg az egészségünket. Tehát, hogy mi hogyan élünk, hogyan kelünk, hogyan fekszünk, hogyan táplálkozunk, hogyan mozgunk. Ezek a leglényegesebb összetevői az életmódnak: a táplálkozás, a mozgás, és hadd tegyem hozzá a lelki egészségnek a szerepét is, a hitnek, a lelki egészségnek, a lelki békességnek a szerepét. A táplálkozás meghatározó szerepe Magyarországon sajnos rossz irányba viszi az egészségünket. A magyaros étkezési szokásokat úgy lehetne talán elviselni, és a külföldi látogatók ezt gyakran teszik is, hogy 50 hétig otthon egészségesen táplálkoznak, utána eljönnek 2 hétre Magyarországra, megeszik a magyaros ételeket, és ez nem teszi tönkre az egészségüket. De mi 52 hétig magyaros étrenden vagyunk a legtöbbször, és ebből a mediterrán étrendek felé kellene elmozdulnunk. A mozgás az már szinte olyan, hogy a mozgás hiányról kell inkább beszélni. Amerikából könnyű volt átvenni sok rossz dolgot, az egyik a mozgás hiányának az állapota, de ott már előrébb tartanak a mozgás szerepének a hangsúlyozásában. A hit, a békesség, a lelki békesség szerepe az valahogy úgy elsikkad. Sokszor megállunk a diétáknál, sokszor megállunk bizonyos mozgásterápiáknál, a fitséget is arra gondolunk, hogy ez a kettő jelenti leginkább. De nekem az az álláspontom, és nem csak álláspontom, az a tapasztalatom is az elmúlt évtizedek orvosi munkája során, hogy akkor van igazi gyógyulás, akkor van igazi egészsége a páciensnek, hogyha lelkileg is békességre jut, hogyha lelki békességgel rendelkezik, hogyha hittel rendelkezik, tehát hogyha lelki egészsége is rendben van, és ez az életmódnál, a múltkor egy amerikai tanulmányban úgy olvastam, úgy jelenik meg, hogy a táplálkozásról vezethetünk listát, hogy mit ettem ma, hány kalóriát ettem ma, a mozgásról, hogy mennyit mozogtam, hány percet, milyen volt a pulzus számom, de jó lenne, hogyha vezetnénk egy listát arról is, hogy mennyi időt töltöttem el Istennel, mennyi időt töltöttem el a hit, a lelki békesség kérdéseivel. Köszönöm figyelmüket!

egy finom édességet fogunk elkészíteni. Ugye a reform konyhában nehéz megvalósítani azt, hogy finom is legyen, egészséges is legyen, és édes is legyen. Ez az édesszájúaknak remélhetőleg a kedvence lesz, ez a köles torta. Ezt rétegezni fogjuk darált mákkal és szilvalekvárral. Ehhez legelőször megfőzzük a kölest, amit előzőleg átmosunk egy szűrőn.

finom ízt ad neki, hogyha egy harmad csésze kókuszreszeléket is főzünk hozzá, és egy csipetnyi kis sót. Az édeshez is érdemes egy picike sót rakni, jobban kijönnek az ízek. Megkeverjük, először magas, majd alacsony lángon elkezdjük főzni. Amikor felszívta az összes vizet, még fedő alatt hagyjuk egy 10-20 percet jó kidagadni a szemeket, hiszen nagyon sok rostot tartalmaz a köles, így időre van szükség, hogy jól kidagadjanak a köles szemek. El is készült a köles, szépen megpuhult, és addig kell vele dolgozni, amíg még meleg, hiszen így formázható. Egy edényt veszünk, tetszőleges ez lehet üveg is, lehet fém, vagy ez a kis műanyag forma, és ebbe kezdjük el rétegezni, alul kezdjük kölessel, lenyomkodjuk, és jöhet rá a darált mák, körülbelül 1 centi vastagon rászórjuk. Mák után jöhet még egy réteg köles, kölesről amúgy ódákat lehetne zengeni, annyi jó tulajdonsága van, annyira hasznos a szervezet számára. Például az egyik leghasznosabb tulajdonsága az, hogy lugosító, többi gabonafélével szemben köles lugosít. Tehát például, hogyha valakinek gyomorsav túltengése van, savasodásra hajlamos, ez nagyon ajánlatos egy köles kúrát tartani, vagy gyakran kölest fogyasztani sós, illetve így édes formában. Ezután jöhet a lekvár, szilva lekvár, bár természetesen lehet másfajta lekvárt is használni, barackot, bármi, ami otthon található. Ezt is körülbelül 1 centi vastagon kenhetjük rá. Végül kölessel fejezzük be a rétegezést. Aki sok kölest fogyaszt, annak megfigyelheti, hogy nagyon szép lesz a bőre, haja, körmei, mivel nagyon sok B-vitamint és a szép bőrért felelős kovasavat tartalmaz a köles. Érdemes bőven fogyasztani belőle. Szakirodalom pedig azt mondja, hogy Attilának, a hun vezérnek kedvenc eledele volt, és a hozzáérkező vendégeket ezzel fogadta. Úgyhogy ezt tanácsolom önöknek is. Hagyjuk egy kicsit kihűlni a kölest, közben elkészíthetjük az almaszószt, amihez szükségünk van, 2 darab almára ezt lereszeljük, és egy teáskanál fahéjjal, kukoricakeményítővel, barna cukorral, és egy kis hideg vízzel fogjuk összekeverni és felfőzni. 4 deci vizet teszünk felfőni. 3 decis, úgyhogy még 1 deci szükséges. Ehhez keverjük hozzá reszelt almát.

3 evőkanál gyümölcscukrot. Édesítésre leginkább alkalmas a gyümölcscukor, a barna cukor és a méz. De hogyha ilyen szószokat készítünk, akkor vagy barna cukrot, hogyha nem fontos a barnaság, illetve a szín, ugye a barna cukor elszínezi kicsit az ételünket, vagy gyümölcscukrot használunk, mert ha mézet használunk, akkor elfolyósodik a szószunk, nem marad kemény. Rakhatunk hozzá a fahéjból is, ugye ez nagyon jól illik az almához. És fontos, hogy a kukorica keményítőt hideg vízzel keverjük el. Így fog nagyon jól elkeveredni, 3 evőkanál kell hozzá, és 1 deci hideg víz. Ezt akkor kell hozzárakni az almaszószhoz, amikor már forr, és így pillanatok alatt be is sűríti. Nem szükséges túlfőzni az almát.

Na, hozzá is keverhetjük. Ugyanúgy, mint hogyha egy pudingot főznénk. Amint felforr és besűrűsödik, már le is kapcsolhatjuk. A szósz készen van. És egy tárra kiborultjuk a füles tortánkat. Szép réteges, nagyon gusztusos. Szépen gusztusosan rácsorgatjuk az almaszószt. Ez a három összetevő, a mák, a szilva lekvár és a fahéjas alma, ez egy nagyon jó

Kedves tévénézők, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Ezen a mai alkalommal szeretném, hogyha egy nagyon fontos kérdésről elmélkednénk, és ez a kérdés nem más, mint a szenvedés. Azt gondolom, hogy nap mint nap szembe találjuk magunkat ezzel a problémával. Hány és hány esetben halljuk azt, hogy ártatlanul szenvednek emberek. Bizonyára Önöknek is van rokonuk, aki valamilyen halálos betegségben, vagy ha nem is halálos, de valamilyen problémával küzd. Biztos, hogy sok-sok emberről hallottunk már, aki ártatlanul valamilyen nehézségekkel, valamilyen küzdelmekkel éli az életét. Vajon miért tesszük fel a kérdést? Sőt, emberek tovább mennek, és azt mondják, ha Isten szeret, akkor miért engedi meg ezeket a nehézségeket, problémákat? Isten igéjében, a János levelében a következőt olvashatjuk a 4. fejezet 16. versében. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azt olvastam Isten igéjében, hogy mi megismertük és elhittük az Isten szeretetét. Fontos tehát, hogy amikor nehézségek és problémák jönnek a mi életünkben, akkor ne Istent hibáztassuk. És ne mondjuk azt, hogy Isten milyen gonosz, vagy talán finomabb változatban, Isten miért engedte meg ezeket a próbákat. Mert Isten a szeretet. Azt akarja, hogy megismerjük őt. Azt akarja, hogy kapcsolatba kerüljünk ővele. És ha megismertük őt, akkor nincs olyan erő és nincs olyan hatalom, amely eltávolíthatna bennünket az Isten szeretetétől. Na de ha Isten szeretet, akkor miért van ennyi baj mégis ezen a világon? Ki okozza ezt? Tehetnénk fel a kérdést. A Biblia beszél erről is. Ézsaiás próféta könyvében arról olvashatunk, hogy volt egy lény, akit úgy hívtak, hogy Lucifer, aki a mennyben élt, és az ő neve is annyit jelentett, hogy fényhordozó, aki az angyaloknak a vezetője volt, ez a lény tehát fellázadt Isten ellen. Úgy érezte, hogy valójában ő már elég hatalmas ahhoz, hogy vezesse az egész mennyet, sőt az egész világ mindenséget. Miért kell neki Istennek engedelmeskednie? Arra gondolt, mint ahogy Madács is az ember tragédiájában említi, hogy meguntam a második helyet, ugye ahogy Lucifer mondta, arra gondolt, hogy lehetne ő első is. Miért kell neki mindig Isten parancsait teljesíteni? És ez a vágy egyre jobban és jobban nőtt az ő szívében. És aztán egyre jobban és jobban kiteljesedett az ő életében. Majd elmondta jó néhány angyalnak is. És egy gyanút ébresztett bennük. Elterjesztette Istenről azt, hogy ő egy kegyetlen kény úr, aki nem tűri az engedetlenséget, és fel kell lázadni ellene. Addig-addig ment ez a lázadás, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, ez a harc, amíg végül is Lucifer maga mellé állította az angyalok egyharmad részét. A mennyben tehát egy háború kezdődött el. Isten elpusztíthatta volna őt azonnal, egy csettintésre, de nem akarta ezt megtenni. Hiszen Lucifernek szabad akarata volt. És ha Isten elpusztítja őt, akkor felmerült volna a gyanú az Isten mellett maradt angyalokban, hogy vajon nem lehetséges, hogy Lucifernek van igaza. Ezért Isten úgy döntött, hogy a nehezebb utat választja. Hagyja, hogy Lucifer kifejtse az ő elveit. Ad neki teret, és

lehetőséget. Majd meglátjuk, hogy milyen elvei vannak. És az egész világegyetem rá fog döbbenni arra, hogy Lucifer valójában nem örömöt, nem boldogságot hoz erre a földre, hanem szenvedést és halált. Tudjuk, a Biblia beszámolója szerint, hogy éppen a földön elkezdődött a benépesítés, a földön elkezdődött a teremtés, Isten megteremtette az embert, és Lucifernek engedélyt adott Isten, hogy valójában bebizonyítsa, hogy milyenek az ő elvei. Engedélyt adott a szabad akaratú embernek is, hogy dönthessen, vagy mellette, vagy ellene. Sajnos Ádám és Éva a lázadó mellé állt. Ekkor jött be erre a földre a szenvedés és a halál. Ekkortól van betegség, ekkortól van probléma, ekkortól van nehézség. Láthatjuk Isten igéje alapján, hogy nem Isten akarta ezt. Isten a szeretet. És valójában ő mindvégig szeret bennünket. Szerette a lázadó embert is. És ezért küldte el Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a lázadó ember helyére állt be. És gyakorlatilag ő szenvedte el a bűn zsoldját, a halált. Nem Ádámnak és Évának kellett az örök halálban részesülnie, hanem elküldte Jézus Krisztust erre a földre. És Jézus feláldozta önmagát a bűnös emberiségért, hogy végül helyreálljon majd a rend az egész világegyetemben. Így mindenki, az el nem bukott lények, az angyalok, mindannyian láthatták, hogy valóban Isten a szeretet. Mert ha valaki ekkora áldozatra volt kész, hogy eljöjjön erre a földre, hogy emberé legyen, hogy feláldozza önmagát a bukott emberiségért, abban egy olyan nagy szeretet lehet, amely kimondhatatlan. Szeressük tehát mi is Istent. Ne mondjuk azt, hogy miért engedte meg, mert valójában, ha bármit is megenged Isten a mi életünkben, azt is javunkra engedi meg. Sátán okozza a rosszat. Ne higgyünk neki. Isten mindvégig szeret bennünket. Csak jöjjünk hozzá.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a Viszonthallásra.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én meg!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretett követői a Speranza Reménység Televízió magyar adásidejének, örvendek, hogy ma is velünk tartanak. A Kék Zónák titkai előadássorozat alkalmainak sugárzásával elérkeztünk az utolsó alkalomhoz. Dr. Őszfarkas Ernő lelkipásztor a személyes kék zóna titkairól fog ezzel az alkalommal szólni. Az előadást a gyerekek szolgálata fogja felvezetni. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először is köszönöm a gyerekeknek, hiszen mindent összefoglaltak, amiről ezen a héten beszéltünk. Kettő. Atyafiak azt mondták, hogy ne csak beszéljek a kékről, hanem vegyem föl. Hát én fölvettem. Soha nem éreztem magam ennyire kéknek, mint most. És azt is el kell mondanom, hogy ebben érzem a székieknek a meleg szeretetét. Ez tiszta rezsicsökkentés, hát ez annyira jó. Meleg van ebben, hogy hihetetlen. Nem gondoltam volna, így első látásra nem így néz ki, de hát most már látom, hogy itt alig kell fűteni, mert tényleg meleg, meleg, gyapjó. Hát nagyszerű dolog belülről is érezni benneteket, érezni, hogy ti érzitek magatokat. Hát a személyes kékzónákról nem is lehet másként beszélni itt széken, mint egy kicsit székiesen, és egy picikét a ti cipőtökbe, bőrötökbe, és ruhátokba átérezni, hogy mit is jelent. Hát egy hét alatt óriási nagy utazást tettünk meg, elindultunk valahonnan Szardínia, Okinawa, a távol-keletről, és eljutottunk egészen Kaliforniáig. Volt-e értelme ezt az utazást megtenni? Miben segített nekünk? Mert hogy a személyes kék zóna annyit jelent, mint megtalálni azt, hogy ez az öt kultúra, ez az öt állomás, mit jelent széki nyelvre lefordítva? Mit jelent ez számomra itt és most? Mindent nem tudunk úgy csinálni, nem tudjuk ugyanazt tenni, nem tudjuk ugyanazt a napot élvezni, ugyanazt az időjárást. Hogyan tudjuk mindezt lefordítani, hogy nekünk személyesen meglegyen a magunk kékzónája. Ez a személyes kékzónáknak az üzenete, és ebben próbálunk most előrelépni. Dunbartner szerint az ötből négy helyszínen nem foglalkoznak a hosszú élettel és az egészségőrzéssel. Nem is tudják, hogy ez téma. Nem olvasnak ezzel kapcsolatos cikkeket, nem hallgatnak ilyen előadásokat, nem tudják, hogy amit csinálnak, az gyakorlatilag a saját életük és egészségük szempontjából mennyire fontos. Ha elindulunk egyik részétől, eljutunk egészen eddig, senki nem foglalkozik azzal, hogy ez az életmód meghosszabbítja az életet. Egyedül Loma Linda. Loma Linda az egyetlen olyan kivétel, ami ad egy kis reménységet nekünk. Mert a Loma Lindai adventisták ezt az életmódot nem ebből a városból örökölték, hanem ők vitték oda, és egy tudatos döntés alapján szembe mentek egy város kultúrájával, és építettek egy másik kultúrát, egy egészségtudatos kultúrát. Ami azt üzeni nekünk, hogy lehet döntéseket hozni, olyan helyen is, ami nem sziget vagy félsziget, nincs csodálatos éghajlata, nem szennyezéstől mentes környezetben épül, lehet tudatos döntésekkel életmódot váltani. Sőt, egy népcsoport meg tudja változtatni annak a településnek a kultúráját, már ami az életmódot illeti. Tehát a széken kialakul egy kékzónás szurkoló csapat, aki mutatja, hogy ezt hogy kell, akkor ez azt jelenti, hogy ez el fog terjedni az egész faluban, vagy az egész régióban. Na ez a személyes kékzónáknak a titka, hogy az egészség tudatos választás eredménye is lehet. Ezt a diát már látta mindenki, ezzel kezdtük. Ez volt a célunk. Fordítsuk le széki nyelvre és kultúrára, amit itt látunk. Azzal a tudattal, hogy ez, amit itt mondunk, az nem az örök élet receptje. Nem tudjuk magunkat beenni, vagy bemozogni, vagy bealunni, vagy bepihenni az Isten országába. És ugyanakkor azzal a tudattal, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy gondja van arra is, hogy itt, amíg ezen a földön élünk, itt jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogy életük legyen és bővölködjenek, mert az Isten megígérte azt, hogy ha mi is kérjük, akarjuk, elfogadjuk tőle, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. Ezen a földön, amelyet az Úr a te Istenet áttennék el. Ezzel indultunk el, és én nagyon remélem, hogy ide meg is érkeztünk, vagy megérkezünk.
Nos, nem árulhatom el, hogy kivel készítettem az interjút, hogy pontosan kiről van szó, de a költői neve az megvan, azt elárulom, Kékesi Zénó a neve. Mi az, amit tőle megtudtam? Zénó szeret korán kelni, mert van egy ilyen furcsa gondolata, hogy a nap az nem reggel kezdődik. Ő úgy tartja, hogy este kezdődik a nap. Ezért, hogy jól kezdje a napot, 9 óra után már nem néz monitort. Sem mobiltelefont, sem számítógépet, sem tévét. Inkább egy könyvet olvas, és azt mondja, hogy addig olvassa, amíg úgy kezd álmosodni. És majdnem ebbe belealszik. Tudna, nem is tudna sokáig fennmaradni, mert van egy ilyen szava járása, hogy az a levegő, amivel ő napközben találkozik, az a friss levegő, mert majd látni fogjuk, hogy miért, az őt agyonüti. Nem tud sokáig fennmaradni. Munkahelyén többet kell ülnie, de minden nap megtalálja, mert megkeresi a gyaloglási időt. Hát a Kékesi Zénónak van kocsia. Ez egy jó kocsi van, kényelmes kocsia, jó fűtés van benne, de ő azt mondta, hogy persze nem feltétlenül csak ilyen környezet, védelem oka miatt, hanem pusztán azért, hogy legyen ürügye gyalogolni, hát ezt a garázsban hagyja. Ezért mindig elgyalogol a buszállomáshoz, mert ő úgy döntött, hogy busszal ingázik a nagyvárosba, ahol a munkahelye van. Gyalogol, amikor a buszhoz megy, akkor egy kicsit a hegyről le kell jönni. Amikor megérkezik, akkor fölfele kell jönni. Még a városban is, amíg eljut a megállótól a munkáig, még ott is van, vagy 10 perc gyalogolni valója, ha ezt összeadja egy nap, akkor azt mondja, olyan 5000 lépés jön ki, olyan 3-3,5 kilométer. Teljesen nem elégedett vele, mert tudja, hogy 10 000 lépés lenne az igazi, olyan 6,5 kilométer, de azt mondja, hogy valahol el kell kezdeni, és ő nagyon örül, hogy kocsi nélkül tud élni. Megkérdeztem tőle, hogy de mégis az a busz zötykölődik meg, jó, azt mondja, hogy ha vezet, akkor nem tud más csinálni, csak inkább vezetni, de itt akár tud egyébre is figyelni, el tud mélyülni, amikor hallgat valamit, valami olyan gondolatokat, vagy ismeret teljes előadást, nem kell figyelni az útra, neki ez így jó és kikapcsoló. Amikor felébred, mindig 2 pohár langyos vizet iszik meg. Mondja, hogy ez úgy elindítja az egész működését, az egész szervezetet, és ahogy ezen túl van, keresi a frissítőt. Mindjárt gondoltam, hogy ez az a bizonyos sötét színű folyadék, de azt mondja, nem, nála ez nem az a folyadék, hanem egy gondolat, egy bátorítás a lelkének. Megfogalmazza azt a célt, amiért felkelt. Persze, hogy tudja, hogy nem Japánban él, ezért ő nem akarja magának kitalálni, hanem azt mondja, előveszi azt a fekete könyvet, és abból olvas. Abból a Bibliából. Mert ő mindig merít valami ígéretet, mindig valami különleges dolgot arra a napra. És azt mondja, hogy egy kis imával együtt megnyugtatja, feltölti, olyan szinten, hogy senki nem tudja napközben kiborítani. Mert ő tudja, hogy miért mozog, tudja, hogy miért él, hiszen így indult el reggel. Hát a reggelije az általában gabonakása. Vagy ilyen gabonapelyhet, vagy zappelyhet, vagy kölest, pelyheket beáztatja forró vízbe, és megfőzi. 2-3 nyers gyümölcsöt vagdos bele, vagy almát, vagy körtét, vagy banánt, hát ami elérhető. És minden nap 2-3 diót, vagy valami magyarót, vagy napraforgót, vagy tökmagot, semmi nagy, egzotikus dolgot, hanem ami itt a környéken megterem. Jó, a banán az nem, de a többi igen. Megkérdeztem, hogy így nem lesz éhes 10 órakor már? Azt mondja, hogy nem, higgyem el, hogy nem. Az olajos magvakban van kalória, van eszenciális zsírsavak ott vannak, meg a gabonában van elég rost,
elteríti a gyomrát, nem érez. De egyébként sem szokott üres lenni a gyomra, mert ebédik, megiszik még 4 pohár vizet. Húha! De hogy hát már nem olyan fiatal, ezért hát úgy ebédik legalább 3-szor, kimegy a mosdóba, de ez nem okoz neki gondot, mert mások meg dohányzani mennek ki, úgyhogy a főnök nem is szól semmit, ha ő a mosdóba megy. És azért sem szólnak semmit, hogy 1 vagy 2 emelettel fönnebb megy a mosdóba. De miért? Hát rossz az, ahol van. Nem rossz, csak így van lehetősége lépcsőzni. Hát átmozgatja az egész lábát, a végtagjait, itt nem lesz trombózis. Ez annyira jó megmozgatni magát időnként, szinte minden órában. Az ebédet mindig kis dobozban viszi. Nem bízik a gyors éttermekbe. Például a kollégái mindig kimennek a sarokra, a büfébe, ott esznek. Egyszerű alapanyagokból dolgozik. Úgy alakítja, hogy a második fogást a zöldség salátával fogyassza el. Télen káposztát reszel, fekete retket, répát, céklát, hát ami van neki, amit meg tud termelni. A reggeli gyümölcs adaggal együtt a zöldség salátás körülbelül olyan 500 g-ot tesz ki, mert azt mondja, amikor ennyi mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt elfogyaszt egy nap, ez már kihat az ő kedély állapotára is. Állítása szerint az maradék ebédidőben, ugye a többiek, a kollégái kimennek, megesznek, visszajönnek, hát neki ott marad egy kis rés, ugye mindig leszteszi a fejét az asztalra, és úgy egy ilyen 15 percet elbóbiskol. Jól esik neki. Azt mondja, sokkal többet ér, mint a többieknél a délutáni kávé, mert ezután ő sokkal frissebb, mint a kollégái. Este 6 órakor eszik utoljára. Általában levest, vagy valamilyen kis könnyű ételt, egy szelet saját maga sütötte kenyérrel. Na, ilyenkor találkozik a családdal. Körbeülik az asztalt, persze a családtagok egyebet is többet esznek, de ő azt mondja, neki ennyi, ez így elég. Mert hogy a vacsora időben nem az a lényeg, hogy mit eszünk, mondja ő, hanem az a beszélgetés, ami folyik az asztal körül. Mindenki elmondja, hogy mi történt aznap, megbeszélik a nap történéseit, és higgyem el, mondja, hogy érdekesebb, mint a híradó. Meg mint a politika, meg mint az időjárás. Olyan jó megismerni egymás gondolatait. Megbeszéljük a következő napnak is a feladatait, és ezek annyira jó, megnyugtató pillanatok, amikor együtt van a család és beszélgetnek. Zénó minden héten eljár egy csoportba, ahol a barátaival beszélget, olvasgatnak, együtt imádkoznak. Olyan emberek, akik hasonló értékrendet követnek. Azt vette észre, amikor olyan emberekkel beszélget, akik hasonló módon élnek, ez őt bátorítja. Amikor mástól is azt hallja, hogy hát ő is ugyanúgy gyalogol, vagy ő is megpróbálkozik ugyanolyan ebéddel, meg reggelivel, akkor amikor úgy érezné, hogy hát már próbáljuk meg valahogy másképp, mindig eszébe jutnak a barátai, ezért nem hagyja abba, ezért kitartó, támaszt kap. Érzelmi támaszt kap a csoportjától. Hétvégén egy egész napot elkülönít, ami teljesen más, mint a többi. Délelőtt a hívő közösségbe jár, délután családjával, néha kimennek sétálni, ki a természetbe, vagy meglátogatnak más családot, vagy jótékonykodnak. És ahogy így beszélgetek vele, valami nagyon feltűnt nekem. És pedig az, hogy jó beszélgetni Zénóval. Kellemes. Tudjátok, vannak olyan emberek, akikkel miközben beszélgetünk, leszívják az energiákat, energiavámpírok. Úgy érezzük magunkat, mint akit agyon döngöltek. Mivel? Lapító? Nem. Potyoló. Ugye? Jól mondom? A potyolóval. A kenyérpotyolóval. Nem szeretném azt úgy kipróbálni magamon, de néha egy beszélgetés ilyen. Az Zénóval nem ilyen.
Zénó mindenben talál valamit, amit hálás, amit megköszön, valami pozitív gondolatot. És amikor végzek egy ilyen beszélgetéssel Zénóval, akkor úgy érzem, hogy mintha több lennék, mint előtte. Erőt ad. Jó érzés Zénóval beszélgetni. Ilyen pozitív kisugárzása van Zénónak. Azt mondja, hogy nem fáj semmilyen. Egészséges, úgy érzi magát, de minden évben eljár szűrésre. Tehát akkor miért, ha nincs semmi baja? Hát azt mondja, hogy ő azt gondolja, hogy az élet az Isten ajándéka, és őt tette ezért felelőssé. És ha ő felelős valamiért, hát akkor felelősen gondolkodik. Azt mondja nekem, hát elviszem a kocsit is műszaki vizsgára minden évben. Minden évben. Miért viszem el? Hát azért vegyék észre, ki akar repülni egy kerék, hát jobb azt előbb észrevenni, mint amikor már látom, hogy repül. Ha ezt megcsináljuk a kocsival, akkor velem, aki kapta ajándékba az életet, hát én egy felelős ember vagyok, én nem látok bele a tüdőmbe, ezért elmegyek el röntgenre, és ott alakul valami, az orvos többet. Tehát rögtön megmondja, minden évben megcsinálom. És szeretném tudni a számomat, a vérnyomásaimat, hogy vérnyomásomat, hogy mi van a véremben, és így tovább. Én felelős ember vagyok. Hát, ha nem is árulhatom el, hogy ki az a kékesi Zénó, de azt megkérdezhetem, hogy hol van az a hely, ahol ilyen módon lehet élni. A kékesi Zénó élhet. Hol van az a hely? Van valami sejtéseid bárkinek? Nem bárhol. Ez pont itt van. Ez itt van széken. Széken minden feltétel adott, hogy valaki a kék zónába éljen. Minden feltétel adott, hogy belépjen a kék zónába. Egyetlen egy kérdés marad, hogy be akarunk-e lépni, vagy képesek vagyunk-e rá, hogy mi belépjünk abba a személyes kék zónába, amit mi kialakítunk magunknak. Amíg itt voltam széken, megtudtam, hogy régen kékre festették a házak falát. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, hogy kékre festették a falát, tehát csak nem tudtak valamit, pár évtized múlva felfedezik a kék zónákat, talán nem tudtak valamit sokkal hamarabb, mint ahogy Dunbartonék tudták, és még ezek az ősök nem is olvasták el ezeket a könyveket. Például nem olvasták el a National Geographic folyóiratot, ahol először írtak a kék zónákról. Ezt említettem, és ma belelapoztam, és kell korrigáljak valamit, a tegnap rosszul mondtam valamit. Ez a Margaret, aki itt van, vagy mutattam, nem 117 éves volt, bocsánat, csak 100 éves volt, és éppen megújította 5 évre a vezetői jogosítványát, és tényleg tankolt, és 117 évesen halt meg, de itt csak 100 éves, úgyhogy elnézést kérek, hogy rossz adatot mondtam. És Dunbartoner itt érte őt el, és ő írja le, nagyon szép ez a mondat, muszáj felolvasnom, ezt én is ma frissítettem fel, azt mondja, szükségünk van reményre, és valakire, aki utat mutat nekünk az életben, vallja Margaret. Isten egy ilyen jó barát. Mikor ezt elolvastam, mint erről beszéltünk volna már ezen a héten, hogy a hosszú életnek a titka az Isten kép, az is beletartozik, hogy mit gondolunk Istenről. Elhisszük azt, amit ő mond magáról. Ja, és az ősök, akik kékre festették a falat, azok Dunbartonernek a könyvét sem ismerték, Magyarország könyvesboltjaiban kapható a hosszú élet titkai, amiket itt tetszettek hallani sok-sok történettel együtt, sok mindennel együtt, talán a bibliai vonatkozásokat kívül, mind ott van benne. Aki azt mondta, mi mondjuk magunkról, de hogy mi mondjuk magunkról, egyáltalán nem. Sőt, még ezeket a recepteket sem olvasták,
mert Dan Butner és a felesége az öt kékzóna gasztronómiai, egészséges receptjeit összegyűjtötték, és kiadták ebbe a könyvbe, a kékzóna receptjei. És mégis képre festették a házak falát. Tudták, hogy eljön az az idő, amikor a szék felismeri ebben a küldetését, hogy itt kell lenni annak a kék zónának, amit majd a következő könyvében meg fog jelentetni. Ezt ő még nem tudja, de mi már tudjuk. Ha ő elmulasztotta, ez a felfedező, akkor mi mindent meg fogunk tenni, hogy visszatérjünk széken a kék zónás gyökereinkhez, és már itt megtettük egy páran a nagy lépés. Senki nem fogja tudni letagadni, hogy köze van a kék zónákhoz. Nekem képi bizonyítékaim is vannak, hogy a fekete és a piros mellett ott van a kék is. Le sem tudják tagadni a székiek, hogy közük van a kék zónához. Tetszenek látni, a kék és a fekete között ott vannak a kékek. Minden adott, hogy magunk körül kialakítsuk és belépjünk a személyes kék zónába egy egészségtudatos életmódba. Így van ez? Jól mondom? Látom, hogy többen bólogatnak. Hát elmondom, hogy mi lesz. Ez így könnyű. Jól hangzik. Sőt, azt is el tudom mondani, hogy Kékesi Zénóval ma találkozni fognak. Amikor belépnek otthon a lakásba, és belenéznek a tükörbe, na ott lesz Kékesi Zénó és a felesége, és Kékesi Zénónak a gyerekei. Ott lesznek. Könnyű bólogatni, és könnyű volt ezt meghallgatni akár minden este, de hétfő reggel, nem vasárnap még jó napunk lesz, hétfő reggel jön egy másik zóna. A rutin zóna, ahogy mindig is szoktuk. Csak egy szép emlék lesz, hogy igen, gyaloglás, meg reggeli, meg minden, de jön a rutin zóna. És kedden felismerjük, hogy hiába próbáltuk meg, nincs erőnk. Könnyebb a szokásokat követni. Könnyebb a rutint követni. Még így elfelejtjük. Lesz-e erőnk belépni? Vagy visszahuppanunk oda, ahonnan indultunk? E bibliai kék zónát szeretnék bemutatni. János evangéliuma 5. fejezete, 2. versétől olvasom Isten igét. Jeruzsálemben, a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőként lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett. Bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Jeruzsálemben a Jókapu közelében volt ez a kék zóna. Egyébként csak most, ahogy most olvastam, vettem észre, hogy 5 oszlopa volt, hát nekünk is ezen a héten itt 5 oszlopunk volt a kék zónában. És ezt az oszlop csarnokot Betesdának nevezték el, aminek szó szerinti jelentése, hogy az irgalmasság háza. Ez egy szenzációs név. Az irgalmasság háza. Igen ám, de ez csak a nevet viselte valójában, akik itt feküdtek az oszlopcsarnok alatt. Senki nem volt irgalmas.
De bőven elég volt, hogy annak nevezik ezt a helyet. Csak magával foglalkozott mindenki. A másik egyáltalán nem érdekelte. Az evangélium szerint így olvastuk, hogy a tó vize időnként megmozdult. És ez egy különös természeti jelenség volt. És amikor az emberek nem értik, hogy mi miért történik, akkor próbálja kitalálni. Kutatók nagyon sok mindent leírtak, hogy vajon mi lehetett, mitől mozdult meg ez a víz. Sokan azt mondták, hogy hát biztos, hogy egy időszakos forrás bugyogott néha, és a sima víztükör felszínét néha megpezsegtette. Mások azt mondták, hogy a kéreg lemezek lehet, ott elmozdultak, kicsit megmozdult a föld, és emiatt mozgott a víz. Mivel senki nem tudta megmagyarázni, ezért a korabeli betegek között az a hiedelem terjedt el, hogy időnként jön egy angyal, persze láthatatlanul, belekorbácsol egyet a vízbe, megmozdítja a vizet, a víz megmozdul, azután az angyal elmegy. Természet feletti jelenség miatt a víznek gyógyító erőt tulajdonítottak. Igen ám, csak volt egy kis apró probléma. Hogy nem mindenki gyógyult meg. Csak az, aki elsőként lépett be a tóba. Tessenek csak elképzelni azt a súlyos beteget, aki mindenkit leelőz, nagyon jó a gyorsulási sebessége, nagyon jók a reflexei, amikor elsőként meglátja, hogy mozog a víz, akkor sprintel, és elsőként szalad be a vízbe. Hát az ilyen betegek szerintem nyilván meg is gyógyultak, mert valószínűleg nem is voltak betegek nagyon, aki ilyenre képes volt. A Biblia szerint volt valaki, akinek erre esélye sem volt. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a Biblia nem zárja ki, sőt, nagyon sok történetet ír le a csoda általi gyógyulásra. Van egy külön görög szó is, ami az Isten hatalmával történő csodákról szól, de minden esetben az ilyen csodák az Istenhez köthetők, a Jézus Krisztushoz köthetők. Vagy konkrétan az ő küldöttje és a tanítványokhoz köthetők, nem az ilyen megmozdul a víz, nem az ilyen módszerhez köthetők. Jézus csodáiban is nagyon sokféle dolog néha megérintett valakit, néha csak szólt valakinek, néha csak ilyen sárból készült kenőcsöt kent a szemére, hogy senki ne bízzon a módszerekben. De ez nem erről szól, ez nem Istenhez kötötték, ezt a vízhez, a víz mozgásához kötötték. Igen, Betesda vizénél ebben hittek. Megmagyarázhatatlan jelenségre, természetfeletti indoklást kerestek, amire semmi bizonyítékuk nem volt. És nem is lehetett tudni, hogy vajon tényleg az angyal jelenléte miatt, a mozgó víz miatt, vagy az életerős páciensek lélek jelenléte okozta azt a hatást, de lehet, hogy csak egyszerűen placebo volt. A misztikum, az ismeretlen, az extrém tanácsok, azok mindig nagyon vonzóak. Én ezt megfigyeltem az én munkám során is. Ha valakinek elmondtam a kékzónás tanácsokat, ha jött egy életmód problémával, de azt, hogy gyakorold, pár hét múlva rendben leszel. Nem kell két nap múlva gyakorlod? Nem, nincs időm, nincs energia. Egyszer látok valakit, hogy kavargatja a port. Érdem, hogy hát mit csinál? Hát most fogyókúrázik. Tehát mondja, hogy hány száz euróért, vagy nem, 1000 euróért vette, nagyon drága. Na magyarázd már el, hogy ez a por hogy működik. Hát azt mondja, hogy nagyon oda kell figyelni rá. Mert például azt írja, hogy reggel legalább 15-20 percet kell kavargatni. És kérdem, hogy ez alatt mit csinálsz? Hát meditálok. Gondolkodom. Gondoltam, hogy lehet éppen a szikikairval foglalkozik. Ez alatt. Ez mi annyira lenyugszik. És ez a nyugalom kell ahhoz, hogy hasson a por. És mondtam, utána mit csinál? Hát nagyon fontos, hogy hasson, legalább 8 pohár vizet kell egy nap meginni. Mondtam, hogy jó.
És a más egyéb az utasításban van még? Hát van, azt mondja, van, olyan 5 kilométert kell gyalogolni. És mondom, az étkezés, ja, hát reggel ilyen gyümölcsöt, kását kell enni, délbe minden sok zöldségsalátát a második fogással, és este lehetőleg semmit. De ezért mennyit fizettél? Hát mondja, hogy majdnem 1000 eurót. Hát mondom, én féláron is ki tudtam volna neked keverni, esővízből is ezt a dolgot, miért nem szóltál? Na, ilyen az ember, értjük? Ilyen az ember. Ha fizet érte, akkor megcsinálja. De csak úgy hallja, csak úgy ingyen adják, hát akkor nem érdekes. Nos, így vagyunk mi a misztikus dolgokkal. Ha valami rendkívüli tanács, ha nem tudom, mit kell, csak nem tudom, mivel enni, az interneten millió dolog jön, még ha tönkreteszi a májunkat és a vesénket is, nem számít, de olyan jól hangzik, mi ezekre a misztikus, ezoterikus, úgynevezett természetgyógyász tanácsokra nagyon bukunk. Mert minél inkább sötéted, nem ismerjük titokzatosabb, nem ismerjük a magyarázatát, azt gondoljuk, hogy annál inkább hatásos. Pont ezt csinálták Bethesda tavánál. De misztikus volt, olyan megmagyarázhatatlan volt. Csak hogy az Isten nem ilyen, adott értelmet, hogy megértsük, hogy mi van a növények, mi van a zöldség, adott nekünk dietetikust, adott nekünk orvost, akik segítenek megérteni a dolgokat. Nem ilyen misztikus, homályos kavarásokban kell inni, nem, ebben van az egészség. Kiderült a 38 éves beteg számára, hogy nem a vízmozgás jelenti a legnagyobb csodát, hanem valami más. Amikor Jézus megáll előtte, és megkérdezi, akkor ő azt mondja, hogy nekem nincs emberem. Ez az irgalmasság helye, az a neve, de velem senki nem foglalkozik. Mindenki magával törődik. Így nem lehet meggyógyulni. Nincs emberem, nincs senkim. És nem veszi észre, hogy ott van előtte az ember, és ez a szembe mélyen a szemébe néz, és mond neki valami olyat, amit még soha senki nem mondott. Mert ki az, aki egy 38 éve ott fekvő, elsorvadt végtagú betegnek azt mondja, hogy hát állj a lábadra. Senki nem mond ilyet. Miért mondjon ilyet? Látja a valóságot. Nincs értelme. Ki is kerüli, nem is akar arra menni, látni sem akarja, hiszen nem tudunk mit mondani a beteg embereknek, sem a lelki, se a fizikaiknak, inkább elkerüljük, nem beszélünk velük. De most valaki megáll előtte, mélyen a szemébe néz, és azt mondja, hogy hát kelj fel, állj a lábadra. És ez a rendkívüli esemény olyan dolgot indít el az ő idegrendszerében, ami addig soha nem volt. Ez az ember elfogad a szavak által teremtett másik valóságot. Egy meggyőződése keletkezik, ami nem tőle jött, kintről jött. És az idegrendszer egy olyan érdekes szervünk, ami képes az új beprogramozott program szerint működni. Mert valójában nem a lábunkkal járunk, hanem az idegrendszerünkkel járunk. Valaki kap egy agyvérzést, történik valami erejében, akkor hiába épp a lába az izomzata, nem tud járni. Mi az idegrendszerünkkel járunk? Idegrendszerünkkel mozgunk, az idegrendszerünkkel eszünk, csak minden engedelmeskedik azzal, ami itt történik. És Jézus a szavával egy új valóságot teremt meg ennek az embernek, és ő ezt elhiszi, beleragad, megragadja hittel, és azt mondja, jó! És a lábak engedelmeskedtek. 38 éve mozdulatlan láb erre az új valóságra, amit az idegrendszer hit miatt, az új valóság miatt elindít. Átjárja, mint egy áram a testét. És föláll. A lábára áll. Jézus szavai
törődése átjárta a testét. Soha nem találkozott ilyen emberrel. Már nem kellett a víznek mozognia. A saját lebénult testrészei mozogtak, és ez mindennél többet ért. Nem kereste a magyarázatot, hiszen a magyarázat ott állt előtte. Az Isten fia, a teremtő Isten. Betesda közelebb van hozzánk, mint ahogy gondolnánk. Betesda az irgalmasság háza, lehet ez a hely, most már van 5 oszlopcsarnokunk. Széknek van gyógyvize is, az a sós víz, azt higgyék el, nagyon kiváló gyógyvíz. Anélkül, hogy megmozdulna, nagyon hatásos. De Betesda arra tanít minket, hogy ne foglalkozzunk azzal, aminek nincs magyarázata. Az ismeretlennel szemben ne állítsunk fel saját elméleteket. Ne keressük mindig az extrém módszereket, mert az Isten szava az egyszerű. Az Isten életmód tanácsai egyszerűek, érthetőek, logikusak, magyarázhatóak, a bizonyíték alapú tudás is mellé áll. Ezek nincsenek egymással ellentétben. Nem kell rosszul éreznünk magunkat azért, hogy majd egyszer jobb legyen. Vagy hogy is mondta Adrián, hogy ostorozzuk magunkat. De kedves Saba, nem vagyunk elég egészségesek, elég jók. Ez a 38 éves beteg, 38 éven át ezt csinálta. És azt mondja, hogy ha-ho, nem azt mondja, hogy jaj, de béna vagy. Mennyire nem vagy jól? Hát ezt tudjuk, nem kell mondani. Kelj fel és járj! Szék lakosai, nem nyavajgunk tovább, kelj fel és járj! Ez ilyen egyszerű. Az Isten szava egyszerű. Az Isten szava egy új valóságot teremt az életünkben, ha ezt elfogadjuk és elhiggyük. Mert addig, amíg a saját nyomorúságunkat nézzük, az idegrendszer szerint működik. Úgy fog lépni a lábunk, ahogy gondolkodunk magunkról és az Istenről. Az Isten képünk és az én képünk lebénít minket, hogy megtegyük azt, amit nekünk kell, és meg tudnánk tenni. Ne a víz mozdulását várjuk, hanem mi mozduljunk meg. Mert ma azt mondja neked is, hogy kelj fel és járj. Tedd meg azt, amire képes vagy. Felelős vagy magadért és a sorsodért. De közben maradj kapcsolatban a nagy orvossal. Ismerd meg őt jobban. Engedd, hogy meggyógyítsa az Isten képedet. Utána meggyógyítsa az én képedet. Azután meggyógyítsa az emberi kapcsolataidat, hogy képes legyél megbocsátani. Mert hogy a megbocsátás az a DNS, a sejtek, a sejtmag szintjén kémiai, fizikai változásokat hoz. Isten innen indítja a gyógyítást, amikor találkozunk vele. És azután az egyszerű életmód kérdésekben kelj fel és járj, tedd meg. Mondjad a lábadnak, hogy mozdulj meg, gyalogolj. Ne várd, amíg a víz megmozdul. Valami csoda történik. Így összhangba a természet törvényeivel, amelyek magyarázata nem misztikus, hanem jól ismert. Az Isten természeti törvényei. Összhangban a Bibliával és a bizonyíték alapú tudással. De képzeljük csak el, hogy itt ma, Betesdában, ma este megáll előtted, és ez valóság, amit mondok. Mert az Isten szava, ahol szól, ott az Isten szól. És ma az Isten ma neked mondja. Tőled kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Tényleg tőled kérdezi. Az Isten szava jelen időben szól. Még akkor is akkor írták, most, amikor olvasod, most, amikor hallod, az Isten szava most szól. Akarsz-e meggyógyulni? Tudom, hogy már évek óta beteg a lelked. Tudom, hogy vannak 20 éves, 30 éves, 38 éves sérelmeid. Tudom, mert ismerlek. Nem az a kérdés,
hanem az a kérdés, hogy akarsz meggyógyulni? Tudom, hogy vannak sérülések, tudom, hogy vannak traumáid, tudom, hogy összevesztél a barátaiddal vagy a családoddal, és ezért beteg a lelked, beteg a tested, de nem ez a kérdés, hogy mitől lettél ki a hibás? Miért nem vitt be a tóba, miért nem jött, miért nem látogatott meg, miért nem rándított ki? Hanem az a kérdés, hogy akarsz meggyógyulni? Ez a mai kérdés, és ezt ma tőled kérdezi. Tényleg tőled kérdezi. Ez nem egy költői kép, az Isten szavát, ha megszólaltatjuk, az itt és most szólal meg. És ezt olvastam, akarsz-e meggyógyulni? Nem mondta, hogy rosszak a körülmények. Nem mondta, hogy mindenki más hibás. De még az sem, hogy nincs elég erőm hozzá. Mert elsorvadt az akaratom. Mindenben igazad van, de ő maga szólított meg, és ő nem akárki, hanem a Teremtő Isten. A Teremtő Isten. És ha elhiszed a szavai által mondott új valóságot, akkor az elsorvadt életed meg tud mozdulni, meg fog mozdulni. Az új valóság az, hogy te egy szeretett ember vagy. Az új valóság az, hogy te egy megbocsátott ember vagy. Az új valóság az, hogy te egy elfogadott ember vagy. Az Isten kegyelmében körülvett ember vagy, még ha tékozló fiúként is jöttél haza. Ez az új valóság, ami Isten igéből kirajzolódik. Minden más, amit Istenről gondolunk, az egy hamisítvány. Megbocsátott és üdvösségről biztosított. És az új valóságban az ő akarata talpra állít téged. A kék zóna, itt van egy karnyújtásnyira tőled. És te is beléphetsz. Ezért kelj fel és járj. Imádkozzunk.

Teremtő, mindenható és gyógyító Istenünk. Nem tudjuk eléggé megköszönni neked. Azt, ahogy te nézel ránk, ahogy foglalkozol velünk, ahogy megállsz előttünk, akkor is, ha bármilyen hosszú idő óta mozdulatlanul várunk valami csodára, hogy valami kimozdít, valami megváltoztat, közben nem teszünk semmit magunkért. És nem azt kérdezett, hogy hogy tehettük ezt, hogy ronthattuk el ezt így, hanem abban a kérdésben ott van a megbocsátás, a szeretet, az igazi irgalom. Istenem, én nem tudom, hogy itt ebben a teremben vagy, akik most épp online nézik, hányan vannak, akik már régóta azt érzik, hogy az életük elsorvadt. Hogy beteg a házasságuk, betegek a családi kapcsolatai, vagy éppen beteg a közösséggel való kapcsolata, vagy olyan sérülések, traumák, gyász, vagy bármi olyan történt, ami, mert úgy érzi, hogy az akarat eltűnt az életéből, nem tud semmit tenni önmagáért. Beteg a lelke, beteg a test.

mozgás, a járás, a fizikai, lelki felépülés útján összhangba hozol bennünket a természet törvényeivel, a te erkölcsi értékrendeddel, hogy ezen keresztül megáldasz, és áldást lehetünk mi is mások számára, bárhogy is volt eddig. Uram, ha bárki szeretne megmozdulni, járni, megtenni azt, amit megteheti, azért, mert te megszólítottad, akkor ad, hogy itt és most meg tudja ragadni a legnagyobb hittel a te szavadat. Hát, hogy legyen ez a közösség, legyen ez a falu egy olyan kék zóna, ahol az emberek lelkileg és testileg meggyógyulnak. Ahol felelősen élnek. Ahol vigyáznak a tőled kapott ajándékra. Köszönjük, hogy ezt meg tudod tenni. Nem csak akkor, hanem itt és most is bárkinél, aki kéri és ezt elfogadja tőled. A te nevedért, Jézusért kértük.

Köszönet dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztornak a Kék Zónák titkai előadássorozat megszerkesztéséért és annak előadásaiért, melyet széken szerveztek meg, illetve a hozzájárulásért, hogy az önök számára is felvételt készítsünk itt a Speranza Reménység Televízió nézői számára. Köszönet a széki gyülekezetnek az ének és zene szolgálatokért, melyeket megszerveztek az előadások alkalmaival. Isten segítsen meg, hogy a személyes kék zónánkért tenni tudjunk,

és ki tudjuk azt alakítani. Amint azt tudják, kedves nézők, az augusztusi hónapban, a magyar adásidőben is az elmúlt év legjobb adásaiból sugárzunk önöknek. Kivételt képeznek a szombatiskolai alkalmak, melyekre várjuk minden szerda este friss, aktuális adással. Kellemes nyári időszakot kívánok, a drága Jézus legyen mindannyiunkkal. A viszontlátásra!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak Zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltatja.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk, és gondolkodunk azon, hogy milyen is az az élet, amely stresszelteljes, és ami a végén depresszióhoz vezet. És ha valaki beleesik ebbe a nagyon bonyolult betegségbe, kevés betegségbe, vajon hogyan tud kiemelkedni ezek közül, a problémák közül? Van-e minden ember számára kivezető út a depresszióból? És egyáltalán mi okozza ezt? Hogyan lehetne elkerülni ezeket a betegségeket? Mi magunk döntjük el? Ha ellenséges gondolatokat engedünk a fejünkbe, és mindenbe indulattal reagálunk, akkor ráléptünk arra az útra, amely biztos végül a depresszióba vezet. De ha elhatározzuk a szívünkben azt, hogy nem akarunk fenn az életben, az élet során semmit, mert egyik nap van, a másik nap elmúlik, és sok olyan gondot, amely miatt marcangoljuk önmagunkat, az idő egyszerűen megold. Sok olyan félreértés néhány óra alatt, vagy néhány nap alatt tisztázódhat, ami miatt úgy rágjuk magunkat. Persze lehet, hogy itt nem szoktak ilyet tenni az ember. Amikor szeretettel visszajönünk az élethez, és a bűn által megfertőzött embernek az egyik legnagyobb problémája, hogy nem tudja önmagát szeretetből szeretni, csak önzésből. Bárcsak megtanulnánk önmagunkat szeretetből szeretni. Olyan sokat beszélünk arról, hogy szeressük egymást. De az az ember, aki önmagában nincs, önmaga életében, önmaga iránt nincs szeretet, az hogyan tudna szeretni a másikát? Hogyan tudná szeretni a másikát? Vagy azt mondjuk, hogy törekedjünk békességre, de ha a szívünkben állandó háborúság van, ha állandó nyugtalanság gyötör bennünket, vajon hogyan tudnánk békességben lenni a feleségünkkel, a férjünkkel, fejünkkel, vagy a gyerekeinkkel? Szeretnénk, ha legalább ez az egy dolog megmaradna az emlékezetükbe, és próbálnánk az életünk során megvalósítani. Minden dolog itt kezdődik. Itt, a szívben, az érzésvilágunkban, a gondolkodásunkban. Próbáljuk megbékélni önmagunkkal, hogy megbékélhessünk Jézussal, és megbékélhessünk mindazokkal, akikkel a gondviselés összehozott bennünket. És próbáljuk szeretni a másikat. Dr. McMillan írt egy nagyszerű, egy csodálatos könyvet igazán. Az elkerülhető betegségek, ez a címe ennek a könyvnek. És leírja azt, hogy az emberek hogyan betegítik meg önmagukat. A szeretet és a békességnek a hiányában. David Rockefellernek az élet példáját veszi, akinek nagyszerű tervei voltak, egy hatalmas kreatív elmével rendelkezett, és elhatározta magában, hogy ő lesz a világ leggazdagabb embere. Mindent megtett annak érdekében, hogy hihetetlen vagyonra tegyen szert. Ebben a korban az olajutak hozták a legnagyobb vagyont. Az emberek sokszor a kertük végében furatta a kutakat, Texasban is, azon a vidéken, különösen rengeteg olaj van, és csak úgy tölt fel az olaj. De nem volt neki elég az, amihez ő hozzájutott a földjén, hanem sorba megvásárolta azokat a kis olajutakat, amik egy-egy család életére, egész életére nézve a megélhetést jelentette volna. Annyira gyűlölt volt ez az ember, hogy csak védelemmel, testőrökkel, vagy így mondanám, csak testőrökkel mehet emberek közé menni. Úgy hajtotta magát, mint ahogyan a rabszolgákat hajtották és kizsigerelték Amerikában. 50 éves korára a világ leggazdagabb embere lett belőle.
még a gazdagságban. Megvillan leírja, hogy az összes szőrzete kihullott. A haja, a szemöldöke, az egész teste úgy nézett ki, mint egy gumia. Arany erőeszközöket használt. Csak fáról zöldséget volt képes a gyomra megemészteni. Depresszióba esett, hogy már megírták, lemondott a saját életéről, és az orvosok is lemondtak az életéről, megírták 50 éves korában a nekrológiát, hogy mennyi gazdettet követett el, és a gazdagsághoz milyen gyalázatos út vezetett. És egyszer egy éjjel, amikor nem tudott aludni, akkor valaki azt mondta neki, és semmi nélkül jöttél erre a világra. Nem szorogattál a kezedben aranyat, vagy gyémántot. Üres egyébként. És ha így folytatod néhány nap múlva, üresen nézett. Hát érdemes volt akkor. Egy éjszaka megváltoztatta az egész gondolkodását ez az ember. Az az éjszaka egy olyan megtöbbentő volt a számára, hogy rendkívül sok új neuron termelődött az agyában. És egy egészen más élet. Sorba hozta létre az alapítványokat. Olyan kutató intézeteket alapított, amelyek a betegségnek az okát és a gyógyíthatóságát kísérletezte. Elkezdett Bibliát terjeszteni. Minél több ember kezébe jusson el a Szentírás. És ahogyan elkezdett egy más irányban gondolkodni, napról napra megerősödött. Az orvosok, akik nem tudtak vele tenni semmit sem, csak csodálkoztak, hogy mi lett vele. Valaki tudja, hogy hány évig élt? 94 éves korában temették el. Majdnem még egyszer annyit élt, amikor megváltozott a gondolkodása, mint ahogyan az előtt élt. Majdnem még egyszer. Isten azt akarja, hogy mi meglássuk, mi okoz az életünkben depressziót. Mi veszi el a mi életkedvünket? Miért válunk szomorúvá? Miért válunk olyan gondterhelté? Oly dolgok szempontjából, aminek nincs jelentősége az életünkben. Nem tudom, valaki volt-e már itt, aki kis dolgokból olyan nagy problémát csinált. És aztán néhány óra múlva, vagy néhány nap múlva, hogy belátta, amikor már lecsendesedett belülről. Most ezért veszekedtem, ezért dühöntem, ezért emésztettem magamat. De van egy ellenségünk, aki azt mondja, csak marcangod magad. Csak haragudj arra a másikra, hát hogy nézed rá, hát mit mondott neked? Nem hagyhatod szó nélkül. Nem? És bárcsak inkább arra a hangra hallgatnám, amelyik azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívvel. Így Isten, adj rá az élet orvai, és akkor békességed lesz. Bárcsak tudnánk ezt megérteni. Természetesen nagyon fontos a gyógyszeres kezelés, egy bizonyos határon túl nem lehet elkerülni azt, hogy az ember ne kezeltesse magát, ha ilyen helyzetbe jut. De ezek a gyógyszeres kezelések csak elfedik a problémát, csak a tüneteket orvosolják. Ha a mi gondolkodásunkban nem változunk, ott lappang a betegség élethossziglan is bennünk, és nincsen kimenekedés belőle. Nos, nézzük meg egy kevéssé azt, hogy milyen tényezők válthatják ki a depressziót, és mely tényezők növelik annak a kockázatát. Vannak olyan tényezők, amelyeket mi nem tudunk befolyásolni. Ezek az örökletes tényezők, ami génjeinkben ott van benne mind az, a jó és a nem jó, amit a szüleinktől örököltünk. Ezeket nem tudunk változtatni. De az étrendünkkel kapcsolatos tényezőkön tudunk változtatni. Tudunk változtatni a szociális tényezőkön, az egymás elfogadottságán. Az életmóddal összekapcsolódó dolgokkal, az egészségi állapotunkat is, ha úgy örököltük, el kell fogadni.
az agy kiegyensúlyozó aktivitásának a zavara is okozhatja a depressziót. És vannak olyan nem mindennapi okok, amik csak egyénileg váltanak ki depressziót, és vannak olyan okok, amelyek nem is bizonyíthatók. Csak szenved benne egy ember, de nem lehet bizonyítani, hogy mi okozhatja. De senki sincsen állandó depresszióra kárhoztatva. Még azokban az esetekben is, amikor nagyon súlyos depressziós állapotok léptek fel, meg lehet találni azokat a tényezőket, amelyek által ki lehet kerülni. Azt szokták mondani, hogy egy deka megelőzés az egy kiló kezeléssel érve. Inkább előzzük meg a bajt, mint hogy azt kezelni kellene. Nem jobb egészségesnek maradni, mint gyógyulni. Én jobban szeretek egészséges lenni, mint meggyógyulni. Mert ha meg kell gyógyulni, akkor azt jelenti, hogy beteg vagyunk, nem? Amiből ki kell majd aztán gyógyítani. Hát láttuk ezeket a tényezőket gyakorlatilag, amelyek kiválthatják a depressziót az emberben. Amerikában végeztek egy ilyen kutatást, hogy a serdülők és a felnőttek 20%-a depressziós lett. Tudják, ez mennyi a lakosság? 1/5. Emlékeznek még Abraham Lincoln szavaira? Ha megmaradok abban az állapotban, amiben most vagyok, és ez kiterjed az emberiségre is, akkor lassan nem találkozunk az utcán egy mosolygós emberrel. Én szeretek mosolyogni, és szeretem, ha visszamosolyognak rá. Megteszik majd hazajtóba találkozni. Örülnék meg. Rendkívül veszélyeztetettek a fiatalok és az idősek. A nemek között is különbség van, a nők sokkal veszélyeztetettek a depressziót illetően. Nagyon sok esetben már kis gyerekek serdülőkorban átmennek ilyen depressziós tapasztalatokon, akikbe szinte belekódolódik aztán, hogy felnőtt korban újra kerébetegekké válnak. Úgyhogy őrizzük a gyerekeinket, vigyázzunk a mi ifjúságunkra, hogy ne okozzunk nekik, illetve megvédjük őket olyan betegségektől, vagy olyan benyomásoktól, ami aztán végzetes elhatározásra vezetheti őket. Magyarországon különösen nagyon gyakori az öngyilkosság. Ami a legszörnyűbb, az a gimnazista és az egyetem első 2-3 éve közé tehető. Nagyon sok fiatal gimnazista vagy fiatal egyetemista nem tud mit kezdeni az életével. Olyan benyomások éri őket, ami öngyilkosságra készteti őket. Olyan célokat is tűznek ki talán maguk elé, vagy olyan ábrándokat szőnek maguk számára, ami nem elérhető. A szerelmi csalódás, igen, inkább fiatal korban, de később élet során is, az egyik olyan ok, ami a legtöbbször depressziót vált ki. Úgyhogy férjek, feleségek, vigyázzunk egymásra. Nagyon fontos az, hogy mi ilyen, hogy hogyan érkezünk, hogy ismerjük-e önmagunkat, ismerjük-e a mi testünket, és a táplálékunkat úgy alakítjuk-e, hogy kellő tápanyagot tudjunk szerezni. Szerotoninra van szüksége a szervezetünknek, omega-3 zsírsavakra, folsavra, B12 vitaminra, és olyan nyomelemekre és olyan tápanyagra, ami az idegrendszerünket, a kedélyállapotunkat befolyásolja. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a kedélyállapotunk attól függ, hogy milyen élmények és milyen érzések élnek bennünk. Ez egy óriási tévedés. Persze, hogy van a része ennek is, de az, hogy mi szomorúak vagyunk, vagy örömünk van, az a testünkben lejátszódó kémiai folyamatoknak a következménye. A táplálék, amit elfogyasztunk, ami beépül a mi szervezetünkbe, meghatározhatja a gondolkodásunkat és az érzéseinket, és a kedélyállapotunkat is. És ha ezekben, különösen ahogy most felfedezték mostanában, az omega-3 zsírsav
ha hiányzik a szervezetünkből a legkülönbözőbb problémákat idézheti elő, nincs lehetőségem tovább boncolgatni ezeket a dolgokat. Én azt szeretném ajánlani, hogy minden túlzásoktól őrizkedjünk a mi táplálkozásunk során. Mert mind azok, akik vegán étrendben vannak, mind azok, akik itt is ismerik ezt a mondást, hogy húst hússal esznek, akik húst hússal esznek, mind a két táplálkozási szokás hiánybetegséghez vezethet. Ha nem fogyasztunk gyümölcsöt, nem fogyasztunk zöldséget, és nem fogyasztjuk azokat az ételeket, amelyekben omega 3 zsírsav van, folsav és egyéb B12, a szervezet számára rendkívül fontos alapanyagok, akkor a legkülönbözőbb érzelmi problémákkal is szembe fogunk nézni. Akkor ha valaki rosszul néz ránk, az rosszul esik. Akkor nem lesz kedvünk oda menni hozzá és megsimogatni, hogy van valami probléma, történt veled valami. Hát ha gondolom, beszéljünk meg. Akkor ő rossz kedvű, és úgy néz ránk, és nincs rossz kedvűek leszünk. Sokszor az ember nem tudja az okát, és lehet, hogy éppen a táplálkozásban, mert nem fogyasztunk elég B12, folsavat és omega 3 zsírsav nem kerül a szervezetünkbe. A Biblia azt mondja, hogy én lélek, az hírtestem. Köszönöm, hogy figyeltek.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem. Minden csütörtök délután 4 órától.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez újabb alkalommal, amikor az előadásomat megtartanám a Biblián következő könyvéről, Náhum prófétának a könyvéről. Náhum próféta könyve, ami egy, hát úgy nevezzük, hogy egy kis prófétai könyv, ami természetesen nem a próféta egyéniségére utal sohasem, hanem a könyvnek a hosszúságára leginkább. Ez három fejezetből álló rövid kis könyvecske, de nagyon érdekes ez a három fejezet, és különleges ez a három fejezet. Egyetlen témája van, egy nagyon különleges témája, az ennek a könyvnek a témája Asszíria, és ennek a birodalomnak tulajdonképpen a bukása. Igazából ez az egyetlen dolog, ami a könyvnek a mondani valóját és a tartalmát is meghatározza. Mégis nem elsősorban magáról az ítéletről szól, bár ezt beszéli el. Náhum próféta könyve egy vigasztaló irat volt. És hát így útközben volt időm egy kicsit gondolkodni, nem szeretnék aktuál politizálni természetesen, de mégis el kell mondani azt, hogy ma is szükségünk van, vagy legalább most már 15-20 éve el lehet mondani, hogy talán egy ilyen vigasztaló iratra minden korban szükség van. Mindig vannak olyan hatalmak, amelyek feltörekszenek, és erőfölényre kívánnak szert tenni. Ez a világ már csak ilyen. Ezzel igazából nem tudunk mit kezdeni. Egyet viszont tudni kell mindannyiunknak és mindenkinek. Különösen azoknak, akik érdeklődnek a Biblia iránt, és Biblia forgató emberek, egyet tudomásul kell venni, amiről maga a Biblia ír, talán erről a könyvről már szó volt korábban Dániel könyvében, amikor azt mondja, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy mindig vannak törekvések arra, hogy valaki egyeduralkodó legyen egy térségben, vagy az egész világon, de nem lehet sohasem figyelmen kívül hagyni azt, hogy a történelem ura az nem az emberiség, nem egy-egy embercsoport, nem is egy-egy birodalom, hanem a történelem ura az egy kicsit máshol keresendő. A történelem ura a Bibliának az ura. Náhum próféta könyvének három különös témája van, három témára koncentrál. Az első részében arról beszél, amikor elmondja azt, hogy Ninive, itt ugye a főváros, ugye, hogy ma is használatos a politikában, vagy a tájékoztatásban, Ninive, a főváros, a birodalom, az asszír birodalom, a főváros az egész birodalomra vonatkozik. Tehát itt arról van szó, hogy az asszír birodalom Ninive lerombolása, vagy elpusztítása, megsemmisülése, vagy megsemmisítése, ennek a kinyilatkoztatása áll a könyvnek az első helyén, és két dologról beszél ez a rész. Az egyik dolog az, hogy vannak az isteni ítéletnek általános elvei. A másik dolog pedig, amiről szól ez a fejezet, az, hogy Júda megszabadul, és Ninive pedig le lesz rombolva, mint bevezetést ad az egész könyvhöz. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az első részben, az első fejezetben tudomásul vehetjük azt, hogy az olvasók tudomásul vehetik, és megtudhatják azt, hogy az ítélet el lett határozva. Tulajdonképpen úgy néz ki, mintha ez egyfajta ilyen ítélet hirdetésként hangzik el, ítélet hirdetésként, és azt is lehet mondani, hogy a lényege ennek, hogyha bibliai, vagy a kor gondolkodóinak, vagy hívő embereinek a nyelvére fordítjuk le ezt az egész témát, akkor azt lehet mondani, hogy mit fog Isten tenni. Mi az, amit tenni fog. A második részben
A második fejezetnek a középpontjában az áll, hogy hogyan is történik meg Ninivének a lerombolása. Egy harcba hívás és Ninive lerombolásának a leírását találhatjuk, ami összefoglalása az ítéletnek, ami ugye az első szakaszban, az első részben elhangzik. A második résznek a gondolata az, hogy hogyan is történik mindez, hogyan cselekszik az, aki ezen a birodalmon végrehajtja az ítéletet. A harmadik gondolat pedig az, hogy mint egy igazolja az első kettőt, hogy Ninivének az elpusztulása, Ninivének az elpusztítása, lerombolása nem egy véletlenszerű esemény. Az nem egy olyan dolog, ami hát úgy sorszerűen történik. Ninive lerombolása egy olyan esemény, Ninive pusztulása egy olyan esemény, ami ennek a birodalomnak a számára egy megérdemelt esemény. Hiszen egy pusztító birodalomról, egy pusztító országról van szó, és elmondja ez a fejezet azt, hogy mik ennek a pusztulásnak az indokai. És elmondja azt is, hogy ez a pusztulás olyan lesz, ami tulajdonképpen végleges, ellenállhatatlan, megmásíthatatlan, és visszafordíthatatlan, amit igazolt, amit a történelem tanúsít is. Ez a harmadik rész igazolja az ítéletet, és el is magyarázza azt, hogy miért történik, miért történt meg ez az ítélet, miért lett végrehajtva ez az ítélet. A proféta ezt a látomás sorozatot Judeában látja, Asszíria fővárosa Ninive ellen, az asszír birodalmat megtestesítő főváros ellen, és történnek mindezek az események, történik mindez a látomás az időszámításunk előtti 7. században, az időszámításunk előtti 660 környékén. A könyvnek a legfontosabb gondolata az ítélet maga, és bemutatja a könyv Ninive sorsát, de nagyon érdekesen történik ez a bemutatás. A proféta számunkra talán egy kicsit furcsa módot az eseményeknek a bemutatására. Nem úgy mutatja be az eseményeket, mint ahogy az európai gondolkodásban megszokott, az európai terminológiában megszokott, nem egy ilyen lendületes, egy ilyen lineáris esemény sorban, hanem keleti ember gondolkodásában a körülírás alkalmazza, a körülírást használja, mint egy jól körül járja az eseményeket, és lakóit képekben, Ninive lakóiról képekben beszél, őket sáskák hasonlítja, és a proféta azt jövendöli, hogy a városnak a menekülő lakói olyanok lesznek, úgy fogják ellepni az utcákat, de szórják őket az ellenük harcolók, az ellenük küzdők, az őket üldözők, és Júdával ellentétben, itt van az ellenkép, Júdával ellentétben az Asszíriának nem lesz maradéka, nem lesz utóda. És elmond még egy érdekes dolgot, vagy különleges, vagy hát lehet, hogy döbbenetes is, ami számunkra. Elmondja azt, hogy birodalom pusztulásának, az asszír birodalom pusztulásának igazából mindenki örül. Hiszen annak, hogy ez a háborús gépezet, az asszír háborús gépezet megsemmisül, köszönhetik a többi népek, nem csak Izrael és nem csak Júda természetesen, hanem a környező népek az ő életmaradásukat. Nagyon szép Biblia verseket lehet idézni, a fő gondolatokat
első fejezet 7. és 8. versében, illetve a 3. fejezet 5-től 7. versében találhatjuk. Még a következőképpen hangzanak, én ezeket elolvasom. Ha nincs esetleg mindenkinél Biblia, akkor azért erre tudjunk oda koncentrálni. Náhum próféta könyve első fejezet 7. és 8. verse. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején. És ő ismeri a benne bízókat. De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit sötétség üldözi. 3. fejezet 5-től 7. versig. Íme rátörök, ezt mondja a seregek ura, és orcádra fordítom ruháidnak alját, és népeknek mutatom meg mezítelenségedet, és országoknak gyalázatodat. Rúdságot hallok rád, és gyalázattal illetlek téged, és olyanná teszlek, mint akit csodálnak, és mind, aki meglát, elmenekül tőled, és ezt mondja, elpusztult Ninive. Kibánkódik rajta, hol keressek neked vigasztalókat. Két dolog, az Isten szeretete, és a Ninive pusztulása felett érzett, ha úgy tetszik, öröm. Elégedettség érződik ezekben a gondolatokban, ebben a néhány Biblia versben. Nem az emberekről van szó, természetesen nem Ninive lakóin, hanem azon a hadigépezeten, arról a birodalomról van szó, amelyik a környező népeknek a kegyetlen zsarnoka volt, a környező népeknek a kegyetlen leigázója. Nem tudom, hogy korábbi előadások során valaki foglalkozott-e Asszíria történetével, hiszen ahhoz, hogy megértsük ezt az egész könyvet, Asszíria történetével valamilyen módon foglalkozni kell. Egy néhány gondolatot kellene beszélni Asszíriának a történetéről, hogy tulajdonképpen melyik volt az a birodalom, vagy milyen volt az a birodalom, amit ennyire nem szerettek, amire ennyire nem rajongtak a környező népek. Azt lehet mondani, hogy ugye Asszíria, vagy ahogy ők nevezték magukat, Assur. A Tigris és az Eufrates vidékének az északi része, és az ország egy nagyon fejlett országgá vált az idők során, az évszázadok során, amiket jól ismerünk, tehát a nevezetesebb városai a története során, Assur, Arballu, Darsarukkin, Kala és Ninive. A történelmi idő kezdetétől ugye a jelzett időpontig, amit az előbb említettem, a időszámításunk előtti 7. századig virágzott, többé-kevésbé virágzott, tehát nyilván voltak lemenő időszakok, vagy olyan időszakok, amikor nem volt annyira jellemző a birodalom a környéken, amikor nem volt olyan nagy hatással a környékre, de azt tudjuk az ország történetéből, hogy a kezdetektől a 7. századig 116 uralkodót számoltak, akik folyamatos sorban követték egymást. A második évezredben fordulópontja környékén, tehát akkor körülbelül abban az időben, amikor Mózes első könyvének a 12. fejezetében azt olvassuk, hogy egy másik népnek is az első ősei kezdenek, vagy megjelennek, és elhívást kapnak. Ugye Ábrahám, tehát ez körülbelül az az időpont. Ebben az időpontban kezdenek kereskedő városokat, kereskedő településeket alapítani az asszírok Anatóliában, és az előttük fennállt nagyon magas szintű kultúrát kezdik közvetíteni, továbbadni, átvenni. Ugye mindannyiunk számára ismerős ez a sumér babiloni kultúra, tehát a sumér óbabiloni kultúra, amit az asszírok átvesznek,
részben megőriznek, részben pedig bizonyos mértékig tovább fejlesztenek. Nagyon érdekes a történet, a birodalom történetének a kezdete, hiszen azt tudjuk erről a birodalomról, hogy a fellendülését első Sámsi Adadnak köszönheti, aki egy trombitorló volt. Tehát valahogy hatalomhoz jutott, valahogy megszerezte a hatalmat, nyilván államcsinnyel, ahogy ez a keleten általában szokásos volt a nagy birodalmaknak. Nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen Asszíria innentől kezdve azért eléggé jellegzetesen ilyen katonakirályok és nagyon értelmes uralkodóknak köszönhette a létét, és Asszíriának volt egy hatalmas problémája. Az ország gyakorlatilag gazdaságilag semmit nem tud produkálni. Igazából próbálkoztak a kereskedelemmel, ami különböző árucikkeknek az adásvételéből állt, később pedig ez jellegzetesen fegyvereknek az adásvételéből állt, illetve fegyverekhez szükséges nyersanyagoknak az adásvételéből állt, de igazából Asszíria nem tudott hozzájárulni a kelet kereskedelméhez, és nem volt semmi, amit az asszírok adhattak volna. Tehát egy olyan kereskedelmet kellett folytatni, ami gyakorlatilag üzletkötő tevékenységből állt, és nekik szükségük volt a nyersanyagokra, és úgy általában szükségük volt mindenre, ami hát a környéken megtalálható volt azért, hogy ez a birodalom létezni tudjon. Meghódította a Mári birodalmat, vagy országát, és ennek a hódításnak a következtében az Eufrátest a Tigrissel sikerült egy összekötő utat biztosítani, és ezzel tulajdonképpen megteremtették egy nagy birodalomnak az alapjait, amelyik a két folyón túlra terjedt, a két folyó partján túlra terjedt. Egy ideig Hammurabinak sikerült megállítani, valamint a Mitanni államnak és a Hettitáknak Asszíria terjeszkedését sikerült egy darabig fékezni. Amíg ők elég erősek voltak, addig ez a három kis ország, vagy kis birodalom, Mitanni, Hettiták és az óbabiloni birodalom gyakorlatilag féken tudta tartani. De azt tudjuk, hogy egyre nagyobb szükségük volt a terjeszkedésre, részben az éghajlat, részben pedig a gazdasági szükségletek miatt, és egyre inkább a háborús hódítások irányába kezdtek fordulni, a háborús hódítások irányították és kötötték le az országnak a figyelmét. Az országnak a vezetői a későbbi időszakban egy rendkívül jól felfegyverzett hadsereget hoztak létre. A 13. századtól észak, nyugat és dél felé kezdtek terjeszkedni. Először elfoglalták Babilont, azután első Tiglat-Pilézer elérte a földközi tengert és a Vantavat. A terjeszkedés második fázisában pedig az újasszír birodalomban második Adad Nirari-nak a vezetésével folytattak hadjáratokat. Ezek a hadjáratok, vagy ezekről a hadjáratokról tudjuk, hogy ezek egyre kiméletlenebbek lettek, ezek a hadjáratok. És hát egyre hosszabbak és egyre borzalmasabbak is voltak ezek a hadjáratok. Az elfogott ellenséget megkínozzák, és a meghódított területekről a lakosságot deportálják. Nem elsősorban büntetés, hanem volt egy ilyen gazdasági stratégia a birodalomnak a fennmaradása érdekében, ugye, hogy gyakorlatilag gyökértelenné tettek közösségeket, így járt az északi országrész is 722-ben, amikor Samária elesett, és elhurcolták a lakóit, a helyükre másokat telepítettek. Az asszír kegyetlenségről pedig nem legendás, hanem valódi írásos emlékek maradtak fenn, és
Hát gondolkodtam, hogy keresek ilyen jellegű feliratot, és azt kivetítjük, de úgy gondoltam, hogy talán érzékeltetni, és egyetlen példa, gondolom, hogy elég arra, vagy elég lesz arra, hogy ezt szemléltessem mindenféle különösebb látvány nélkül. Az egyik uralkodó a következőképpen ír egy hadi sikeréről. Az ellenséget elfogtam, a vezéreiket megöltem, az elfogott embereket megnyúztam, és bőrükkel a falakat bevontam. Tehát uralkodók SK intézték az ilyen jó cselekedeteket, és hát ez úgy tűnik, hogy nem példátlan a történelemben, de példátlan volt abban az időben. A deportálás, a rettegés, amiben tartották a környező népeket és meghódított területeket, elég volt ahhoz, hogy egy ideig a birodalom fennmaradt, és a deportálások is azt a célt szolgálták, hogy az emberek azok félelemben éljenek, új helyen új kultúrát tanuljanak. Az asszír birodalom nem volt toleráns vallásilag, még az utána következő babiloniak sem, ellentétben a később a térséget meghatározó médekkel szemben, akik vallásilag türelmetlenek voltak. Az asszírok rá kényszerítették a vallásukat a meghódított népekre. Természetesen azzal a kitétellel, hogy ennek voltak korlátai, bizonyos korlátai. És ez az ő vallásos gondolkodásukból következnek ezek a korlátok. Ugyanis a Közel-Keleten és Mezopotámiában volt egy fajta elgondolás, és ugye ott az istenek, a kultuszok azok mindig helyhez kötöttek voltak. Tehát azt mondták, hogy aki egy bizonyos helyen tartózkodik, egy bizonyos városban, egy bizonyos országrészben, ahol megvan egy istenségnek a kultusza, ott azt kell gyakorolni, ott azzal kell foglalkozni, mert ott más istennek nincsen hát hatalma. Ebből aztán bizonyos mértékig szerencsés dologként következett az, hogy a deportáltak, akiket Izraelbe, az északi ország részbe telepítettek, azok ezt az elgondolást részesítették előnyben, és miután a letelepedésük megtörtént, vagy a betelepítésük megtörtént, azt kérték az uralkodótól, hogy küldjön már oda egy megfelelő papot, aki a hely vallását ismeri, és el tudja nekik magyarázni, mert boldogtalanok lesznek attól, hogyha a helyistenét nem tudják a megfelelő módon tisztelni. Ez pedig bizonyos torzulásokkal azért az egyisten kultusz volt. Meg is történt ez a pap kiküldés, aki megtanította a samáriaiakat gyakorlatilag Izrael vallására, és ez egy hosszú történelmi fejlődés eredményeként a samaritánus vallás létrejött, ami ma is létezik valamilyen szinten, valamilyen formában. Tehát hódító háborúkat vívtak. Izrael időnként hát igénybe vette az asszíroknak a segítségét, akkor, amikor a szomszédai ellen kellett háborúzni. Hiszkijá uralkodása alatt második Szárgon viszont elfoglalta Jeruzsálem, adófizetővé vált Jeruzsálem, azután tudunk különböző híres helyeknek megszállásáról, és azt is tudjuk, hogy milyen eszközökkel és milyen módon történt ez a megszállás. Lákis ostromáról van egy palota dombormű,
ami azt ábrázolja, hogy Lákis elfoglalása hogyan történt, és ott a foglyok és a mindenféle hát hódolatoknak a fogadása, illetve a faltörő gépek, a faltörő eszközök a kornak a tényleg olyan fegyverzetei, amik ellen nem volt igazából védelem és védekezés ezen a domborművön megtalálhatók. Ekkor Asszíria elérte a legnagyobb kiterjedését, és ezután pedig egy válság következett. Nagyon érdekes az, hogy ugye egy ekkora birodalmat azért ugye ma viszonylag könnyen lehet hírszolgálatot, meg hírközlés, meg nem tudom mit kiépíteni. Abban az időben ez egy kicsit bonyolultabb volt, és ezért ilyen körökre osztották fel, ilyen koncentrikus körökre a birodalmat, és a hírközlést úgy szervezték meg, hogy a birodalom középpontjától egy bizonyos néhány száz kilométerre kiterjedő körben hozták, vitték, adták a híreket, azután jött egy következő fázis, és végül a legnagyobb kiterjedési fázis, és ez egy darabig valóban meg is oldotta azt, hogy Asszíria mint birodalom fent tudja magát tartani, és hát ugye az említett nagyon erős kezű és nagyon határozott uralkodók azok, akik igazából Asszíriát fent tudták tartani, és egy ideig működött. De mi történik ilyenkor? Ugye, hogyha gazdasági válság van, akkor a perem vidékek azok kevesebb figyelmet kapnak, és ott bizonyos változások lehetnek. Különben is a perem vidékek azért bármilyen jó volt akkor a hírközlés, de ez még a modern történelemben is előfordult egy nagy birodalomban, még nagyobb birodalomban is, hogy ugye nem tudom, talán néhányan ismerik ezt a mondást, és akkor majd egy kicsit visszafelé fogjuk ezt alkalmazni, hogy amikor a rózsaszínű vagy pirosszínű birodalomban azt mondták egy időben, hogy a cár messze van, az Isten meg magasan, aztán később azt mondták, hogy a Kreml messze van és az Isten meg magasan, tehát gyakorlatilag a perem vidékeken mindenki azt csinált, amit akart. És ott kialakultak helyi érdekeltségek, természetesen Asszíriában, aztán a birodalom peremvidékén levő népek azok könnyebben lázadoztak, hiszen kevesebb volt a felügyelet, és egy ilyen jól sikerült lázadás után gyakorlatilag összeomlott a birodalom. Egy néhány évtized kellett hozzá, hogy a birodalom teljesen leépüljön. A kultúrának mit adtak az asszírok? Azért arról is talán illik néhány szót ejteni. Művészet, tehát a tudományt igyekezett Asszurbanipál fejleszteni, és talán a legnagyobb dolog, ami ránk maradt, vagy ami az utókorra maradt, az mint egy 10 000 agyaktáblás könyvtár, ami az akkori irodalomnak a legismertebb, legfontosabb műveit tartalmazza, például a Gilgames eposzt, vagy Erráról, a Pestis istenéről szóló elbeszélést, de mindez Asszíriát igazából nem mentette meg attól, hogy végül az összeomlás szélére kerüljön. Közben nézegetem itt a jegyzeteimet, mert sok mondani valóm van, időm meg nem tudom mennyi. Ennyi történelmi bevezetés után érdemes Náhum könyvével foglalkozni. Így nem azt gondolom, hogy most már érthető az, hogy miért is utálták annyira Asszíriát, és természetesen nem Izrael volt az egyetlen, akinek problémái voltak Asszíriával. Náhum prófétának a fellépése 7. század, úgy említettem, 660 körülre tehető, és ő is rendelkezett bizonyos történelmi ismeretekkel, hiszen ahogy mondtam, az asszír birodalomnak az összeomlása az nem
egy néhány év alatt, hanem néhány évtized alatt következett be, de ismerte azokat a hódításokat is, amiket Asszíria véghez vitt. Az egyik ilyen hódítás, ami ugye elrettentő volt mindenki számára, ez Théba bevétele, az egyiptomi Théba bevétele, amit Asszurbanipál hajtott végre, aki a Nílus mentén körülbelül 800 kilométeres mélységben behatolt Egyiptom földjére, bár ez a hadjárat igazából odáig tartott, hogy Thébát sikerült bevenni, de saját rokonai kezdtek lázadozni ellen, a saját testvére fellázadt ellen, aki egyébként egy kinevezett helytartó volt, és gyakorlatilag ezzel vette kezdetét az asszír birodalomnak az összeomlása. Különböző lázadások törtek ki, amiket nem sikerült igazából elfolytani, és Krisztus előtt 612-ben Babilon asszír ellen vonult és elfoglalta Ninivét, és lerombolták, illetve bekebelezték a birodalmat. Nahum ismerte ezeket az eseményeket, az Egyiptommal kapcsolatos eseményeket. Nyilván ismerte az északi országrésznek, tehát Izraelnek a pusztulását. Az az igazság, hogy a profétáról, magáról, vagy a profétának az életkörülményeiről elég keveset tudunk. Elkost adja meg a Biblia, mint egy olyan helyet, ahova az ő személyét köthetjük. Többféle helynévvel próbálták ezt kapcsolatba hozni, igazából mai napig nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez az Elkos, ez milyen hely névnek felelne meg ma. Annyit tudunk biztosan, hogy a prófét az júdai lakos volt. Tehát Júdában élt. Azzal vezeti be, azzal kezdi az ő írását, könyvét, hogy bemutatja Istennek a fenségét, úgy mutatja be, mint Isten, mint aki korlátlan, mindenható, és uralkodik a természetben, és uralkodik a teremtése. Gonosz Istennek a legnagyobb ellensége, csak azért munkálkodhat, mert Isten késedelmes a haragra. És ez itt nyilvánvalóan Asszíriára vonatkozik, de azt mondja, hogy a maga idejében bosszúálló, és érdemes figyelni erre a szóra, hogy bosszúálló. Majd szeretném később bővebben azért elmagyarázni, ez a bosszúállás. Elég sok probléma van e körül a szó körül, hogy bosszúálló, hogy ez igazából mit is jelent, hiszen sokak számára elképzelhetetlen és összeegyeztethetetlen az, hogy Isten jóságos, ha Isten jóságos, akkor hogyan lehet bosszúálló. De azt írja a prófét, hogy Isten haragja az elszabadul egy idő után, benne bízók viszont megmenekülnek a harag napján, de az ellenség nem állhat meg előtte. Nahum hallgatósága közül nyilván lehettek, vagy között lehettek nyilván olyanok, akik nem voltak biztosak abban, hogy ez a proféci, ez a jövendülés beteljesedik, de a proféta teljes bizonyossággal állította, hogy az okozott szenvedés az nem ismétlődik meg. Szoktuk gyakran idézni ezt a verset, vagy bibliai részletet, hogy nem lészen kétszer veszedelem. Talán többek számára ismert. És Nahum proféciája Júda számára az elnyomás alóli szabadulást jelentette. A proféta elmondja egy szép képben az örömhírt hozó küldött követnek az érkezését, és inti a népet, hogy szabadulás iránti hálából ismét szánják oda magukat őszintén Istennek. Azt is elmondja, hogy Ninive lakói maguk idézik elő a katasztrófát, hiszen lelkiismereten halálcsolásokkal és gátlástalan zsákmányszerzéseikkel kivívták a
mindenhatónak a haragját. Tulajdonképpen erről a könyvről azt is el lehet mondani, hogy az Ószövetség irodalomnak az egyik legdrámaibb könyve, legdrámaibb képsorával ábrázolja a próféta, a támadó harci kocsikat, a lovas szekereket, amint megsemmisítik Ninive védőinek a seregét. Ahogy a könyvnek a gondolataiban Théba lerombolását szánalmat keltően ábrázolja a próféta, úgy Ninive lerombolásával kapcsolatban semmiféle szánalmat nem mutat, és azt mondja, hogy nincs is ok igazából a szánalomra. A könyv lényegében azt az üzenetet közvetíti, hogy Isten Izrael és Júda megbüntetésére küldte el Asszíriát. Ez nagyon érdekes dolog, hogy azért a profétáknak volt egy olyan véleményük, és volt egy olyan látásuk, hogy az ellenség, az elnyomás, az a szövetségi hűség megtörésének a következményeként jön létre, de azt is elmondják, hogy véget ért Ninivének ez a küldetése. És különösen Náhum mondja el ezeket, hogy véget ért Ninivének ez a küldetése. Ő elérte az ő cselekedeteinek, a gonoszságának a határait, és azzal, hogy kultuszt csinált a kegyetlenségből, saját bálványait, saját isteneit, saját vallását ráerőltette a környező adófizető népekre. Ugye Izrael rendkívül módon sérelmezte nagyon gyakran azt, hogy asszír oszlopokat kellett szent helyeken, tehát Izraelben szent helyeken, ideértve a jeruzsálemi templomot is fölállítatni. Ez egy előírás volt, hogy ezt be kellett vinni a templomba, és ott fel kellett állítani ezeket a szobrokat. Tehát a leigázott adófizető és kényszer alatt élő népek számára elérkezett az idő, ez különösen igaz Izraelre és Júdára, amikor Isten cselekedett. Az asszír birodalom hanyatlása ugye gyorsan következik, ahogy ezt már itt említettem korábban, és Náhum ebben az időszakban kapja és adja tovább ezeket a proféciákat. A könyv felépítése egyszerű, meghatározza először is, hogy ki az írója, az első fejezet első versében, azután egy másik gondolatsorban Isten hatalmát ábrázolja. Ez költészetileg, természetesen a magyar nyelvben nem jön ennyire ki, az eredeti nyelvben ez egy ABC formájú zsoltár, ami ugye azt jelenti, hogy minden sora a héber ABC egy-egy betűjével kezdődik, tehát ez egy ilyen felépítésű zsoltár, amely elvezeti Isten fenségéhez, aki mindent a kezében tart, és megbünteti a gonoszságot, és Náhum pedig kész arra, hogy ennek az Istennek az intézkedéseit tolmácsolja. Isten büntetése volt Asszíria jelenléte Júdán, de ennek vége, hangsúlyozzák a következő gondolatok, amiket a proféta elmond. Ninive annyira megtelt gonoszsággal, hogy ezért most már az ő ítélete is elközelített, és ennek be kell teljesednie. Beszéljünk először talán arról, hogy Isten rettenetes, hatalmas és jóságos Isten. Ez a három szó, rettenetes, hatalmas és jóságos, ez egy kicsit lehet, hogy ellenmondásosnak tűnik. Náhum könyvében
ebben a Zsoltárban bemutatja, és azt mondja, hogy rettenetes, nagyhatalmú, ugyanakkor jóságos. Hogy lehet ez? Így olvasom a következő idézetet a Szentírásból. Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó, bosszút áll ellenfelein az Úr és haragtartó ellenségeivel szemben. Az kétségtelen ugye, hogy ezek a szavak, hát ezek eléggé meglepőek. Nagyon nehéz, csak így mellékesen szeretném megjegyezni, hogy rendkívül nehéz ezeknek a gondolatoknak a fordítása. Sajnos a szöveg, ami ránk maradt, illetve rendelkezésünkre áll, viszonylag töredékes, tehát elég sok a helyesírási hiba benne, amit valamilyen módon rekonstruálni kell. És ugye először nézzük talán az indulatos szót, amit néhány fordítás féltékeny formában ad vissza. Ez azt jelenti, hogy Isten a legigazibb, legvalódibb valóság. Tehát azt jelenti, hogy rajta kívül nincsen senki. A teremtés, a világ teremtésének, az ember teremtésének, a világ és az ember fenntartásának a kérdése, Isten minden tudóságának a kérdése, a kérdésével foglalkoznak ezek a gondolatok, és elmondják azt, hogy nincs olyan rajta kívül, aki tudna mindent. Azt is elmondják, hogy nincs olyan dolog, ami rajta kívül történne, amit ő ne akarna, vagy legalábbis meg ne engedné, hogy dolgok történjenek. Bosszúálló talán a legérdekesebb és a meglepőbb kifejezés számunkra, amit nem szeretünk nyilván, a mi gondolataink azok más juttatnak eszünkbe ezzel kapcsolatban. A bosszú álló, vagy bosszút áll héber szó talán helyesebben visszaadva azt akarja elmondani, hogy megtorolja a gonoszságot az Úr. Megtorolja a gonoszságot az Úr. Állandóan jelen van a megbocsátás. Számtalanszor azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy ő mindig kész a megbocsátásra. A mi gondolatunkban, a bosszúállásban benne van az a gondolat, hogy bosszúvágytól liheg, tehát valamiféle elégtételt szeretne. Istennél viszont ez nem igaz. Isten egyet tud szenvedélyesen szeretni tud, de hogyan lehet akkor, hogyan írhat Náhum arról az ő proféciájában, hogy Isten bosszúálló. Hogyha nézzük ezt a szót, akkor ugye azt mondtuk, hogy az Úr megtorolja a gonoszságot. Ez a jelentéshez áll legközelebb. Lehetőséget engedélyezett a gonoszságnak ebben a világban, amely be is következik, de a gonoszságnak a működését egyúttal korlátozza is. Méretében is, és időben is. És Náhum proféciájában, Náhum írásában, Náhum könyvének az idézett gondolatai pontosan ennek az elvnek felelnek meg. Ennek az időszaknak a végét jelzik Ninive, illetve az asszír birodalom számára. Vége a gonoszság lehetőségének, most következik az Isten ítélet Asszíria felett, és így fogalmaz: türelmes az Úr, de nagy a hatalma, nem hagy az Úr büntetés nélkül. Türelmes szó itt ugye azt jelenti, hogy késedelmes a haragra, tehát van egy idő, egy türelmi időszak, amiben Isten várakozik arra, hogy történjen valami változás. Azt fejti ki a vers, hogy nagy a hatalma, nem hagy büntetés nélkül.
Istennek a hatalma kétségtelen, Isten azonban nem a gonosz nem áll a gonosz szolgálatában, ezért ez a minden népet elsöprő hatalomnek az a következménye, hogy befutotta, betöltötte úgymond az ő küldetését, hogy Náhum látja és magyarázza is, és gyakorlatilag ez az időszak lejárt, tehát ennek a birodalomnak el kell tűnnie, mint olyannak a történelemből. Ki állhat meg előtte? A következő kérdés. Isten nem tűri a gonoszság működését, mondja a próféta, jelzi a próféta, és isteni hatalmával végül elsöpri azt, tehát elsöpri a gonoszságot méghozzá maradéktalanul. Hogy egy gondolatot idéztem, nem lészen kétszer veszedelem, az erről szól, hogy a gonoszság hatalma a véget ér, akkor nincsen továbbá ismétlődés. Ez nyilván egy örömhír, nyilván egy evangélium volt Izrael népe számára, Júda számára, nyilván egy ha szabad így mondani, evangéliumi jelentés, egy evangéliumi jelzés volt arra, hogy vége lesz szenvedésnek. Az első fejezet 7. versében így fogalmaz: jó az Úr menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Azután megint Istennek az istentelenek gonoszságát mutatja be, Isten ítéletét mutatja be, és felteszi a kérdést, hogy mit terveztek ti az Úr ellen, ha ő véget vett valaminek, nem lesz szükség még egy csapásra. Károli fordítás itt másképpen adja vissza a jelentése. Gyakorlatilag ugyanaz. És az utolsó gondolatai ennek a fejezetnek egy hadsereg számára a legnagyobb akadályokat vonultatja fel. Azt mondja, hogy összefonódhatnak élősövényé, átitatódhatnak italuktól, akkor is megégnek, mint az egész száraz, mint az egészen száraz tarló. Hát ugye abban az időben egy két ellensége volt igazán, az átitathatatlan sövény vagy falak, illetve a tűz, hogyha sikerült egy ellenséget a tűz közelébe terelni, és tüzet gerjeszteni körülötte, akkor gyakorlatilag az ellenség nem tudott megmenekülni. A harmadik fejezetben pedig elmondja a próféta, minden vérontás vége Isten büntetése. Egyetlen kiáltást mond el a próféta. Össze is lehet foglalni gyakorlatilag az egész fejezetnek a mondani valóját: jaj a vérontó városnak. Nagyon nyers ez a szöveg, talán nagyon sokat mondó ez a szöveg, és folytatja, hogy csupa hazugsággal és rablással van tele. Az két tulajdonság van itt említve, ami áttételesen és jelképesen a szellemi-lelki ellenségre is használ a Biblia, illetve később Jézus. Azt mondja, hogy hazugság és rablás. Jézus ezt később az ősellenség, a lelki ellenség, a sátán tulajdonságaként említi. Ebben az időben Náhum a rablást érzi fontosabbnak, az ő szavai szerint nincs vége a zsákmányszerzésnek, nincs vége a gonoszságnak, de kétségtelenné teszi az ő proféciája: elsöprő áradattal vett véget ellenfeleinek. Ezért kezdődik így ez a szakasz, hogy jaj, a
vérontó városnak. Elsöprő áradattal vett véget ellenfelének. Azt gondolom, hogy ha történelmi részeket, illetve a Náhumnak a szavait nézzük, akkor itt megérthetjük azt, hogy a proféta számára miért volt fontos bizonyos dolgoknak ennyire hangsúlyozása. A proféta számára, ami talán számunkra nagyon kemény szavaknak tűnik, de az elmondottak fényében Náhum, aki ezt az üzenetet kapja és adja tovább, mindenképpen egy öröm volt Náhum számára az, ami történni fog. Ez a történés pedig Isten megszabadítja az ő népét az ő ellenségeitől, és helyreállít Izrael számára. Ez volt a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy mi pedig talán ismereteket szereztünk arról, hogy kicsit mögé nézzünk a dolgoknak akkor, amikor a Szentírásban hát talán olyan kifejezéseket vagy gondolatokat találunk, ami esetleg össze nem egyeztethető, ami számunkra a Szentírás gondolkodásával, mert előfeltételeink vannak, ezeknek is megvan a miértjük, ahogy itt láthattuk Náhum próféta könyvében. Köszönöm szépen a figyelmet!

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Zsoltárok könyve 19. fejezet 9. vers. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és egy békés, szép délutánt kívánok. Egy rövid zene és egy kórusszám után mai műsorunkban egy emlékedés töredéket hallgathatnak meg kedves hallgatóink. Ebben Szász Ernő adventista lelkész az isteni szeretet Krisztusban megnyilvánuló gyakorlati vetületeiről fog egy néhány értékes gondolatot velünk is megosztani. Ha önök is szeretnének többet megtudni e szeretet nagyszerűségéről, kérem tartsanak velünk a következő percekben. Hasznos időtöltést, sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Az Úr Jézus, amikor ezen a földön volt, tanítványainak és az akkori embereknek szívesen beszélt az Atyáról. És az egyik alkalommal így mutatta be a mindenható Istent, hogy ő a szeretet. Nos, Isten ígéje alapján áttekintjük, hogy mit is üzen a szeretet, azaz mit üzen számunkra az Isten. Tavaszodott, rügyezni kezdtek a fák, és az idősödő házaspár együtt elindult egy kerti sétára. A madarak csicseregtek, énekelték zenéjüket, és ebben a romantikus hangulatban a férj arra gondolt, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, ha valami szépet mondana a feleségének. És miközben a madár dalolt a dallamát, odafordult a feleségéhez, és megkérdezte, hogy anyuka, mit szólsz? Mit dalol a madár a madárkának? Kicsit elgondolkozott az asszony, aztán huncutul férjére nézett, és azt mondta, hogy nem tudom. Megmondja, mondjad. Hát a madár azt dalolja a madárkának, hogy szeretlek, szeretlek. Aztán tovább sétáltak kéz a kézben, és most az asszony sora volt. És megkérdezte a férjét, hogy apuka, mit szólsz? Mit válaszol a madárka a madárnak? Nem tudom. Megmondja, hát igen, mutasd meg. Problémában volt az emberiség a bűnbeesés miatt. És mi lett volna, hogyha a mennyei tanács összegyűl, és megfogalmaztak volna egy szóbeli üzenetet, aztán kirepült volna millió angyal, s végig kürtölték volna, szeret titeket az Isten. Amikor az emberiség válsághelyzetbe került, a menny úgy döntött, hogy a szeretet üzenetét azt bemutatja, és megéli az emberiség számára. Az Efézus belekhez írott levél, pontosabban a Róma belekhez írott levél 5. fejezetében, a 8. versben Pál apostol a következőket mondja. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. És ehhez kapcsolódik a János Evangélium a 3. fejezet 16. verse, a Szentírás közismert aranyszövege, amely ezt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezekben a versekben megismerjük az emberiség, azaz saját helyzetünket. A János 3.16 elmondja, hogy az emberiség elveszett, remény nélküli helyzetben volt. A Róma belekhez írott levélben pedig Pál apostol azt mondja, hogy bűnösök voltunk. És ugyanakkor mind a két versben bemutatja, hogy ilyen körülmények között hogyan is cselekedett Isten az Úr Jézus Krisztus által. Az elveszett ember számára a szeretet adott. Azaz Isten adta az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust. Vagy ahogy Pál apostol mondja, az Isten úgy mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy akkor, amikor még idegenek voltunk Istentől, távol voltunk tőle, a bűneinkben éltünk, az Úr Jézus eljött és meghalt. A Szentírás arról beszél, hogy a bűnbeesés következtében zsákutcába került az emberiség. Saját helyzetére nem talált megoldást. És Pál apostol meg is állapítja a Róma beliekhez írott levél 3. fejezet 23. versében, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. És mindannyiunkról beszél a Zsoltáros, amikor azt mondja, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket a mi anyánk. Majd Pál apostol folytatja a gondolatot, és így még hangsúlyozottabban leírja az emberiség kilátástalan helyzetét, amikor a bűn következményéről, a bűn zsoldjáról beszél. És ez mindannyiunkra vonatkozik, mert mindnyájan vétkeztünk, és a Róma 6.23 szerint ennek a következménye a zsoldja, a halál. És itt nem arról a halálról van szó, amit az Úr Jézus az evangéliumokban álomnak nevez, mondván jövök és felköltöm őt, hanem a megsemmisítő második a halálról. Az Isten képére teremtett ember szabad akarata szerint választott, és lám most szembe találja magát választásának eredményével. A bűn zsoldja a halál. Ilyen körülmények között vajon milyen döntést hoz az Isten? Az az Isten, akiről az Úr Jézus azt mondja, hogy ő a szeretet. 3 lehetőség volt. Az egyik lehetőség az lett volna, hogy Isten figyelmen kívül hagyja a helyzetet és a bűnt, de ezt nem tehette. Hisz a törvény Isten jellemének a tükre. És mi lett volna az ember sorsa, hogyha Isten közbeavatkozás nélkül engedi, hogy az emberiség ezen az úton haladjon? Az emberiségnek szüksége volt egy mentőövre. És a mennyei tanácsban megszületett a szeretet döntése, miszerint az Úr Jézus Krisztus vállalta, hogy az emberiség segítségére jön. Bizony, ez a döntés sokba került Istennek, és áldozatot jelentett. Egy kínai bölcs megpróbálta szemléltetni az emberiség helyzetét, és hogy egy ilyen szituációban különböző vallás vezetők, képviselők hogyan nyilvánultak volna meg. Elmondása szerint egy szerencsétlen ember egy nagyon-nagyon mély gödörbe esett, És ez a gödör annyira mély volt, hogy az ember hiába próbálkozott onnan kijönni, mert minden próbálkozása sikertelen volt. És ott volt immár az ember, kétségbe esett helyzetében, amikor megérkezett a gödör széléhez Konfuciusz. Amikor meglátta ezt a vergődő és tehetetlen embert, akkor megesett a szíve rajta. És meg is szólította mondván, szegény ember, annyira sajnállak téged, de hát hogy lehettél annyira balga és ügyetlen, hogy nem tudtad elkerülni ezt a gödröt, és beleestél. És miután jól megfette, egy tanácsot adott neki. Ha valamilyen módon sikerül neked onnan kijönni, akkor a jövőben legyél körültekintőbb. És tovább ment. Aztán Buddha is arra járt, és ő is meglátta a szerencsétlen embert, az ő szíve is megesett rajta, sajnálkozó szavakat mondott, mondván, szegény ember, fáj a szívem, amikor téged ebben a mély gödörben, ebben a börtönben látlak. Aztán gondolkodott egy kicsit. És azt mondta, hogy ha tudnál magadnak segíteni, hogy valamennyire följöjj a gödörből, hogy én megfoghassam a kezed, anélkül, hogy esetleg én is beesnék a gödörbe, akkor segíthetnék, hogy kigyere onnan. De az illető nem tudott segíteni magán, s a gödörbe maradt. És arra járt az Úr Jézus. Amikor hallotta a kétségbe esett ember hangját, akkor megállt a gödör szélénél, letérdelt, lehajolt, aztán minden veszélyt vállalva azt is, hogy ő maga gödörbe essen, lenyúlt a mélybe, egészen addig, amíg megfogta a szerencsétlen embert, s magához ölelve biztos talajra helyezte a lábát, és akkor ezt mondta neki, fiam, a te bűneid megbocsáttattak néked, eredj el és többé ne vétkezzél. A bűn betolakodása világunkba döntés elé állította az Istent. De az Atya, Fiú és Szentlélek úgy döntött, hogy nem hagyja az emberiséget saját sorsára. Vállalta az Úr Jézus a kockázatot. És amikor a kockázatról beszélünk, ez jelenti betlehemi születését. Hisz már földre jövetele megaláztatást jelentett. Magára vállalt az emberiség sorsát. Lejött oda a mélyre, hogy ott legyen velünk, és helyzetünket megélje. Ezért mondja Pál apostol, hogy áruljunk bizodalommal az Isten kegyelmi trónusához. Mert az Úr Jézus érti az ember helyzetét, nyomorúságát, és hallja a kiáltószót. Maga az Úr Jézus volt az emberiség számára a szeretet üzenete. Az íge testé lett, az emberek közé jött. Pál apostol elmondja a Korintusbelekhez írott levélben, hogy az Úr Jézus, aki nem ismerte a bűnt, ő bűnné lett mi érettünk. És úgy, hogy olvastuk a római levélből is, amikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Az Isten az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. Isaiás próféta, a közismert 53. fejezetben, a 4. verssel elkezdődően a 6. versig, a következőkben írja ezt le. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévedtünk, kik az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre vette.

Adásidőnk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Műsorunk elején dr. Makkos Gyula háziorvos beszél az egészségünk alapkérdéseiről, majd egy ízletes kölestorta receptjével és elkészítésével ismerkedhetnek meg. Miért van annyi szenvedés körülöttünk, tesszük fel nap mint nap a kérdést. Kormos Tivadar lelkésszel együtt keressük a választ. Kérem, tartsanak velünk!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit a mai egészségperceink adásában. Amikor egészségesek vagyunk, de én arra gondolok, hogy amikor megbetegszünk, még inkább feltesszük a kérdést magunknak, hogy egészségi állapotunk mitől is függ. Van-e valami egy olyan tényező, ami meghatározná egészségi állapotunkat? Hát itt rögtön ki kell ábrándítani azt, aki ebbe bízik, mert el kell, hogy mondjam, hogy az egészségi állapotunk több tényezőtől is függ. Érdemes ezeket áttekinteni. Az első, ami nyilvánvaló számunkra, hogy a genetikai tényezők, az öröklődés meghatározza bizonyos fokig, bizonyos szintig, ami egészségi állapotunkat, teherbíró képességünket és életünk minőségét is. Az, hogy szüleinktől, nagyszüleinktől, őseinktől milyen géneket hozunk, és ezekből, a génekből, hogy mi valósul meg, ez már a második tényezőhöz vezet bennünket, a környezeti tényezőkhöz. A környezeti tényezők közül a legelső a család, ahova beleszületünk. Már amennyiben családba születünk bele, és családban növünk fel. A családban kialakult szokások, a nevelés, a példaadás, mind-mind meg annyi apró kis tényező, amelyik későbbi egészségi állapotunkat megszabják. De a lakókörnyezetünk is, hogy családi házban lakunk, kertes házban lakunk, tömbházban lakunk, egészséges, jó levegő helyen lakunk, zsúfolt helyen lakunk. Szóval milyen a környezetnek a hatása, milyenek a fényszennyezésnek a viszonyai, a zajszennyezés viszonyai. Magyarországon is több helyen a vegyi szennyezéssel is találkozunk, porszennyezéssel, amikor járjuk az országot, találkozhatunk ilyen területekkel, ahol minden szürke szinte a portól, de vannak ilyen kórokozós szennyezések is, nem is beszélve a sugárzó anyagokról, elektromos hullámokról, amik itt is közbevesznek bennünket. Az iskolai, az óvodai, iskolai környezet is meghatározó a későbbi egészségünk szempontjából is, tehát nem csak az aktuális óvodás vagy iskolás korban. Természetesen a munkahelyi környezet, majd aztán a saját családunk is ismét belép, mint meghatározó tényező egészségünk szempontjából. Elérkezünk most egy olyan kérdéshez, amelyik az elmúlt években, évtizedekben is, manapság is, és gondolom ez a jövőbe is, társadalmi vita téma lesz. Az emberek összefutnak Angliában, akkor az időjárásról beszélnek, nálunk meg inkább az egészségügyi ellátórendszer reformjáról beszélünk sokszor és sokféleképpen. Az egészségügyi ellátórendszer is nyilvánvaló, hogy befolyásolja egészségi állapotunkat. Ennek a hozzáférhetősége, miensége. Tehát ezeket is vegyük sorra. Milyen a védőnői szolgálat, milyen ennek a megszervezettsége, elérhetősége, milyen a védőnői szolgálatnak a színvonala, mint a legelső prevenciós, megelőző tényező. Milyen a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás elérhetősége, szintén mondhatnám a színvonala. De milyen a szakellátás színvonala, nyilván ez is befolyásolja az egészségi állapotunkat, milyen könnyen és gyorsan elérhető a járóbetegellátás, illetve a fekvőbetegellátás adott esetben, és ha sürgősségi ellátásra van szükségünk, akkor is hány perc alatt érkezik ki értünk, és milyen gyorsan tud engem megfelelő intézetbe vinni. Úgy tűnik, mintha arra gondolnánk szinte mindannyian, hogy az egészségi állapotunkat szinte kizárólag az egészségügyi ellátórendszernek a minősége, miensége határozza meg. Azonban most térjünk rá néhány számadat megismerésére. Kutatók foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és megállapították, vannak benne viták időnként, hogy 15% vagy 20% vagy 22%, de fogják látni, hogy ez nem is olyan lényeges, hanem itt az arányok a lényegesek, hogy a genetikai tényezők, amiről elsőként beszéltünk, mintegy 20%-kal befolyásolják egészségi állapotunkat. A környezeti tényezők a másik 20%-ot jelentik, és az egészségi ellátórendszer is a legmaximálisabb számítások szerint is csak 20%-kal befolyásolhatja, egyesek szerint csak 10-15%-kal egészségi állapotunkat. Hát látjuk, hogy felmarad még 40%. És azt is fogjuk rögtön látni, hogy ez egy nagyon kemény 40%, ugyanis ez az egyéni felelősségünk, az életmódunk. A genetikai tényezőkkel nem tudunk mit csinálni, ebben jöttünk a világra. Környezeti tényezőket már befolyásolhatjuk, és befolyásolhatják szüleink, nagyszüleink is, amikor bennünket nevelnek, a tanáraink, az önkormányzatok is. Az egészségellátórendszer is mástól függ.
lehet tüntetni mindegyik miatt. Azonban az életmód az a mi egyéni felelősségünk, és itt erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 40%-ban az életmódunk határozza meg az egészségünket. Tehát, hogy mi hogyan élünk, hogyan kelünk, hogyan fekszünk, hogyan táplálkozunk, hogyan mozgunk. Ezek a leglényegesebb összetevői az életmódnak: a táplálkozás, a mozgás, és hadd tegyem hozzá a lelki egészségnek a szerepét is, a hitnek, a lelki egészségnek, a lelki békességnek a szerepét. A táplálkozás meghatározó szerepe Magyarországon sajnos rossz irányba viszi az egészségünket. A magyaros étkezési szokásokat úgy lehetne talán elviselni, és a külföldi látogatók ezt gyakran teszik is, hogy 50 hétig otthon egészségesen táplálkoznak, utána eljönnek 2 hétre Magyarországra, megeszik a magyaros ételeket, és ez nem teszi tönkre az egészségüket. De mi 52 hétig magyaros étrenden vagyunk a legtöbbször, és ebből a mediterrán étrendek felé kellene elmozdulnunk. A mozgás az már szinte olyan, hogy a mozgás hiányról kell inkább beszélni. Amerikából könnyű volt átvenni sok rossz dolgot, az egyik a mozgás hiánynak az állapota, de ott már előrébb tartanak a mozgás szerepének a hangsúlyozásában. A hit, a békesség, a lelki békesség szerepe az valahogy úgy elsikkad. Sokszor megállunk a diétáknál, sokszor megállunk bizonyos mozgásterápiáknál, a fitséget is arra gondolunk, hogy ez a kettő jelenti leginkább. De nekem az az álláspontom, és nem csak álláspontom, az a tapasztalatom is az elmúlt évtizedek orvosi munkája során, hogy akkor van igazi gyógyulás, akkor van igazi egészsége a páciensnek, hogyha lelkileg is békességre jut, hogyha lelki békességgel rendelkezik, hogyha hittel rendelkezik, tehát hogyha lelki egészsége is rendben van, és ez az életmódnál, a múltkor egy amerikai tanulmányban úgy olvastam, úgy jelenik meg, hogy a táplálkozásról vezethetünk listát, hogy mit ettem ma, hány kalóriát ettem ma, a mozgásról, hogy mennyit mozogtam, hány percet, milyen volt a pulzus számom, de jó lenne, hogyha vezetnénk egy listát arról is, hogy mennyi időt töltöttem el Istennel, mennyi időt töltöttem el a hit, a lelki békesség kérdéseivel. Köszönöm figyelmüket!

egy finom édességet fogunk elkészíteni. Ugye a reform konyhában nehéz megvalósítani azt, hogy finom is legyen, egészséges is legyen, és édes is legyen. Ez az édes szájúaknak remélhetőleg a kedvence lesz, ez a köles torta. Ezt rétegezni fogjuk darált mákkal és szilvalekvárral. Ehhez legelőször megfőzzük a kölest, amit előzőleg átmosunk egy szűrőn,

finom ízt ad neki, hogyha egy harmad csésze kókuszreszeléket is főzünk hozzá, és egy csipetnyi kis sót. Az édeshez is érdemes egy picike sót rakni, jobban kijönnek az ízek. Megkeverjük, először magas, majd alacsony lángon elkezdjük főzni. Amikor felszívta az összes vizet, még fedő alatt hagyjuk egy 10-20 percet jól kidagadni a szemeket, hiszen nagyon sok rostot tartalmaz a köles, így időre van szükség, hogy jól kidagadjanak a köles szemek. El is készült a köles, szépen megpuhult, és addig kell vele dolgozni, amíg még meleg, hiszen így formázható. Egy edényt veszünk, tetszőleges ez lehet üveg is, lehet fém, vagy ez a kis műanyag forma, és ebbe kezdjük el rétegezni, alul kezdjük kölessel, lenyomkodjuk, és jöhet rá a darált mák, körülbelül 1 centi vastagon rászórjuk. Mák után jöhet még egy réteg köles, kölesről amúgy ódákat lehetne zengeni, annyi jó tulajdonsága van, annyira hasznos a szervezet számára. Például az egyik leghasznosabb tulajdonsága az, hogy lugosító, többi gabonafélével szemben köles lugosít. Tehát például, hogyha valakinek gyomorsav, túltengése van, savasodásra hajlamos, ez nagyon ajánlatos egy köleskúrát tartani, vagy gyakran kölest fogyasztani sós, illetve így édes formában. Ezután jöhet a lekvár, szilva lekvár, bár természetesen lehet másfajta lekvárt is használni, barackot, bármi, ami otthon található. Ezt is körülbelül 1 centi vastagon kenhetjük rá. Végül kölessel fejezzük be a rétegezést. Aki sok kölest fogyaszt, annak megfigyelheti, hogy nagyon szép lesz a bőre, haja, körmei, mivel nagyon sok B-vitamint és a szép bőrért felelős kovasavat tartalmaz a köles. Érdemes bőven fogyasztani belőle. Szakirodalom pedig azt mondja, hogy Attilának, a hun vezérnek kedvenc eledele volt, és a hozzáérkező vendégeket ezzel fogadta. Úgyhogy ezt tanácsolom önöknek is. Hagyjuk egy kicsit kihűlni a kölest, közben elkészíthetjük az almaszószt, amihez szükségünk van, 2 darab almára ezt lereszeljük, és egy teáskanál fahéjjal, kukoricakeményítővel, barna cukorral, és egy kis hideg vízzel fogjuk összekeverni és felfőzni. 4 deci vizet teszünk felfőni. 3 decis, úgyhogy még 1 deci szükséges. Ehhez keverjük hozzá a reszelt almát.

3 evőkanál gyümölcscukrot. Édesítésre leginkább alkalmas a gyümölcscukor, a barna cukor és a méz. De hogyha ilyen szószokat készítünk, akkor vagy barna cukrot, hogyha nem fontos a barnaság, illetve a szín, ugye a barna cukor elszínezi kicsit az ételünket, vagy gyümölcscukrot használunk, mert ha mézet használunk, akkor elfolyósodik a szószunk, nem marad kemény. Rakhatunk hozzá a fahéjból is, ugye ez nagyon jól illik a almához. Fontos, hogy a kukorica keményítőt hideg vízzel keverjük el. Így fog nagyon jól elkeveredni, 3 evőkanál kell hozzá, és 1 deci hideg víz. Ezt akkor kell hozzárakni az almaszószhoz, amikor már forr, és így pillanatok alatt be is sűríti. Nem szükséges túlfőzni az almát, ugye az nem tesz jót semmilyen ételnek, megmaradnak az értékes vitaminok. Nagyon könnyen elkeveredik, az alma pedig forr, úgyhogy már hozzá is keverhetjük. Ugyanúgy, mint hogyha egy pudingot főznénk. Amint felforr és besűrűsödik, már le is kapcsolhatjuk. A szósz készen van, és egy tárra kiborítjuk a füles tortánkat. Szép réteges, nagyon gusztusos. Szépen gusztusosan rácsorgatjuk az almaszószt. Ez a 3 összetevő, a mák, a szilvalekvár és a fahéja salma, ez egy nagyon jó, jól passzoló kombináció, de ha valaki nem szereti a mákot, vagy ezek közül bármit, teljesen mindegy, hogy mivel rétegezzük, ez lehet darádió, mák, díszíthetjük is. Egy kis gyümölcse, most ugye itt az alma domináns. Körbe rakjuk. Lehet melegen és hidegen is fogyasztani. Ha kihűl a kölestorta, ugye amúgy könnyebb szeletelni, úgyhogy ajánlatos kihűteni. Így is nagyon finom, jó étvágyat hozzá!

Kedves tévénézők, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Ezen a mai alkalommal szeretném, hogyha egy nagyon fontos kérdésről elmélkednénk, és ez a kérdés nem más, mint a szenvedés. Azt gondolom, hogy nap mint nap szembe találjuk magunkat ezzel a problémával. Hány és hány esetben halljuk azt, hogy ártatlanul szenvednek emberek. Bizonyára Önöknek is van rokonuk, aki valamilyen halálos betegségben, vagy ha nem is halálos, de valamilyen problémával küzd. Biztos, hogy sok-sok emberről hallottunk már, aki ártatlanul valamilyen nehézségekkel, valamilyen küzdelmekkel éli az életét. Vajon miért tesszük fel a kérdést? Sőt, emberek tovább mennek, és azt mondják, ha Isten szeret, akkor miért engedi meg ezeket a nehézségeket, problémákat? Isten igéjében, a János levelében a következőt olvashatjuk a 4. fejezet 16. versében. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azt olvastam Isten igéjében, hogy mi megismertük és elhittük az Isten szeretetét. Fontos tehát, hogy amikor nehézségek és problémák jönnek a mi életünkben, akkor ne Istent hibáztassuk. És ne mondjuk azt, hogy Isten milyen gonosz, vagy talán finomabb változatban, Isten miért engedte meg ezeket a próbákat. Mert Isten a szeretet. Azt akarja, hogy megismerjük őt. Azt akarja, hogy kapcsolatba kerüljünk ővele. És ha megismertük őt, akkor nincs olyan erő és nincs olyan hatalom, amely eltávolíthatna bennünket az Isten szeretetétől. Na de ha Isten szeretet, akkor miért van ennyi baj mégis ezen a világon? Ki okozza ezt? Tehetnénk fel a kérdést. A Biblia beszél erről is. Ézsaiás próféta könyvében arról olvashatunk, hogy volt egy lény, akit úgy hívtak, hogy Lucifer, aki a mennyben élt, és az ő neve is annyit jelentett, hogy fényhordozó, aki az angyaloknak a vezetője volt, ez a lény tehát fellázadt Isten ellen. Úgy érezte, hogy valójában ő már elég hatalmas ahhoz, hogy vezesse az egész mennyet, sőt az egész világmindenséget. Miért kell neki Istennek engedelmeskednie? Arra gondolt, mint ahogy Madács is az ember tragédiájában említi, hogy meguntam a második helyet, ugye, ahogy Lucifer mondta, arra gondolt, hogy lehetne ő első is. Miért kell neki mindig Isten parancsait teljesíteni? És ez a vágy egyre jobban és jobban nőtt az ő szívében. És aztán egyre jobban és jobban kiteljesedett az ő életében. Majd elmondta jó néhány angyalnak is. És egy gyanút ébresztett bennük. Elterjesztette Istenről azt, hogy ő egy kegyetlen kény úr, aki nem tűri az engedetlenséget, és fel kell lázadni ellene. Addig-addig ment ez a lázadás, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, ez a harc, amíg végül is Lucifer maga mellé állította az angyalok egyharmad részét. A mennyben tehát egy háború kezdődött el. Isten elpusztíthatta volna őt azonnal, egy csettintésre, de nem akarta ezt megtenni, hiszen Lucifernek szabad akarata volt. És ha Isten elpusztítja őt, akkor felmerült volna a gyanú az Isten mellett maradt angyalokban, hogy vajon nem lehetséges, hogy Lucifernek van igaza. Ezért Isten úgy döntött, hogy a nehezebb utat választja. Hagyja, hogy Lucifer kifejtse az ő elveit. Ad neki teret és lehetőséget. Majd meglátjuk, hogy milyen elvei vannak. És az egész világegyetem rá fog döbbenni arra, hogy Lucifer valójában nem örömöt, nem boldogságot hoz erre a földre, hanem szenvedést és halált. Tudjuk, a Biblia beszámolója szerint, hogy éppen a földön elkezdődött a benépesítés, a földön elkezdődött a teremtés, Isten megteremtette az embert, és Lucifernek engedélyt adott Isten, hogy valójában bebizonyítsa, hogy milyenek az ő elvei. Engedélyt adott
a szabad akaratú embernek is, hogy dönthessen, vagy mellette, vagy ellene. Sajnos Ádám és Éva a lázadó mellé.

hogy végül helyreálljon majd a rend az egész világegyetemben. Így mindenki, az el nem bukott lények, az angyalok mindannyian láthatták, hogy valóban Isten a szeretet, mert ha valaki ekkora áldozatra volt kész, hogy eljöjjön erre a földre, hogy emberé legyen, hogy feláldozza önmagát a bukott emberiségért, abban egy olyan nagy szeretet lehet, amely kimondhatatlan. Szeressük tehát mi is Istent. Ne mondjuk azt, hogy miért engedte meg, mert valójában, ha bármit is megenged Isten a mi életünkben, azt is javunkra engedi meg. Sátán okozza a rosszat. Ne higgyünk neki. Isten mindvégig szeret bennünket. Csak jöjjünk hozzá.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a Viszonthallásra.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe.

be, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretett követői a Speranza Reménység Televízió magyar adásidejének, örvendek, hogy ma is velünk tartanak. A Kék Zónák titkai előadássorozat alkalmainak sugárzásával elérkeztünk az utolsó alkalomhoz. Dr. Őszfarkas Ernő lelkipásztor a személyes kék zóna titkairól fog ezzel az alkalommal szólni. Az előadást a gyerekek szolgálata fogja felvezetni. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először is köszönöm a gyerekeknek, hiszen mindent összefoglaltak, amiről ezen a héten beszéltünk. Kettő. Atyafiak azt mondták, hogy ne csak beszéljek a kékről, hanem vegyem föl. Hát én fölvettem. Soha nem éreztem magam ennyire kéknek, mint most. És azt is el kell mondanom, hogy ebben érzem a székieknek a meleg szeretetét. Ez tiszta rezsicsökkentés, hát ez annyira jó. Meleg van ebben, hogy hihetetlen. Nem gondoltam volna, így első látásra nem így néz ki, de hát most már látom, hogy itt alig kell fűteni, mert tényleg meleg, meleg, gyapjó. Hát nagyszerű dolog belülről is érezni benneteket, érezni, hogy ti érzitek magatokat. Hát a személyes kékzónákról nem is lehet másként beszélni itt széken, mint egy kicsit székiesen, és egy picikét a ti cipőtökbe, bőrötökbe, és ruhátokba átérezni, hogy mit is jelent. Hát egy hét alatt óriási nagy utazást tettünk meg, elindultunk valahonnan Szardínia, Okinawa, a Távol-Keletről, és eljutottunk egészen Kaliforniáig. Volt-e értelme ezt az utazást megtenni? Miben segített nekünk? Mert hogy a személyes kék zóna annyit jelent, mint megtalálni azt, hogy ez az öt kultúra, ez az öt állomás, mit jelent széki nyelvre lefordítva? Mit jelent ez számomra itt és most? Mindent nem tudunk úgy csinálni, nem tudjuk ugyanazt tenni, nem tudjuk ugyanazt a napot élvezni, ugyanazt az időjárást. Hogyan tudjuk mindezt lefordítani, hogy nekünk személyesen meglegyen a magunk kékzónája. Ez a személyes kékzónáknak az üzenete, és ebben próbálunk most előrelépni. Dan Butner szerint az ötből négy helyszínen nem foglalkoznak a hosszú élettel és az egészségőrzéssel. Nem is tudják, hogy ez téma. Nem olvasnak ezzel kapcsolatos cikkeket, nem hallgatnak ilyen előadásokat, nem tudják, hogy amit csinálnak, az gyakorlatilag a saját életük és egészségük szempontjából mennyire fontos. Ha elindulunk egyik részétől, eljutunk egészen eddig, senki nem foglalkozik azzal, hogy ez az életmód meghosszabbítja az életet. Egyedül Loma Linda. Loma Linda az egyetlen olyan kivétel, ami ad egy kis reménységet nekünk. Mert a Loma Lindaiak, a Loma Lindai adventisták ezt az életmódot nem ebből a városból örökölték, hanem ők vitték oda, és egy tudatos döntés alapján szembe mentek egy város kultúrájával, és építettek egy másik kultúrát, egy egészségtudatos kultúrát. Ami azt üzeni nekünk, hogy lehet döntéseket hozni, olyan helyen is, ami nem sziget vagy félsziget, nincs csodálatos éghajlata, nem szennyezéstől mentes környezetben épül, lehet tudatos döntésekkel életmódot váltani. Sőt, egy népcsoport meg tudja változtatni annak a településnek a kultúráját, már ami az életmódot illeti. Tehát a széken kialakul egy kékzónás szurkoló csapat, aki mutatja, hogy ezt hogy kell, akkor ez azt jelenti, hogy ez el fog terjedni az egész faluban, vagy az egész régióban. Na ez a személyes kékzónáknak a titka, hogy az egészség tudatos választás eredménye is lehet. Ezt a diát már látta mindenki, ezzel kezdtük. Ez volt a célunk. Fordítsuk le széki nyelvre és kultúrára, amit itt látunk. Azzal a tudattal, hogy ez, amit itt mondunk, az nem az örök élet receptje. Nem tudjuk magunkat beenni, vagy bemozogni, vagy bealunni, vagy bepihenni az Isten országába. És ugyanakkor azzal a tudattal, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy gondja van arra is, hogy itt, amíg ezen a földön élünk, itt jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogy életük legyen és bővölködjenek, mert az Isten megígérte azt, hogy ha mi is kérjük, akarjuk, elfogadjuk tőle, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. Ezen a földön, amelyet az Úr, a te Istenet áttennéket. Ezzel indultunk el, és én nagyon remélem, hogy ide meg is érkeztünk, vagy megérkezünk.
Nos, nem árulhatom el, hogy kivel készítettem az interjút, hogy pontosan kiről van szó, de a költői neve az megvan, azt elárulom, Kékesi Zénó a neve. Mi az, amit tőle megtudtam? Zénó szeret korán kelni, mert van egy ilyen furcsa gondolata, hogy a nap az nem reggel kezdődik. Ő úgy tartja, hogy este kezdődik a nap. Ezért, hogy jól kezdje a napot, 9 óra után már nem néz monitort. Sem mobiltelefont, sem számítógépet, sem tévét. Inkább egy könyvet olvas, és azt mondja, hogy addig olvassa, amíg úgy kezd álmosodni. És majdnem ebbe belealszik. Tudna, nem is tudna sokáig fennmaradni, mert van egy ilyen szava járása, hogy az a levegő, amivel ő napközben találkozik, az a friss levegő, mert majd látni fogjuk, hogy miért, az őt agyonüti. De nem tud sokáig fennmaradni. Munkahelyén többet kell ülnie, de minden nap megtalálja, mert megkeresi a gyaloglási időt. Hát a Kékesi Zénónak van kocsia. Közben jó kocsi van, kényelmes kocsia, jó fűtés van benne, de ő azt mondta, hogy persze nem feltétlenül csak ilyen környezet, védelem, oka miatt, hanem pusztán azért, hogy legyen ürügye gyalogolni, hát ezt a garázsban hagyja. Ezért mindig elgyalogol a buszállomáshoz, mert ő úgy döntött, hogy busszal ingázik a nagyvárosba, ahol a munkahelye van. Gyalogol, amikor a buszhoz megy, akkor egy kicsit a hegyről le kell jönni. Amikor megérkezik, akkor fölfele kell jönni. Még a városban is, amíg eljut a megállótól a munkáig, még ott is van, vagy 10 perc gyalogolni valója, ha ezt összeadja egy nap, azt mondja, olyan 5000 lépés jön ki, olyan 3-3,5 kilométer. Teljesen nem elégedett vele, mert tudja, hogy 10000 lépés lenne az igazi, olyan 6,5 kilométer, de azt mondja, hogy valahol el kell kezdeni, és ő nagyon örül, hogy kocsi nélkül tud élni. Megkérdeztem tőle, hogy de mégis az a busz zötykölődik meg, minden. Jó, azt mondja, hogy ha vezet, akkor nem tud más csinálni, csak inkább vezetni, de itt akár tud egyébre is figyelni, el tud mélyülni, amikor hallgat valamit, valami olyan gondolatokat, vagy ismeretteljes előadást, nem kell figyelni az útra, neki ez így jó és sikapcsoló. Amikor felébred, mindig 2 pohár langyos vizet iszik meg. Azt mondja, hogy ez úgy elindítja az egész működését, az egész szervezetet. És ahogy ezen túl van, keresi a frissítőt. Mindjárt gondoltam, hogy ez az a bizonyos sötét színű folyadék, de azt mondja, nem, nála ez nem az a folyadék, hanem egy gondolat, egy bátorítás a lelkének. Megfogalmazza azt a célt, amiért felkelt. Persze, hogy tudja, hogy nem Japánban él, ezért ő nem akarja magának kitalálni, hanem azt mondja, előveszi azt a fekete könyvet, és abból olvas. Abból a Bibliából. Mert ő mindig merít valami ígéretet, mindig valami különleges dolgot arra a napra. És azt mondja, hogy egy kis imával együtt megnyugtatja, feltölti, olyan szinten, hogy senki nem tudja napközben kiborítani, mert ő tudja, hogy miért mozog, tudja, hogy miért él, hiszen így indult el reggel. Hát a reggelije az általában gabonakása. Vagy ilyen gabonapelyhet, vagy zappelyhet, vagy kölest, pelyheket beáztatja forró vízbe, és megfőzi. 2-3 nyers gyümölcsöt vagdos bele, vagy almát, vagy körtét, vagy banánt, hát ami elérhető. És minden nap 2-3 diót, vagy valami mogyorót, vagy napraforgót, vagy tökmagot, semmi nagy egzotikus dolgot, hanem ami itt a környéken megterem. Jó, a banán az nem, de a többi igen. Megkérdeztem, hogy így nem lesz éhes 10 órakor már? Azt mondja, hogy nem, higgyem el, hogy nem. Az olajos magvakban van kalória, van eszenciális zsírsavak ott vannak, meg a gabonában van elég rost,
elteliti a gyomrát, nem érez. De egyébként sem szokott üres lenni a gyomra, mert ebédig megiszik még 4 pohár vizet. Húha! De hogy hát már nem olyan fiatal, ezért hát úgy ebédig legalább 3-szor kimegy a mosdóba. De ez nem okoz neki gondot, mert mások meg dohányzani mennek ki, úgyhogy a főnök nem is szól semmit, ha ő a mosdóba megy. És azért sem szólnak semmit, hogy 1 vagy 2 emelettel fönnebb megy a mosdóba. De miért? Tehát rossz az, ahol van. Nem rossz, csak így van lehetősége lépcsőzni. Hát átmozgatja az egész lábát, a végtagjait, nem lesz trombózis. Ez annyira jó megmozgatni magát időnként, szinte minden órában. Az ebédet mindig kis dobozban viszi. Nem bízik a gyors éttermekbe. Például a kollégái mindig kimennek a sarokra, a büfébe, ott tesznek. Egyszerű alapanyagokból dolgozik. Úgy alakítja, hogy a második fogást a zöldség salátával fogyassza el. Télen káposztát reszel, fekete retket, répát, céklát, hát ami van neki, amit meg tud termelni. A reggeli gyümölcs adaggal együtt a zöldség saláta az körülbelül olyan 500 g-ot tesz ki, mert azt mondja, amikor ennyi mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt elfogyaszt egy nap, ez már kihat az ő kedély állapotára is. Állítása szerint a maradék ebédidőben, ugye a többiek, a kollégái kimennek, megesznek, visszajönnek, hát neki ott marad egy kis rés, hát ugye mindig leszteszi a fejét az asztalra, és hogy ilyen 15 percet elbóbiskol. Nem, jól esik neki. Azt mondja, sokkal többet ér, mint a többieknél a délutáni kávé, mert ezután ő sokkal frissebb, mint a kollégája. Este 6 órakor eszik utoljára. Általában levest, vagy valamilyen kis könnyű ételt, egy szelet saját maga sütötte kenyérrel. Na, ilyenkor találkozik a családdal. Körbeülik az asztalt, persze családtagok, egyebet is többet esznek, de ő azt mondja, neki ennyi, ez így elég. Mert hogy a vacsora időben nem az a lényeg, hogy mit eszünk, mondja ő, hanem az a beszélgetés, ami folyik az asztal körül. Mindenki elmondja, hogy mi történt aznap, megbeszélik a nap történéseit, és higgyem, elmondja, hogy érdekesebb, mint a híradó. Meg mint a politika, meg mint az időjárás. Hát olyan jó megismerni egymás gondolatait. Megbeszéljük a következő napnak is a feladatait, és ezek annyira jó, megnyugtató pillanatok, amikor együtt van a család és beszélgetnek. Zénó minden héten eljár egy csoportba, ahol a barátaival beszélget, olvasgatnak, együtt imádkoznak. Olyan emberek, akik hasonló értékrendet követnek. Azt vette észre, amikor olyan emberekkel beszélget, akik hasonló módon élnek, ez őt bátorítja. Amikor mástól is azt hallja, hogy hát ő is ugyanúgy gyalogol, vagy ő is megpróbálkozik ugyanolyan ebéddel, meg reggelivel, akkor amikor úgy érezné, hogy hát már próbáljuk meg valahogy másképp, mindig eszébe jutnak a barátai, ezért nem hagyja abba, ezért kitartó, támaszt kap. Érzelmi támaszt kap a csoportjától. Hétvégén egy egész napot elkülönít, ami teljesen más, mint a többi. Délelőtt a hívő közösségbe jár, délután családjával, néha kimennek sétálni, ki a természetbe, vagy meglátogatnak más családot, vagy jótékonykodnak. És ahogy így beszélgetek vele, valami nagyon feltűnt nekem. És pedig az, hogy jó beszélgetni Zénóval. Kellemes. Tudjátok, vannak olyan emberek, akikkel miközben beszélgetünk, leszívják az energiákat. Energiavámpírok. Úgy érezzük magunkat, mint akit agyon döngöltek. Mivel? Lapító? Nem. Potyoló. Ugye? Jól mondom? A potyolóval. A kenyérpotyolóval. Nem szeretném azt úgy kipróbálni magamon, de néha egy beszélgetés ilyen. Az Zénóval nem ilyen.
Zénó mindenben talál valamit, amit hálás, amit megköszön, valami pozitív gondolatot. És amikor végzek egy ilyen beszélgetéshez Zénóval, akkor úgy érzem, hogy mintha több lennék, mint előtte. Erőt ad. Jó érzés Zénóval beszélgetni. Ilyen pozitív kisugárzása van Zénónak. Azt mondja, hogy nem fáj semmilyen. Egészséges, úgy érzi magát, de minden évben eljár szűrésre. Tehát akkor miért, ha nincs semmi baja? Hát azt mondja, hogy ő azt gondolja, hogy az élet az Isten ajándéka, és őt tette ezért felelőssé. És ha ő felelős valamiért, hát akkor felelősen gondolkodik. Azt mondja nekem, hát elviszem a kocsit is műszaki vizsgára minden évben. Minden évben. Miért viszem el? Hát azért vegyék észre, ki akar repülni egy kerék, hát jobb az előbb észrevenni, mint amikor már látom, hogy repül. Ha ezt megcsináljuk a kocsival, akkor velem, aki kapta ajándékba az életet, hát én egy felelős ember vagyok. Én nem látok bele a tüdőmbe, ezért elmegyek el röntgenre, és ott alakul valami, az orvos többet. Tehát rögtön megmondja, minden évben megcsinálom. És szeretném tudni a számomat, a vérnyomásaimat, hogy vérnyomásomat, hogy mi van a véremben, és így tovább. Én felelős ember vagyok. Hát, nem is árulhatom el, hogy ki az a kékesi Zénó, de azt megkérdezhetem, hogy hol van az a hely, ahol ilyen módon lehet élni. A kékesi Zénó élhet. Hol van az a hely? Van valami sejtéseid bárkinek? Nem bárhol. Ez pont itt van. Ez itt van széken. Széken minden feltétel adott, hogy valaki a kék zónába éljen. Minden feltétel adott, hogy belépjen a kék zónába. Egyetlen egy kérdés marad, hogy be akarunk-e lépni, vagy képesek vagyunk-e rá, hogy mi belépjünk abba a személyes kék zónába, amit mi kialakítunk magunknak. Amíg itt voltam Széken, megtudtam, hogy régen kékre festették a házak falát. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, hogy kékre festették a falát. Tehát csak nem tudtak valamit, pár évtized múlva felfedezik a kék zónákat, talán nem tudtak valamit sokkal hamarabb, mint ahogy Dunbartonék tudták, és még ezek az ősök nem is olvasták el ezeket a könyveket. Például nem olvasták el a National Geographic folyóiratot, ahol először írtak a kék zónákról, ezt említettem, és ma belelapoztam, és kell korrigáljak valamit, a tegnap rosszul mondtam valamit, ez a Margaret, aki itt van, vagy mutattam, nem 117 éves volt, bocsánat, csak 100 éves volt, és éppen megújította 5 évre a vezetői jogosítványát, és tényleg tankolt, és 117 évesen halt meg, de itt csak 100 éves, úgyhogy elnézést kérek, hogy rossz adatot mondtam. És Dunbartoner itt érte őt el, és ő írja le, nagyon szép ez a mondat, muszáj felolvasnom, ezt én is ma frissítettem fel, azt mondja, szükségünk van reményre, és valakire, aki utat mutat nekünk az életben, vallja Margaret. Isten egy ilyen jó barát. Mikor ezt elolvastam, mint erről beszéltünk volna már ezen a héten, hogy a hosszú életnek a titka az Isten kép, az is beletartozik, hogy mit gondolunk Istenről. Elhisszük azt, amit ő mond magáról. Ja, és az ősök, akik kékre festették a falat, azok Dunbartonernek a könyvét sem ismerték, Magyarország könyvesboltjaiban kapható a hosszú élet titkai. Amiket itt tetszettek hallani sok-sok történettel együtt, sok mindennel együtt, talán a bibliai vonatkozásokat kívül, mind ott van benne. Aki azt mondta, mi mondjuk magunkról, de hogy mi mondjuk magunkról, egyáltalán nem. Sőt, még ezeket a recepteket sem olvasták,
mert Dan Butner és a felesége az öt kék zóna gasztronómiai, egészséges receptjeit összegyűjtötték, és kiadták ebbe a könyvbe, a kék zóna receptjei. És mégis kékre festették a házak falát. Tudták, hogy eljön az az idő, amikor a szék felismeri ebben a küldetését, hogy itt kell lenni annak a kék zónának, amit majd a következő könyvében meg fog jelentetni. Ezt ő még nem tudja, de mi már tudjuk. Ha ő elmulasztotta, ez a felfedező, akkor mi mindent meg fogunk tenni, hogy visszatérjünk széken a kék zónás gyökereinkhez, és már itt megtettük egy páran a nagy lépést. Senki nem fogja tudni letagadni, hogy köze van a kék zónákhoz. Nekem képi bizonyítékaim is vannak, hogy a fekete és a piros mellett ott van a kék is. Le sem tudják tagadni a székiek, hogy közük van a kék zónához. Tetszenek látni, a kék és a fekete között ott vannak a kékek. Minden adott, hogy magunk körül kialakítsuk és belépjünk a személyes kék zónába egy egészségtudatos életmódba. Így van ez? Jól mondom? Látom, hogy többen bólogatnak. Hát elmondom, hogy mi lesz. Ez így könnyű. Jól hangzik. Sőt, azt is el tudom mondani, hogy a kékesi Zénóval ma találkozni fognak. Amikor belépnek otthon a lakásba, és belenéznek a tükörbe, na ott lesz Kékesi Zénó és a felesége, és Kékesi Zénónak a gyerekei. Ott lesznek. Könnyű bólogatni, és könnyű volt ezt meghallgatni akár minden este, de hétfő reggel, nem vasárnap még, jó napunk lesz, hétfő reggel jön egy másik zóna. A rutin zóna, ahogy mindig is szoktuk. Csak egy szép emlék lesz, hogy igen, gyaloglás, meg reggeli, meg minden, de jön a rutin zóna. És kedden felismerjük, hogy hiába próbáltuk meg, nincs erőnk. Könnyebb a szokásokat követni. Könnyebb a rutint követni. Végül elfelejtjük. Lesz-e erőnk belépni? Vagy visszahuppanunk oda, ahonnan indultunk? E bibliai kék zónát szeretnék bemutatni. János evangéliuma 5. fejezete 2. versétől olvasom Isten igét. Jeruzsálemben, a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőként lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett. Bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éves szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Jeruzsálemben a Jókapu közelében volt ez a kék zóna. Egyébként csak most, ahogy most olvastam, vettem észre, hogy 5 oszlopa volt, hát nekünk is ezen a héten itt 5 oszlopunk volt a kék zónában. És ezt az oszlopcsarnokot Betesdának nevezték el, aminek szó szerinti jelentése, hogy az irgalmasság háza. Ez egy szenzációs név. Az irgalmasság háza. Igen ám, de ez csak a nevet viselte valójában, akik itt feküdtek az oszlopcsarnok alatt. Senki nem volt irgalmas.
De bőven elég volt, hogy annak nevezik ezt a helyet. Csak magával foglalkozott mindenki. A másik egyáltalán nem érdekelte. Az evangélium szerint így olvastuk, hogy a tó vize időnként megmozdult. És ez egy különös természeti jelenség volt. És amikor az emberek nem értik, hogy mi miért történik, akkor próbálja kitalálni. Kutatók nagyon sok mindent leírtak, hogy vajon mi lehetett, mitől mozdult meg ez a víz. Sokan azt mondták, hogy hát biztos, hogy egy időszakos forrás bugyogott néha, és a sima víztükör felszínét néha megpezsegtette. Mások azt mondták, hogy a kéreg lemezek lehet, ott elmozdultak, kicsit megmozdult a föld, és emiatt mozgott a víz. Mivel senki nem tudta megmagyarázni, ezért a korabeli betegek között az a hiedelem terjedt el, hogy időnként jön egy angyal, persze láthatatlanul, belekorbácsol egyet a vízbe, megmozdítja a vizet, a víz megmozdul, azután az angyal elmegy. Természet feletti jelenség miatt a víznek gyógyító erőt tulajdonítottak. Igen ám, csak volt egy kis apró probléma. Hogy nem mindenki gyógyult meg, csak az, aki elsőként lépett be a tóba. Tessenek csak elképzelni azt a súlyos beteget, aki mindenkit leelőz, nagyon jó a gyorsulási sebessége, nagyon jók a reflexei, amikor elsőként meglátja, hogy mozog a víz, akkor sprintel, és elsőként szalad be a vízbe. Hát az ilyen betegek szerintem nyilván meg is gyógyultak, mert valószínűleg nem is voltak betegek nagyon, aki ilyenre képes volt. A Biblia szerint volt valaki, akinek erre esélye sem volt. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a Biblia nem zárja ki. Sőt, nagyon sok történetet ír le a csoda általi gyógyulásra. Van egy külön görög szó is, ami az Isten hatalmával történő csodákról szól, de minden esetben az ilyen csodák az Istenhez köthetők, a Jézus Krisztushoz köthetők. Vagy konkrétan az ő küldöttje és a tanítványokhoz köthetők, nem az ilyen megmozdul a víz, nem az ilyen módszerhez köthetők. Jézus csodáiban is nagyon sokféle dolog, néha megérintett valakit, néha csak szólt valakinek, néha csak ilyen sárból készült kenőcsöt kent a szemére, hogy senki ne bízzon a módszerekben. De ez nem erről szól, ez nem Istenhez kötötték, ezt a vízhez, a víz mozgásához kötötték. Igen, Betesda vizénél ebben hittek. Megmagyarázhatatlan jelenségre természet feletti indoklást kerestek, amire semmi bizonyítékuk nem volt. És nem is lehetett tudni, hogy vajon tényleg az angyal jelenléte miatt, a mozgó víz miatt, vagy az életerős páciensek lélek jelenléte okozta azt a hatást, de lehet, hogy csak egyszerűen placebo volt. A misztikum, az ismeretlen, az extrém tanácsok, azok mindig nagyon vonzóak. Én ezt megfigyeltem az én munkám során is. Ha valakinek elmondtam a kékzónás tanácsokat, ha jött egy életmód problémával, de azt, hogy gyakorold, pár hét múlva rendben lesz-e. Nem két nap múlva gyakorlod? Nem, nincs időm, nincs energia. Egyszer látok valakit, hogy kavargatja a port. Érdem, hogy hát mit csinál? Hát most fogyókurázik. Tehát mondja, hogy hány száz euróért, vagy nem, 1000 euróért vette, nagyon drága. Na magyarázd már el, hogy ez a por hogy működik. Hát azt mondja, hogy nagyon oda kell figyelni rá. Mert például azt írja, hogy reggel legalább 15-20 percet kell kavargatni. És kérdem, hogy ez alatt mit csinálsz? Hát meditálok. Gondolkodom. Gondoltam, hogy lehet éppen a szikikairval foglalkozik. Ez alatt. Ez hogy annyira lenyugszik. És ez a nyugalom kell ahhoz, hogy hasson a por. És mondtam, utána mit csinál? Hát nagyon fontos, hogy hasson, legalább 8 pohár vizet kell egy nap meginni. Jó.
És a más egyéb az utasításban van még? Hát van, azt mondja, van, olyan 5 kilométert kell gyalogolni. És mondom, az étkezés, ja, hát reggel ilyen gyümölcsöt, kását kell enni, délbe minden sok zöldségsalátát a második fogással, és este lehetőleg semmit. De ezért mennyit fizettél? Hát mondja, hogy majdnem 1000 eurót. Hát mondom, én fél áron is ki tudtam volna neked keverni esővízből is ezt a dolgot, miért nem szóltál? Hát ilyen az ember, értjük? Ilyen az ember. Ha fizet érte, akkor megcsinálja. De csak úgy hallja, csak úgy ingyen adják, hát akkor nem érdekes. Nos, így vagyunk mi a misztikus dolgokkal. Ha valami rendkívüli tanács, ha nem tudom, mit kell, csak nem tudom, mivel enni, az interneten millió dolog jön, még ha tönkreteszi a májunkat és a vesénket is, nem számít, de olyan jól hangzik, mi ezekre a misztikus, ezoterikus, úgynevezett természetgyógyász tanácsokra nagyon bukunk. Mert minél inkább sötétebb, nem ismerjük titokzatosabb, nem ismerjük a magyarázatát, azt gondoljuk, hogy annál inkább hatásos. Pont ezt csinálták Betesda tavánál. Ja, misztikus volt, olyan megmagyarázhatatlan volt. Csak hogy az Isten nem ilyen, adott értelmet, hogy megértsük, hogy mi van a növények, mi van a zöldség, adott nekünk dietetikust, adott nekünk orvost, akik segítenek megérteni a dolgokat. Nem ilyen misztikus, homályos kavarásokban kell inni, nem, ebben van az egészség. Kiderült a 38 éves beteg számára, hogy nem a vízmozgás jelenti a legnagyobb csodát, hanem valami más. Amikor Jézus megáll előtte, és megkérdezi, akkor ő azt mondja, hogy nekem nincs emberem. Ez az irgalmasság helye, az a neve, de velem senki nem foglalkozik. Mindenki magával törődik, így nem lehet meggyógyulni. Nincs emberem, nincs senkim, és nem veszi észre, hogy ott van előtte az ember, és az a szembe mélyen a szemébe néz, és mond neki valami olyat, amit még soha senki nem mondott. Mert ki az, aki egy 38 éve ott fekvő, elsorvadt végtagú betegnek azt mondja, hogy hát állj a lábadra. Senki nem mond ilyet. Miért mondjon ilyet? Látja a valóságot. Nincs értelme. Ki is kerüli, nem is akar arra menni, látni sem akarja, hiszen nem tudunk mit mondani a beteg embereknek, sem a lelki, se a fizikaiknak, inkább elkerüljük, nem beszélünk velük. De most valaki megáll előtte, mélyen a szemébe néz, és azt mondja, hogy hát kelj fel, állj a lábadra. És ez a rendkívüli esemény olyan dolgot indít el az ő idegrendszerében, ami addig soha nem volt. Ez az ember elfogad a szavak által teremtett másik valóságot. Egy meggyőződése keletkezik, ami nem tőle jött, kintről jött. És az idegrendszer egy olyan érdekes szervünk, ami képes az új beprogramozott program szerint működni, mert valójában nem a lábunkkal járunk, hanem az idegrendszerünkkel járunk. Valaki kap egy agyvérzést, történik valami erejében, akkor hiába épp a lába az izomzata, nem tud járni. Mi az idegrendszerünkkel járunk? Idegrendszerünkkel mozgunk? Az idegrendszerünkkel eszünk? Csak minden engedelmeskedik azzal, ami itt történik. És Jézus a szavával egy új valóságot teremt meg ennek az embernek, és ő azt elhiszi, beleragad, megragadja hittel, és azt mondja, jó! És a lábak engedelmeskedtek. 38 éve mozdulatlan láb erre az új valóságra, amit az idegrendszer hit miatt, az új valóság miatt elindít. Átjárja, mint egy áram a testét. És föláll. A lábára áll. Jézus szavai
törődése átjárta a testét. Soha nem találkozott ilyen emberrel. Már nem kellett a víznek mozognia. A saját lebénult testrészei mozogtak, és ez mindennél többet ért. Nem kereste a magyarázatot, hiszen a magyarázat ott állt előtte. Az Isten fia, a teremtő Isten. Betesda közelebb van hozzánk, mint ahogy gondolnánk. Betesda az irgalmasság háza, lehet ez a hely, most már van 5 oszlopcsarnokunk. Széknek van gyógyvize is, az a sós víz, azt higgyék el, nagyon kiváló gyógyvíz. Anélkül, hogy megmozdulna, nagyon hatásos. De Betesda arra tanít minket, hogy ne foglalkozzunk azzal, aminek nincs magyarázata. Az ismeretlennel szemben ne állítsunk fel saját elméleteket. Ne keressük mindig az extrém módszereket, mert az Isten szava az egyszerű. Az Isten életmód tanácsai egyszerűek, érthetőek, logikusak, magyarázhatóak, a bizonyíték alapú tudás is mellé áll. Ezek nincsenek egymással ellentétben. Nem kell rosszul éreznünk magunkat azért, hogy majd egyszer jobb legyen. Vagy hogy is mondta Adrián, hogy ostorozzuk magunkat. De kedves Csaba, nem vagyunk elég egészségesek, elég jók. Ez a 38 éves beteg 38 éven át ezt csinálta. Jézus azt mondja, hogy ha-ho. Nem azt mondja, hogy jaj, de béna vagy. Mennyire nem vagy jól? Hát ezt tudjuk, nem kell mondani. Kelj fel és járj! Szék lakosai, nem nyavajgunk tovább, kelj fel és járj! Ez ilyen egyszerű. Az Isten szava egyszerű. Az Isten szava egy új valóságot teremt az életünkben, ha ezt elfogadjuk és elhiggyük. Mert addig, amíg a saját nyomorúságunkat nézzük, az idegrendszerre szerint működik. Úgy fog lépni a lábunk, ahogy gondolkodunk magunkról és az Istenről. Az Isten képünk és az én képünk lebénít minket, hogy megtegyük azt, amit nekünk kell, és meg tudnánk tenni. Ne a víz mozdulását várjuk, hanem mi mozduljunk meg. Mert ma azt mondja neked is, hogy kelj fel és járj. Tedd meg azt, amire képes vagy. Felelős vagy magadért és a sorsodért. De közben maradj kapcsolatban a nagyorvossal. Ismerd meg őt jobban. Engedd, hogy meggyógyítsa az Isten képedet. Utána meggyógyítsa az én képedet. Azután meggyógyítsa az emberi kapcsolataidat, hogy képes legyél megbocsátani. Mert hogy a megbocsátás az a DNS, a sejtek, a sejtmag szintjén kémiai, fizikai változásokat hoz. Isten innen indítja a gyógyítást, amikor találkozunk vele. És azután az egyszerű életmód kérdésekben kelj fel és járj, tedd meg. Mondjad a lábadnak, hogy mozdulj meg. Gyalogolj. Ne várd, amíg a víz megmozdul. Valami csoda történik. Így összhangba a természet törvényeivel, amelyek magyarázata nem misztikus, hanem jól ismert. Az Isten természeti törvényei. Összhangban a Bibliával és a bizonyíték alapú tudással. De képzeljük csak el, hogy itt ma Betesdában, ma este megáll előtted, és ez valóság, amit mondok. Mert az Isten szava, ahol szól, ott az Isten szól. És ma az Isten ma neked mondja. Tőled kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Tényleg tőled kérdezi. Az Isten szava jelen időben szól. Még akkor is akkor írták, most, amikor olvasott, most, amikor hallott, az Isten szava most szól. Akarsz-e meggyógyulni? Tudom, hogy már évek óta beteg a lelked. Tudom, hogy vannak 20 éves, 30 éves, 38 éves sérelmeid. Tudom, mert ismerlek. Nem az a kérdés,
Hanem az a kérdés, hogy akarsz meggyógyulni? Tudom, hogy vannak sérülések, tudom, hogy vannak traumáid, tudom, hogy összevesztél a barátaiddal vagy a családoddal, és ezért beteg a lelked, beteg a tested, de nem ez a kérdés, hogy mitől lettél ki a hibás? Miért nem vitt be a tóba, miért nem jött, miért nem látogatott meg, miért nem rándított ki? Hanem az a kérdés, hogy akarsz meggyógyulni? Ez a mai kérdés, és ezt ma tőled kérdezi. Tényleg tőled kérdezi. Ez nem egy költői kép, az Isten szavát, ha megszólaltatjuk, az itt és most szólal meg. És ezt olvastam, akarsz-e meggyógyulni? Nem mondta, hogy rosszak a körülmények. Nem mondta, hogy mindenki más hibás. De még az sem, hogy nincs elég erőm hozzá. Mert elsorvadt az akaratom. Mindenben igazad van, de ő maga szólított meg, és ő nem akárki, hanem a Teremtő Isten. A Teremtő Isten. És ha elhiszed a szavai által mondott új valóságot, akkor az elsorvadt életed meg tud mozdulni, meg fog mozdulni. Az új valóság az, hogy te egy szeretett ember vagy. Az új valóság az, hogy te egy megbocsátott ember vagy. Az új valóság az, hogy te egy elfogadott ember vagy. Az Isten kegyelmében körülvett ember vagy, még ha tékozló fiúként is jöttél haza. Ez az új valóság, ami Isten igéből kirajzolódik. Minden más, amit Istenről gondolunk, az egy hamisítvány. Megbocsátott és üdvösségről biztosított. És az új valóságban az ő akarata talpra állít téged. A kék zóna, itt van egy karnyújtásnyira tőled. És te is beléphetsz. Ezért kelj fel és járj. Imádkozzunk.

Teremtő, mindenható és gyógyító Istenünk. Nem tudjuk eléggé megköszönni neked. Azt, ahogy te nézel ránk, ahogy foglalkozol velünk, ahogy megállsz előttünk, akkor is, ha bármilyen hosszú idő óta mozdulatlanul várunk valami csodára, hogy valami kimozdít, valami megváltoztat, közben nem teszünk semmit magunkért. És nem azt kérdezett, hogy hogy tehettük ezt, hogy ronthattuk el ezt így, hanem abban a kérdésben ott van a megbocsátás, a szeretet, az igazi irgalom. Istenem, én nem tudom, hogy itt ebben a teremben vagy, akik most épp online nézik, hányan vannak, akik már régóta azt érzik, hogy az életük elsorvadt. Hogy beteg a házasságuk, betegek a családi kapcsolatai, vagy éppen beteg a közösséggel való kapcsolata, vagy olyan sérülések, traumák, gyász, vagy bármi olyan történt, ami miatt úgy érzi, hogy az akarat eltűnt az életéből, nem tud semmit tenni önmagáért. Hogy beteg a lelke, beteg a teste. Hogy hányan mondták ki, hogy nincs emberem, nincs, aki segítsen. Uram, adj hitet ma mindenkinek, aki kéri tőled. Hogy ma, amikor te szólsz, akkor tényleg egy új valóságot teremtesz, amiben te képes vagy meggyógyítani. Először az Isten képünket. Azután azt, hogy magunkra nézünk. Azután az emberi kapcsolatainkat. És ha felfogtuk, hogy te mit teszel értünk, képessé teszel a megbocsátásra, és elindítasz a mozgás, a járás, a fizikai, lelki felépülés útján, összhangba hozol bennünket a természet törvényeivel, a te erkölcsi értékrendeddel, hogy ezen keresztül megáldasz, és áldást lehetünk mi is mások számára, bárhogy is volt eddig. Uram, ha bárki szeretne megmozdulni, járni, megtenni azt, amit megteheti, azért, mert te megszólítottad, akkor add, hogy itt és most meg tudja ragadni a legnagyobb hittel a te szavadat. Add, hogy legyen ez a közösség, legyen ez a falu egy olyan kék zóna, ahol az emberek lelkileg és testileg meggyógyulnak. Ahol felelősen élnek, ahol vigyáznak a tőled kapott ajándékra. Köszönjük, hogy ezt meg tudod tenni. Nem csak akkor, hanem itt és most is, bárkinél, aki kéri és ezt elfogadja tőled. A te nevedért, Jézusért kértük.

Köszönet dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztornak a Kék Zónák titkai előadássorozat megszerkesztéséért és annak előadásaiért, melyet széken szerveztek meg, illetve a hozzájárulásért, hogy az önök számára is felvételt készítsünk itt a Speranza Reménység Televízió nézői számára. Köszönet a széki gyülekezetnek az ének és zene szolgálatokért, melyeket megszerveztek az előadások alkalmaival. Isten segítsen meg, hogy a személyes kék zónánkért tenni tudjunk, és ki tudjuk azt alakítani. Amint azt tudják, kedves nézők, az augusztusi hónapban, a magyar adásidőben is az elmúlt év legjobb adásaiból sugárzunk önöknek. Kivételt képeznek a szombatiskolai alkalmak, melyekre várjuk minden szerda este friss, aktuális adással. Kellemes nyári időszakot kívánok, a drága Jézus legyen mindannyiunkkal. A viszontlátásra!

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy...

Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk, és gondolkodunk azon, hogy milyen is az az élet, amely stresszelteljes, és ami a végén depresszióhoz vezet. És ha valaki beleesik ebbe a nagyon bonyolult betegségbe, kedély betegségbe, vajon hogyan tud kiemelkedni ezek közül, a problémák közül? Van-e minden ember számára kivezető út a depresszióból? És egyáltalán mi okozza ezt? Hogyan lehetne elkerülni ezeket a betegségeket? Mi magunk döntjük el? Ha ellenséges gondolatokat engedünk a fejünkbe, és mindenre indulattal reagálunk, akkor ráléptünk arra az útra, amely biztos végül a depresszióba vezet. De ha elhatározzuk a szívünkben azt, hogy nem akarunk fenn az életben, az élet során semmit, mert egyik nap van, a másik nap elmúlik, és sok olyan gondot, amely miatt marcangoljuk önmagunkat, az idő egyszerűen megold. Sok olyan félreértés néhány óra alatt, vagy néhány nap alatt tisztázódhat, ami miatt úgy rágjuk magunkat. Persze lehet, hogy itt nem szoktak ilyet tenni az ember. Amikor szeretettel visszanyúlunk az élethez, és a bűn által megfertőzött embernek az egyik legnagyobb problémája, hogy nem tudja önmagát szeretetből szeretni, csak önzésből. Bárcsak megtanulnánk önmagunkat szeretetből szeretni. Olyan sokat beszélünk arról, hogy szeressük egymást. De az az ember, aki önmagát

nincs önmaga életében, önmaga iránt, nincs szeretet, az hogyan tudna szeretni a másikat? Hogyan tudná szeretni a másikát? Vagy azt mondjuk, hogy törekedjünk békességre, de ha a szívünkben állandó háborúság van, ha állandó nyugtalanság gyötör bennünket, vajon hogyan tudnánk békességben lenni a feleségünkkel, a férjünkkel, fejünkkel, vagy a gyerekeinkkel? Szeretném, ha legalább ez az egy dolog megmaradna az emlékezetünkbe, és próbálnánk az életünk során megvalósítani. Minden dolog itt kezdődik. Itt, a szívben, az érzésvilágunkban, a gondolkodásunkban. Próbáljuk megbékélni önmagunkkal, hogy megbékélhessünk Jézussal, és megbékélhessünk mindazokkal, akikkel a gondviselés összehozott bennünket. És próbáljuk szeretni a másikat. Dr. McMillan írt egy nagyszerű, egy csodálatos könyvet igazán. Az elkerülhető betegségek, ez a címe ennek a könyvnek. És leírja azt, hogy az emberek hogyan betegítik meg önmagukat. A szeretet és a békességnek a hiányában. David Rockefellernek az élet példáját veszi, akinek nagyszerű tervei voltak, egy hatalmas, kreatív elmével rendelkezett, és elhatározta magában, hogy ő lesz a világ leggazdagabb embere. Mindent megtett annak érdekében, hogy hihetetlen vagyonra tegyen szert. Ebben a korban az olajutak hozták a legnagyobb vagyont. Az emberek sokszor a kertük végében furadta a kutakat, Texasban is, azon a vidéken különösen rengeteg olaj van, és csak úgy tölt fel az olaj. De nem volt neki elég az, amihez ő hozzájutott,

meghirdetést jelentette volna. Annyira gyűlölt volt ez az ember, hogy csak védelemmel, testőrökkel, vagy így mondanám, csak testőrökkel mehet emberek közé menni. Úgy hajtotta magát, mint ahogyan a rabszolgákat hajtották és kizsigerelték Amerikában. 50 éves korára a világ leggazdagabb embere lett belőle. És mit kapott még a gazdagság tenni? Meg kellett lennie, hogy az összes szőrzete kihullott. A haja, a szemöldöke, az egész teste úgy nézett ki, mint egy mumia. Arany erőeszközöket használt. Csak párolt zöldséget volt képes a gyomra megemészteni. Depresszióba esett, hogy már megírták, lemondott a saját életéről, és az orvosok is lemondtak az életéről, megírták 50 éves korában a nekrológiát, hogy mennyi gazdettet követett rá, és a gazdagsághoz milyen gyalázatos út vezetett. És egyszer egy éjjel, amikor nem tudott aludni, akkor valaki azt mondta neki, és semmi nélkül jöttél erre a világra. Nem szorogattál a kezedben aranyat, vagy gyémántot. Üres egyébként. És ha így folytatod néhány nap múlva, üresen nézel. Hát érdemes volt akkor. Egy éjszaka megváltoztatta az egész gondolkodását ez az ember. Az az éjszaka egy olyan megtöbbentő volt a számára, hogy rendkívül sok új neuron termelődött az agyában. És egy egészen más lélek. Sorba hozta létre az alapítványokat. Olyan kutatóintézeteket alapított, amelyek a betegségnek az okát és a gyógyíthatóságát kísérletezte. Elkezdett Bibliát terjeszteni. Minél több ember kezébe jusson el a Szentírás. És ahogyan elkezdett egy más irányban gondolkodni, napról napra megerősödött. Az orvosok, akik nem tudtak vele tenni semmit sem, csak csodálkoztak, hogy mi lett vele. Valaki tudja, hogy hány évig élt? 94 éves korában temették el. Majdnem még egyszer annyit élt, amikor megváltozott a gondolkodása, mint ahogyan az előtt élt. Majdnem még egyszer. Isten azt akarja, hogy mi meglássuk, mi okoz az életünkben depresszió. Mi veszi el a mi életkedvünket? Miért válunk szomorúvá? Miért válunk olyan gondterhelté? Oly dolgok szempontjából, aminek nincs jelentősége az életünk. Nem tudom, valaki volt-e már itt, aki kis dolgokból olyan nagy problémát csinált. És aztán néhány óra múlva, vagy néhány nap múlva, hogy belátta, amikor már lecsendesedett belülről, most ezért veszekedtem, ezért dühöntem, ezért emésztettem magam. De van egy ellenségünk, aki azt mondja, csak marcangod magad. Csak haragudj arra a másikra, hát hogy nézed rá, hát mit mondott neked? Nem hagyhatod szó nélkül. Nem. És bárcsak inkább arra a hangra hallgatnám, amelyik azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívet. Így Isten követ. Adj rá az életorvot, és akkor végességed lesz. Bárcsak tudnám ezt megérteni. Természetesen nagyon fontos a gyógyszeres kezelés. Egy bizonyos határon túl nem lehet elkerülni azt, hogy az ember ne kezeltesse magát, ha ilyen helyzetbe jut. De ezek a gyógyszeres kezelések csak elfelik a problémát, csak a tüneteket orvosolják. Ha a mi gondolkodásunkban nem változunk, ott lappang a betegség élethosszíglan is bennünk, és nincsen kimenekedés belőle. Nos, nézzük meg egy kevéssé azt, hogy milyen tényezők válthatják ki a depressziót, és mely tényezők növelik annak a kockázatát. Vannak olyan tényezők, amelyeket mi nem tudunk befolyásolni. Ezek az örökletes tényezők, ami génjeinkben ott van benne mind az a jó és
és a nem jó, amit a szüleinktől örököltünk. Ezeket nem tudunk változtatni. De az étrendünkkel kapcsolatos tényezőkön tudunk változtatni. Tudunk változtatni a szociális tényezőkön, az egymás elfogadottságán, az életmóddal összekapcsolódó dolgokkal, az egészségi állapotunkat is, ha úgy örököltük, el kell fogadni. Az agy kiegyensúlyozott aktivitásának a zavara is okozhatja a depressziót. És vannak olyan nem mindennapi okok, amik csak egyénileg váltanak ki depressziót, és vannak olyan okok, amelyek nem is bizonyíthatók. Csak szenved benne egy ember, de nem lehet bizonyítani, hogy mi okozhatja. De senki sincsen állandó depressziónak kárhoztatva. Még azokban az esetekben is, amikor nagyon súlyos depressziós állapotok léptek fel, meg lehet találni azokat a tényezőket, amelyek által ki lehet kerülni. Azt szokták mondani, hogy egy deka megelőzés az egy kiló kezeléssel ér fel. Inkább előzzük meg a baj, mint hogy azt kezelni kellene. Nem jobb egészségesnek maradni, mint gyógyulni. Én jobban szeretek egészséges lenni, mint meggyógyulni. Mert ha meg kell gyógyulni, akkor azt jelenti, hogy beteg vagyunk, nem? Amiből ki kell majd aztán gyógyítani. Hát láttuk ezeket a tényezőket gyakorlatilag, amelyek kiválthatják a depressziót az emberben. Amerikában végeztek egy ilyen kutatást, hogy a serdülők és a felnőttek 20%-a depressziós lett. Tudják, ez mennyi a lakosság? Egy ötöde. Emlékeznek még Abraham Lincoln szavaira? Ha megmaradok abban az állapotban, amiben most vagyok, és ez kiterjed az emberiségre is, akkor lassan nem találkozunk az utcán egy mosolygós emberrel. Én szeretek mosolyogni, és szeretem, ha visszamosolyognak rá. Megteszik majd hazajtóba találkozni? Örülnék meg. Rendkívül veszélyeztetettek a fiatalok és az idősek. A nemek között is különbség van, a nők sokkal veszélyeztetettebbek a depressziót illetően. Nagyon sok esetben már kis gyerekek serdülőkorban átmennek ilyen depressziós tapasztalatokon, akikbe szinte belekódolódik aztán, hogy felnőtt korban újra kerületeket kíván. Úgyhogy őrizzük a gyerekeinket, vigyázzunk a mi ifjúságunkra, hogy ne okozzunk nekik, illetve megvédjük őket olyan betegségektől, vagy olyan benyomásoktól, ami aztán végzetes elhatározásra vezetheti őket. Magyarországon különösen nagyon gyakori az öngyilkosság. Ami a legszörnyűbb, az a gimnazista és az egyetem első 2-3 éve közé tehető. Nagyon sok fiatal gimnazista vagy fiatal egyetemista nem tud mit kezdeni az életével. Olyan benyomások érik őket, ami öngyilkosságra készteti őket. Olyan célokat is tűznek ki talán maguk elé, vagy olyan ábrándokat szőnek maguk számára, ami nem elérhető. A szerelmi csalódás, igen, inkább fiatal korban, de később élet során is, az egyik olyan ok, ami a legtöbbször depressziót vált ki. Úgyhogy férjek, feleségek, vigyázzunk egymásra. Nagyon fontos az, hogy mi milyen, hogy hogyan étkezünk, hogy ismerjük-e önmagunkat, ismerjük-e a testünket, és a táplálékunkat úgy alakítjuk-e, hogy kellő tápanyagot tudjunk szerezni. Szerotoninra van szüksége a szervezetünknek, omega-3 zsírsavakra, folsavra, B12 vitaminra, és olyan nyomelemekre és olyan tápanyagra, ami az idegrendszerünket, a kedélyállapotunkat befolyásolja. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a kedélyállapotunk attól függ, hogy milyen élmények és milyen érzések érnek bennünket. Ez egy óriási tévedés. Persze, hogy van a része ennek is, de az, hogy mi szomorúak vagyunk,
vagy örömünk van, az a testünkben lejátszódó kémiai folyamatoknak a következménye. A táplálék, amit elfogyasztunk, ami beépül a mi szervezetünkbe, meghatározhatja a gondolkodásunkat és az érzéseinket, és a kedélyállapotunkat is. És ha ezekben, különösen ahogy most felfedezték mostanában, az omega zsír, omega 3 zsírsav, ha hiányzik a szervezetünkből, a legkülönbözőbb problémákat idézheti elő. Nincs lehetőségem tovább boncolgatni ezeket a dolgokat. Én azt szeretném ajánlani, hogy minden túlzásoktól őrizkedjünk a mi táplálkozásunk során. Mert mind azok, akik vegán étrendben vannak, mind azok, akik itt is ismerik ezt a mondást, hogy húst hússal esznek, akik húst hússal esznek, mind a két táplálkozási szokás hiánybetegséghez vezethet. Ha nem fogyasztunk gyümölcsöt, nem fogyasztunk zöldséget, és nem fogyasztjuk azokat az ételeket, amelyekben omega 3 zsírsav van, folsav és egyéb B12, a szervezet számára rendkívül fontos alapanyagok, akkor a legkülönbözőbb érzelmi problémákkal is szembe fogunk nézni. Akkor ha valaki rosszul néz ránk, az rosszul esik. Akkor nem lesz kedvünk oda menni hozzá és megsimogatni, hogy van valami probléma, történt veled valami. Hát ha gondolod, beszéljünk meg. Akkor ő rossz kedvű, és úgy néz ránk, és mi is rossz kedvűek leszünk. Sokszor az ember nem tudja az okát, és lehet, hogy éppen a táplálkozásban, mert nem fogyasztunk elég B12, folsavat és omega 3 zsírsav nem kerül a szervezetünkbe. A Biblia azt mondja, hogy én lélek, az hét testem. Köszönöm, hogy figyeltem.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem, minden csütörtök délután 4 órától.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez újabb alkalommal, amikor az előadásomat megtartanám a Biblián következő könyvéről, Náhum prófétának a könyvéről. Náhum próféta könyve, ami egy, hát úgy nevezzük, hogy egy kis prófétai könyv, ami természetesen nem a próféta egyéniségére utal sohasem, hanem a könyvnek a hosszúságára leginkább. Ez három fejezetből álló rövid kis könyvecske, de nagyon érdekes ez a három fejezet, és különleges ez a három fejezet. Egyetlen témája van, egy nagyon különleges témája. Az ennek a könyvnek a témája Asszíria, és ennek a birodalomnak tulajdonképpen a bukása. Igazából ez az egyetlen dolog, ami a könyvnek a mondani valóját és a tartalmát is meghatározza. Mégis nem elsősorban magáról az ítéletről szól, bár ezt beszéli el. Náhum próféta könyve egy vigasztaló irat volt. És hát így útközben volt időm egy kicsit gondolkodni, nem szeretnék aktuál politizálni természetesen, de mégis el kell mondani azt, hogy ma is szükségünk van, vagy legalább most már 15-20 éve el lehet mondani, hogy talán egy ilyen vigasztaló iratra minden korban szükség van. Mindig vannak olyan hatalmak, amelyek feltörekszenek, és erőfölényre kívánnak szert tenni. Ez a világ már csak ilyen. Ezzel igazából nem tudunk mit kezdeni. Egyet viszont tudni kell mindannyiunknak és mindenkinek. Különösen azoknak, akik érdeklődnek a Biblia iránt, és Biblia forgató emberek, egyet tudomásul kell venni, amiről maga a Biblia ír, talán erről a könyvről már szó volt korábban Dániel könyvében, amikor azt mondja, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy mindig vannak törekvések arra, hogy valaki egyeduralkodó legyen egy térségben, vagy az egész világon, de nem lehet sohasem figyelmen kívül hagyni azt, hogy a történelem ura az nem az emberiség, nem egy-egy embercsoport, nem is egy-egy birodalom, hanem a történelem ura az egy kicsit máshol keresendő. A történelem ura a Bibliának az ura. Náhum próféta könyvének három különös témája van, három témára koncentrál. Az első részében arról beszél, amikor elmondja azt, hogy Ninive, itt ugye a főváros, ugye, hogy ma is használatos a politikában, vagy a tájékoztatásban, a Ninive, a főváros, a birodalom, az asszír birodalom fő

0: város az egész birodalomra vonatkozik. Tehát itt arról van szó, hogy az asszír birodalom Ninive lerombolása, vagy elpusztítása, megsemmisülése, vagy megsemmisítése, ennek a kinyilatkoztatása áll a könyvnek az első helyén, és két dologról beszél ez a rész. Az egyik dolog az, hogy vannak az isteni ítéletnek általános elvei. A másik dolog pedig, amiről szól ez a fejezet, az, hogy Júda megszabadul, és Ninive pedig le lesz rombolva, mint bevezetést ad az egész könyvhöz. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az első részben, az első fejezetben tudomásul vehetjük azt, hogy az olvasók tudomásul vehetik, és megtudhatják azt, hogy az ítélet el lett határozva. Tulajdonképpen úgy néz ki, mintha ez egyfajta ilyen ítélet hirdetésként hangzik el, ítélet hirdetésként, és azt is lehet mondani, hogy a lényege ennek, hogyha bibliai, vagy a kor gondolkodóinak, vagy hívő embereinek a nyelvére fordítjuk le ezt az egész témát, akkor azt lehet mondani, hogy mit fog Isten tenni. Mi az, amit tenni fog. A második részben, a második fejezetnek a középpontjában az áll, hogy hogyan is történik meg Ninivének a lerombolása. Egy harcba hívás és Ninive lerombolásának a leírását találhatjuk, ami összefoglalása az ítéletnek, ami ugye az első szakaszban, az első részben elhangzik. A második résznek a gondolata az, hogy hogyan is történik mindez, hogyan cselekszik az, aki ezen a birodalmon végrehajtja az ítéletet. A harmadik gondolat pedig az, hogy mint egy igazolja az első kettőt, hogy Ninivének az elpusztulása, Ninivének az elpusztítása, lerombolása nem egy véletlenszerű esemény. Az nem egy olyan dolog, ami hát úgy sorszerűen történik. Ninive lerombolása egy olyan esemény, Ninive pusztulása egy olyan esemény, ami ennek a birodalomnak a számára egy megérdemelt esemény. Hiszen egy pusztító birodalomról, egy pusztító országról van szó, és elmondja ez a fejezet azt, hogy mik ennek a pusztulásnak az indokai. És elmondja azt is, hogy ez a pusztulás olyan lesz, ami tulajdonképpen végleges, ellenállhatatlan, megmásíthatatlan, és visszafordíthatatlan, amit igazolt, amit a történelem tanúsít is. Ez a harmadik rész igazolja az ítéletet, és el is magyarázza azt, hogy miért történik, miért történt meg ez az ítélet, miért lett végrehajtva ez az ítélet. A proféta ezt a látomás sorozatot Judeában látja, Asszíria fővárosa, Ninive ellen, az asszír birodalmat megtestesítő főváros ellen, és történnek mindezek az események, történik mindez a látomás az időszámításunk előtti 7. században, az időszámításunk előtti 660 környékén. A könyvnek a legfontosabb gondolata az ítélet maga, és bemutatja a könyv Ninive sorsát, de nagyon érdekesen történik ez a bemutatás. A proféta számunkra talán egy kicsit furcsa módot az eseményeknek a bemutatására. nem úgy mutatja be az eseményeket, mint ahogy az európai gondolkodásban megszokott, az európai terminológiában megszokott, nem egy ilyen lendületes, egy ilyen lineáris esemény sorban, hanem keleti ember gondolkodásában a körülírásra alkalmazza, a körülírást használja, mint egy jól körül járja az eseményeket, és lakóit képekben, Ninive lakóiról képekben beszél, őket sáskák hasonlítja, és a próféta azt jövendöli, hogy a városnak a menekülő lakói olyanok lesznek, úgy fogják ellepni az utcákat, de szórják őket az ellenük harcolók, az ellenük küzdők, az őket üldözők, és Júdával ellentétben, itt van az ellenkép, Júdával ellentétben az Asszíriának nem lesz maradéka, nem lesz utóda. És elmond még egy érdekes dolgot, vagy különleges, vagy hát lehet, hogy döbbenetes is ami számunkra. Elmondja azt, hogy birodalom pusztulásának, az asszír birodalom pusztulásának igazából mindenki örül. Hiszen annak, hogy ez a háborús gépezet, az asszír háborús gépezet megsemmisül, köszönhetik a többi népek, nem csak Izrael és nem csak Júda természetesen, hanem a környező népek az ő életmaradásukat. Nagyon szép Biblia verseket lehet idézni, a fő gondolatokat első fejezet 7. és 8. versében, illetve a 3. fejezet 5-től 7. versében találhatjuk. Még a következőképpen hangzanak, én ezeket elolvasom. Ha nincs esetleg mindenkinél Biblia, akkor azért erre tudjunk oda koncentrálni. Náhum próféta könyve első fejezet 7. és 8. verse. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején. És ő ismeri a benne bízókat. De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit sötétség üldözi. 3. fejezet 5-től 7. versig. Íme rátörök, ezt mondja a seregek ura, és orcádra fordítom ruháidnak alját, és népeknek mutatom meg mezítelenségedet, és országoknak gyalázatodat. Rúdságot hallok rád, és gyalázattal illetlek téged, és olyanná teszlek, mint akit csodálnak, és mind, aki meglát, elmenekül tőled, és ezt mondja, elpusztult Ninive, kibánkódik rajta, hol keressek neked vigasztalókat. Két dolog, az Isten szeretete, és a Ninive pusztulása felett érzett, ha úgy tetszik, öröm. Elégedettség érződik ezekben a gondolatokban, ebben a néhány Biblia versben. Nem az emberekről van szó, természetesen nem Ninive lakóin, hanem azon a hadigépezeten, arról a birodalomról van szó, amelyik a környező népeknek a kegyetlen zsarnoka volt, a környező népeknek a kegyetlen leigázója. Nem tudom, hogy korábbi előadások során valaki foglalkozott-e Asszíria történetével, hiszen ahhoz, hogy megértsük ezt az egész könyvet, Asszíria történetével valamilyen módon foglalkozni kell. Egy néhány gondolatot kellene beszélni Asszíriának a történetéről, hogy tulajdonképpen melyik volt ez a birodalom, vagy milyen volt ez a birodalom, amit ennyire nem szerettek, amire ennyire nem rajongtak a környező népek. Azt lehet mondani, hogy ugye Asszíria, vagy ahogy ők nevezték magukat, Assur. A Tigris és az Eufrátesz vidékének az északi része, és az ország egy nagyon fejlett országgá vált az idők során, az évszázadok során, amiket jól ismerünk, tehát a nevezetesebb városai a története során, Assur, Arballu, Darsarukkin, Kala és Ninive. A történelmi idő kezdetétől ugye a jelzett időpontig, amit az előbb említettem, a időszámításunk előtti 7. századig virágzott, többé-kevésbé virágzott, tehát nyilván voltak hát lemenő időszakok, vagy olyan időszakok, amikor nem volt annyira jellemző a birodalom a környéken, amikor nem volt olyan nagy hatással a környékre, de azt tudjuk az ország történetéből, hogy a kezdetektől a 7. századig 116 uralkodót számoltak, akik folyamatos sorban követték egymást. A második évezredben, második évezred fordulópontja környékén, tehát akkor körülbelül abban az időben, amikor Mózes első könyvének a 12. fejezetében azt olvassuk, hogy egy másik népnek is az első ősei kezdenek, vagy megjelennek, és elhívást kapnak. Ugye Ábrahám, tehát ez körülbelül az az időpont. Ebben az időpontban kezdenek kereskedő városokat, kereskedő településeket alapítani az asszírok Anatóliában, és az előttük fennállt nagyon magas szintű kultúrát kezdik közvetíteni, továbbadni, átvenni. Ugye mindannyiunk számára ismerős ez a sumér babiloni kultúra, tehát a sumér óbabiloni kultúra, amit az asszírok átvesznek, részben megőriznek, részben pedig bizonyos mértékig továbbfejlesztenek. Nagyon érdekes a történet, a birodalom történetének a kezdete, hiszen azt tudjuk erről a birodalomról, hogy a fellendülését első Sámsi Adadnak köszönheti, aki egy trombitorló volt. Tehát valahogy hatalomhoz jutott, valahogy megszerezte a hatalmat, nyilván államcsínnyel, ahogy ez a keleten általában szokásos volt a nagy birodalmaknak. Nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen Asszíria innentől kezdve azért eléggé jellegzetesen ilyen katonakirályok és nagyon értelmes uralkodóknak köszönhette a létét, és Asszíriának volt egy hatalmas problémája. Az ország gyakorlatilag gazdaságilag semmit nem tud produkálni. Igazából próbálkoztak a kereskedelemmel, ami különböző árucikkeknek az adásvételéből állt, később pedig ez jellegzetesen fegyvereknek az adásvételéből állt, illetve fegyverekhez szükséges nyersanyagoknak az adásvételéből állt, de igazából Asszíria nem tudott hozzájárulni a kelet kereskedelméhez, és nem volt semmi, amit az asszírok adhattak volna, tehát egy olyan kereskedelmet kellett folytatni, ami gyakorlatilag üzletkötő tevékenységből állt, és nekik szükségük volt a nyersanyagokra, és úgy általában szükségük volt mindenre, ami hát a környéken megtalálható volt azért, hogy ez a birodalom létezni tudjon. Meghódította a mári birodalmat, vagy országát, és ennek a hódításnak a következtében az Eufrátest a Tigrissel sikerült összekötni, sikerült egy összekötő utat biztosítani, és ezzel tulajdonképpen megteremtették egy nagy birodalomnak az alapjait, amelyik a két folyón túlra terjedt, a két folyó partján túlra terjedt. Egy ideig Hammurabinak sikerült megállítani, valamint a mitanni államnak és a hettitáknak Asszíria terjeszkedését sikerült egy darabig fékezni. Amíg ők elég erősek voltak, addig ez a három kis ország, vagy kis birodalom, mitanni, hettiták és az óbabiloni birodalom gyakorlatilag féken tudta tartani. De azt tudjuk, hogy egyre nagyobb szükségük volt a terjeszkedésre, részben az éghajlat, részben pedig a gazdasági szükségletek miatt, és egyre inkább a háborús hódítások irányába kezdtek fordulni, a háborús hódítások irányították és kötötték le a az országnak a figyelmét. Az országnak a vezetői a későbbi időszakban egy rendkívül jól felfegyverzett hadsereget hoztak létre. A 13. századtól észak, nyugat és dél felé kezdtek terjeszkedni. Először elfoglalták Babilont, azután első Tiglat-Pilézer elérte a földközi tengert és a Vantavat. A terjeszkedés második fázisában pedig az újasszír birodalomban második Adad-Nirari-nak a vezetésével folytattak hadjáratokat. Ezek a hadjáratok, vagy ezekről a hadjáratokról tudjuk, hogy ezek egyre kíméletlenebbek lettek, ezek a hadjáratok. És hát egyre hosszabbak és egyre borzalmasabbak is voltak ezek a hadjáratok. Az elfogott ellenséget megkínozzák, és a meghódított területekről a lakosságot deportálják. Nem elsősorban büntetés, hanem volt egy ilyen gazdasági stratégia a birodalomnak a fennmaradása érdekében, ugye, hogy gyakorlatilag gyökértelenné tettek közösségeket, így járt az északi országrész is 722-ben, amikor Samária elesett, és elhurcolták a lakóit, a helyükre másokat telepítettek. Az asszír hát kegyetlenségről pedig nem legendás, hanem valódi írásos emlékek maradtak fenn, és hát gondolkodtam, hogy keresek ilyen jellegű feliratot, és azt kivetítjük, de úgy gondoltam, hogy talán érzékeltetni, és egyetlen példa, gondolom, hogy elég lesz arra, hogy ezt szemléltessem mindenféle különösebb látvány nélkül. Az egyik uralkodó a következőképpen ír egy hadi sikeréről. Az ellenséget elfogtam, a vezéreiket megöltem, az elfogott embereket megnyúztam, és bőrükkel a falakat bevontam. Tehát uralkodók, SK intézték az ilyen jó cselekedeteket, és hát ez úgy tűnik, hogy nem példátlan a történelemben, de példátlan volt abban az időben. A deportálás, a rettegés, amiben tartották a környező népeket és meghódított területeket, elég volt ahhoz, hogy egy ideig a birodalom fennmaradt, és a deportálások is azt a célt szolgálták, hogy az emberek azok félelemben éljenek, új helyen, új kultúrát tanuljanak. Az asszír birodalom nem volt toleráns vallásilag, még az utána következő babiloniak sem, ellentétben a később uralkodó, később a térséget meghatározó médekkel szemben, akik vallásilag türelmetlenek voltak. Az asszírok rá kényszerítették a vallásukat a meghódított népekre. Természetesen azzal a kitétellel, hogy ennek voltak korlátai, bizonyos korlátai. És ez az ő vallásos gondolkodásukból következnek ezek a korlátok. Ugyanis a Közel-Keleten és Mezopotámiában volt egy fajta elgondolás, és ugye ott az istenek, a kultuszok azok mindig helyhez kötöttek voltak. Tehát azt mondták, hogy aki egy bizonyos helyen tartózkodik, egy bizonyos városban, egy bizonyos országrészben, ahol megvan egy istenségnek a kultusza, ott azt kell gyakorolni, ott azzal kell foglalkozni, mert ott más istennek nincsen hát hatalma. Ebből aztán bizonyos mértékig szerencsés dologként következett az, hogy a deportáltak, akiket Izraelbe, az északi ország részbe telepítettek, azok ezt az elgondolást részesítették előnyben, és miután a letelepedésük megtörtént, vagy a betelepítésük megtörtént, azt kérték az uralkodótól, hogy küldjön már oda egy megfelelő papot, aki a hely vallását ismeri, és el tudja nekik magyarázni, mert boldogtalanok lesznek attól, hogyha a helyistenét nem tudják a megfelelő módon tisztelni, ez pedig bizonyos torzulásokkal azért az egyisten kultusz volt. Meg is történt ez a pap kiküldés, aki megtanította a samáriaiakat gyakorlatilag Izrael vallására, és ez egy hosszú történelmi fejlődés eredményeként a samaritánus vallás létrejött, ami ma is létezik valamilyen szinten, valamilyen formában. Tehát hódító háborúkat vívtak. Izrael időnként hát igénybe vette az asszíroknak a segítségét, akkor, amikor a szomszédai ellen kellett háborúzni. Hiszkijá uralkodás alatt második Szárgon viszont elfoglalta Jeruzsálem, adófizetőjévé vált Jeruzsálem, azután tudunk különböző híres helyeknek megszállásáról, és azt is tudjuk, hogy milyen eszközökkel és milyen módon történt ez a megszállás. Lákis ostromáról van egy palota dombormű, ami azt ábrázolja, hogy Lákis elfoglalása hogyan történt, és ott a foglyok és a mindenféle hát hódolatoknak a fogadása, illetve a faltörő gépek, a faltörő eszközök a kornak a tényleg olyan fegyverzetei, amik ellen nem volt igazából védelem és védekezés, ezen a domborművön megtalálhatók. Ekkor Asszíria elérte a legnagyobb kiterjedését, és ezután pedig egy válság következett. Nagyon érdekes az, hogy ugye egy ekkora birodalmat azért ugye ma viszonylag könnyen lehet hírszolgálatot, meg hírközlés, meg nem tudom kiépíteni. Abban az időben ez egy kicsit bonyolultabb volt, és ezért ilyen körökre osztották fel, ilyen koncentrikus körökre a birodalmat, és a hírközlést úgy szervezték meg, hogy a birodalom középpontjától egy bizonyos néhány száz kilométerre kiterjedő körben hozták, vitték, adták a híreket. Azután jött egy következő fázis, és végül a legnagyobb kiterjedésű fázis, és ez egy darabig valóban meg is oldotta azt, hogy Asszíria mint birodalom fent tudja magát tartani. És hát ugye az említett nagyon erős kezű és nagyon határozott uralkodók azok, akik igazából Asszíriát fent tudták tartani, és egy ideig működött. De mi történik ilyenkor? Ugye, hogyha gazdasági válság van, akkor a perem vidékek azok kevesebb figyelmet kapnak, és ott bizonyos változások lehet. Különben is a perem vidékek azért bármilyen jó volt akkor a hírközlés, de ez még a modern történelemben is előfordult egy nagy birodalomban, még nagyobb birodalomban is, hogy ugye nem tudom, talán néhányan ismerik ezt a mondást, és akkor majd egy kicsit visszafelé fogjuk ezt alkalmazni, ugye amikor a rózsaszínű vagy piros színű birodalomban azt mondták egy időben, hogy a cár messze van, az Isten meg magasan, aztán később azt mondták, hogy a Kreml messze van, és az Isten meg magasan. Tehát gyakorlatilag a perem vidékeken mindenki azt csinált, amit akart. És ott kialakultak helyi érdekeltségek, természetesen Asszíriában, aztán a birodalom perem vidékén levő népek azok könnyebben lázadoztak, hiszen kevesebb volt a felügyelet, és egy ilyen jól sikerült lázadás után gyakorlatilag összeomlott a birodalom. Egy néhány évtized kellett hozzá, hogy a birodalom teljesen leépüljön. A kultúrának mit adtak az asszírok? Azért arról is talán illik néhány szót ejteni. Művészet, tudományt, tehát a tudományt igyekezett Assurbani Pál fejleszteni, és talán a legnagyobb dolog, ami ránk maradt, vagy ami az utókorra maradt, az mint egy 10 000 agyaktáblás könyvtár, ami az akkori irodalomnak a legismertebb, legfontosabb műveit tartalmazza, például a Gilgames eposzt, vagy Erráról, a Pestis istenéről szóló elbeszélést, de mindez Asszíriát igazából nem mentette meg attól, hogy végül az összeomlás szélére kerüljön. Közben nézegetem itt a jegyzeteimet, mert sok mondani valóm van, időm meg nem tudom mennyi. Ennyi történelmi bevezetés után érdemes Náhum könyvével foglalkozni. Így nem azt gondolom, hogy most már érthető az, hogy miért is utálták annyira Asszíriát, és természetesen nem Izrael volt az egyetlen, akinek problémái voltak Asszíriával. Náhum prófétának a fellépése 7. század, úgy említettem, 660 körülre tehető, és ő is rendelkezett bizonyos történelmi ismeretekkel, hiszen ahogy mondtam, az asszír birodalomnak az összeomlása az nem egy néhány év alatt, hanem néhány évtized alatt következett be, de ismerte azokat a hódításokat is, amiket Asszíria véghez vitt. Az egyik ilyen hódítás, ami ugye elrettentő volt mindenki számára, ez Théba bevétele, az egyiptomi Théba bevétele, amit Asszurbanipál hajtott végre, aki a Nílus mentén körülbelül 800 kilométeres mélységben behatolt Egyiptom földjére. Bár ez a hadjárat igazából odáig tartott, hogy Thébát sikerült bevenni, de saját rokonai kezdtek lázadozni ellene, a saját testvére fellázadt ellen, aki egyébként egy kinevezett helytartó volt, és gyakorlatilag ezzel vette kezdetét az asszír birodalomnak az összeomlása. Különböző lázadások törtek ki, amiket nem sikerült igazából elfolytani, és Krisztus előtt 612-ben Babilon Asszíria ellen vonult és elfoglalta Ninivét, és lerombolták, illetve bekebelezték a birodalmat. Náhum ismerte ezeket az eseményeket, az Egyiptommal kapcsolatos eseményeket. Nyilván ismerte az északi országrésznek, tehát Izraelnek a pusztulását. Az az igazság, hogy a prófétáról, magáról, vagy a prófétának az életkörülményeiről elég keveset tudunk. Elkost adja meg a Biblia, mint egy olyan helyet, ahova az ő személyét köthetjük. Többféle helynévvel próbálták ezt kapcsolatba hozni, igazából mai napig nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez az Elkos, ez milyen hely névnek felelne meg ma. Annyit tudunk biztosan, hogy a próféta az júdai lakos volt. Tehát Júdában élt. Azzal vezeti be, azzal kezdi az ő írását, könyvét, hogy bemutatja Istennek a fenségét. Úgy mutatja be, mint Isten, mint aki korlátlan, mindenható, és uralkodik a természetben, és uralkodik a teremtése. Gonosz Istennek a legnagyobb ellensége, csak azért munkálkodhat, mert Isten késedelmes a haragra. És ez itt nyilvánvalóan Asszíriára vonatkozik, de azt mondja, hogy a maga idejében bosszúálló. És érdemes figyelni erre a szóra, hogy bosszúálló. Majd ezt szeretném később bővebben azért elmagyarázni, ez a bosszúállás. Elég sok probléma van e körül, a szó körül, hogy bosszúálló, hogy ez igazából mit is jelent, hiszen sokak számára elképzelhetetlen és összeegyeztethetetlen az, hogy Isten jóságos, ha Isten jóságos, akkor hogyan lehet bosszúálló. De azt írja a prófét, hogy Isten haragja, az elszabadul egy idő után, benne bízók viszont megmenekülnek a harag napján, de az ellenség nem állhat meg előtte. Náhum hallgatósága közül nyilván lehettek, vagy között lehettek nyilván olyanok, akik nem voltak biztosak abban, hogy ez a prófécia, ez a jövendülés beteljesedik, de a próféta teljes bizonyossággal állította, hogy az okozott szenvedés az nem ismétlődik meg. Szoktuk gyakran idézni ezt a verset, vagy bibliai részletet, hogy nem lészen kétszer veszedelem. Talán többek számára ismert. És Náhum proféciája Júda számára az elnyomás alóli szabadulást jelentette. A proféta elmondja egy szép képben az örömhírt hozó küldött követnek az érkezését, és inti a népet, hogy szabadulás iránti hálából ismét szánják oda magukat őszintén Istennek. Azt is elmondja, hogy Ninive lakói maguk idézik elő a katasztrófát, hiszen lelkiismereten, harácsolásokkal és gátlástalan zsákmányszerzéseikkel kivívták a mindenhatónak a haragját. Tulajdonképpen erről a könyvről azt is el lehet mondani, hogy az Ószövetségi Irodalomnak az egyik legdrámaibb könyve, legdrámaibb képsorával ábrázolja a próféta a támadó harci kocsikat, a lovas szekereket, amint megsemmisítik Ninive védőinek a seregét. Ahogy a könyvnek a gondolataiban Téba lerombolását szánalmat keltően ábrázolja a próféta, úgy Ninive lerombolásával kapcsolatban semmiféle szánalmat nem mutat, és azt mondja, hogy nincs is ok igazából a szánalomra. A könyv lényegében azt az üzenetet közvetíti, hogy Isten Izrael és Júda megbüntetésére küldte el Asszíriát. Ez nagyon érdekes dolog, hogy azért a profétáknak volt egy olyan véleményük, és volt egy olyan látásuk, hogy az ellenség, az elnyomás, az a szövetségi hűség megtörésének a következményeként jön létre, de azt is elmondják, hogy véget ért Ninivének ez a küldetése. És különösen Náhum mondja el ezeket, hogy véget ért Ninivének ez a küldetése. Ő elérte az ő cselekedeteinek, a gonoszságának a határait, és azzal, hogy kultusz csinált a kegyetlenségből, saját bálványait, saját isteneit, saját vallását ráerőltette a környező adófizető népekre. Ugye Izrael rendkívül módon sérelmezte nagyon gyakran azt, hogy asszír oszlopokat kellett szent helyeken, tehát Izraelben szent helyeken ideértve a jeruzsálemi templomot is fölállítatni. Ez egy előírás volt, hogy ezt be kellett vinni a templomba, és ott fel kellett állítani ezeket a szobrokat. Tehát a leigázott adófizető és kényszer alatt élő népek számára elérkezett az idő, ez különösen igaz Izraelre és Júdára, amikor Isten cselekedett. Az asszír birodalom hanyatlása ugye gyorsan következik, ahogy ezt már itt említettem korábban, és Náhum ebben az időszakban kapja és adja tovább ezeket a proféciákat. A könyv felépítése egyszerű, meghatározza először is, hogy ki az írója, az első fejezet első versében, azután egy másik gondolatsorban Isten hatalmát ábrázolja. Ez költészetileg, természetesen a magyar nyelvben nem jön ennyire ki. Az eredeti nyelvben ez egy ABC formájú zsoltár, ami ugye azt jelenti, hogy minden sora a héber ABC egy-egy betűjével kezdődik. Tehát ez egy ilyen felépítésű zsoltár, amely elvezeti Isten fenségéhez, aki mindent a kezében tart, és megbünteti a gonoszságot. És Náhum pedig kész arra, hogy ennek az Istennek az intézkedéseit tolmácsolja. Isten büntetése volt Asszíria jelenléte Júdán, de ennek vége, hangsúlyozzák a következő gondolatok, amiket a próféta elmond. Nínive annyira megtelt gonoszsággal, hogy ezért most már az ő ítélete is elközelített, és ennek be kell teljesednie. Beszéljünk először talán arról, hogy Isten rettenetes, hatalmas és jóságos Isten. Ez a három szó, rettenetes, hatalmas és jóságos, ez egy kicsit lehet, hogy ellenmondásosnak tűnik. Náhum könyvében, ebben a zsoltárban bemutatja, és azt mondja, hogy rettenetes, nagyhatalmú, ugyanakkor jóságos. Hogy lehet ez? Így olvasom a következő idézetet a Szentírásból. Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó, bosszút áll ellenfelein az Úr és haragtartó ellenségeivel szemben. Az kétségtelen ugye, hogy ezek a szavak, ezek eléggé meglepőek. Nagyon nehéz, csak így mellékesen szeretném megjegyezni, hogy rendkívül nehéz ezeknek a gondolatoknak a fordítása. Sajnos a szöveg, ami ránk maradt, illetve rendelkezésünk áll, viszonylag töredékes, tehát elég sok a helyesírási hiba benne, amit valamilyen módon rekonstruálni kell. És ugye először nézzük talán az indulatos szót, amit néhány fordítás féltékeny formában ad vissza. Ez azt jelenti, hogy Isten a legigazibb, legvalódibb valóság. Tehát azt jelenti, hogy rajta kívül nincsen senki. A teremtés, a világ teremtésének, az ember teremtésének, a világ és az ember fenntartásának a kérdése, Isten minden tudóságának a kérdésével foglalkoznak ezek a gondolatok, és elmondják azt, hogy nincs olyan rajta kívül, aki tudna mindent. Azt is elmondják, hogy nincs olyan dolog, ami rajta kívül történne, amit ő ne akarna, vagy legalábbis meg ne engedné, hogy dolgok történjenek. Bosszúálló talán a legérdekesebb és a meglepőbb kifejezés számunkra, amit nem szeretünk nyilván, a mi gondolataink azok más juttatnak eszünkbe ezzel kapcsolatban. A bosszú álló, vagy bosszút áll héber szó talán helyesebben visszaadva azt akarja elmondani, hogy megtorolja a gonoszságot az Úr. Megtorolja a gonoszságot az Úr. Állandóan jelen van a megbocsátás. Számtalanszor azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy ő mindig kész a megbocsátásra. A mi gondolatunkban, a bosszúállásban benne van az a gondolat, hogy bosszúvágytól liheg, tehát valamiféle elégtételt szeretne. Istennél viszont ez nem igaz. Isten egyet tud szenvedélyesen szeretni tud. De hogyan lehet akkor, hogyan írhat Náhum arról az ő proféciájában, hogy Isten bosszúálló? Hogyha nézzük ezt a szót, akkor ugye azt mondtuk, hogy az Úr megtorolja a gonoszságot. Ez a jelentéshez áll legközelebb. Lehetőséget engedélyezett a gonoszságnak ebben a világban, amely be is következik, de a gonoszságnak a működését egyúttal korlátozza is. Méretében is, és időben is. És Náhum proféciájában, Náhum írásában, Náhum könyvének az idézett gondolatai pontosan ennek az elvnek felelnek meg. Ennek az időszaknak a végét jelzik Ninive, illetve az asszír birodalom számára. Vége a gonoszság lehetőségének, most következik az Isten ítélet Asszíria felett, és így fogalmaz: türelmes az Úr, de nagy a hatalma, nem hagy az Úr büntetés nélkül. Türelmes szó itt ugye azt jelenti, hogy késhedelmes a haragra, tehát van egy idő, egy türelmi időszak, amiben Isten várakozik arra, hogy történjen valami változás. Azt fejti ki a vers, hogy nagy a hatalma, nem hagy büntetés nélkül. Istennek a hatalma kétségtelen, Isten azonban nem áll a gonosz szolgálatában, ezért ez a minden népet elsöprő hatalomnek az a következménye, hogy betöltötte úgymond az ő küldetését, hogy Náhum látja és magyarázza is, és gyakorlatilag ez az időszak lejárt, tehát ennek a birodalomnak el kell tűnnie, mint olyannak a történelemből. Ki állhat meg előtte? A következő kérdés. Isten nem tűri a gonoszság működését, mondja a proféta, jelzi a proféta, és isteni hatalmával végül elsöpri azt, tehát elsöpri a gonoszságot méghozzá maradéktalanul. Hogy egy gondolatot idéztem, nem lészen kétszer veszedelem, az erről szól, hogy a gonoszság hatalma a véget ér, akkor nincsen továbbá ismétlődés. Ez nyilván egy örömhír, nyilván egy evangélium volt Izrael népe számára, Júda számára, nyilván egy ha szabad így mondani, evangéliumi jelentés, egy evangéliumi jelzés volt arra, hogy vége lesz szenvedésnek. Az első fejezet 7. versében így fogalmaz: jó az Úr menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Azután megint Istennek az istentelenek gonoszságát mutatja be, Isten ítéletét mutatja be, és felteszi a kérdést, hogy mit terveztek ti az Úr ellen, ha ő véget vett valaminek, nem lesz szükség még egy csapásra. Károli fordítás itt másképpen adja vissza a jelentése. Gyakorlatilag ugyanaz. És az utolsó gondolatai ennek a fejezetnek egy hadsereg számára a legnagyobb akadályokat vonultatja fel. Azt mondja, hogy összefonódhatnak élősövényé, átitatódhatnak italuktól, akkor is megégnek, mint az egész száraz, mint az egészen száraz tarló. Hát ugye abban az időben két ellensége volt igazán, az átitathatatlan sövény vagy falak, illetve a tűz, hogyha sikerült egy ellenséget a tűz közelébe terelni, és tüzet gerjeszteni körülötte, akkor gyakorlatilag az ellenség nem tudott megmenekülni. A harmadik fejezetben pedig elmondja a proféta, minden vérontás vége Isten büntetése. Egyetlen kiáltást mond el a proféta, össze is lehet foglalni gyakorlatilag az egész fejezetnek a mondani valóját, jaj a vérontó városnak. Nagyon nyers ez a szöveg, talán nagyon sokat mondó ez a szöveg, és folytatja, hogy csupa hazugsággal és rablással van tele. Az a két tulajdonság van itt említve, ami áttételesen és jelképesen a szellemi, lelki ellenségre is használ a Biblia, illetve később Jézus azt mondja, hogy hazugság és rablás. Jézus ezt később az ős ellenség, a lelki ellenség, a sátán tulajdonságaként említi. Ebben az időben Náhum a rablást érzi fontosabbnak, az ő szavai szerint nincs vége a zsákmányszerzésnek, nincs vége a gonoszságnak, de kétségtelenné teszi az ő proféciája. Elsöprő áradattal vett véget ellenfeleinek. Ezért kezdődik így ez a szakasz, hogy jaj, a vérontó városnak. Elsöprő áradattal vett véget ellenfeleinek. Azt gondolom, hogyha történelmi részeket, illetve a Náhumnak a szavait nézzük, akkor itt megérthetjük azt, hogy a proféta számára miért volt fontos bizonyos dolgoknak ennyire hangsúlyozása. A proféta számára, ami talán számunkra nagyon kemény szavaknak tűnik, de az elmondottak fényében Náhum, aki ezt az üzenetet kapja és adja tovább, mindenképpen egy öröm volt Náhum számára az, ami történni fog. Ez a történés pedig Isten megszabadítja az ő népét az ő ellenségeitől, és helyreállít Izrael számára. Ez volt a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy mi pedig talán ismereteket szereztünk arról, hogy kicsit mögé nézzünk a dolgoknak akkor, amikor a Szentírásban talán olyan kifejezéseket vagy gondolatokat találunk, ami esetleg össze nem egyeztethető, ami számunkra a Szentírás gondolkodásával, mert előfeltételeink vannak, ezeknek is megvan a miértjük, ahogy itt láthattuk Náhum proféta könyvében. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: 5. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Mózes második könyve, 23. fejezet, 8. vers. Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztánlátókat, és elfordítja az igazak ügyét.

A kereszt, amit Jézus hordozott, nem az ő keresztje volt, hanem a mi keresztünk, az enyém és a tied. A szenvedés, a halál, ami őt sújtotta, a nekünk járó, az általunk kiérdemelt szenvedés és halál volt. Mindezt Jézus elhordozta, hogy nekünk bűnösöknek életet adjon, az örök élet nagy ajándékát. E gondolatok vezetik be azt az elmélkedés részletet, amelyet mai műsorunkban hallgathatnak meg kedves hallgatóink, Szász Ernő adventista lelkész előadásában. Az elmélkedés előtt egy rövid zene és énekszám fog elhangzani. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Kísérjük el az Úr Jézus Krisztust a szenvedések útján, csak azért, hogy még jobban megértsük, hogy mit jelent, hogy amikor bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. A kereszt, amit az Úr Jézus cipel a Via Dolorosán, az nem az övé, csak az ő vállára került, mert ő vállalta. Ésaiás próféta szerint a mi keresztünkről van szó, a mi bűneink keresztjéről. És a Golgotán? Érettünk és helyettünk lyukasztják át áldó kezeit, s rögzítik a keresztfához a lábakat, amelyek mérföldeket tettek meg, hogy áldást osztogassanak. És az az imádság ott a kereszten. Az emberiség reménységét jelenti, amikor a Golgotai kereszten szenvedő Jézus felkiált, és közben jár az atyánál mondván, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Már akkor, ott a Golgotán, az Úr Jézus gondolt rád és rám, hogy reménységünk lehessen az Isten megbocsájtó kegyelmében. Aztán lehajtotta a fejét, és vállalta helyettünk a második halált, miközben felkiáltott, Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem? Az Úr Jézus vállalta az elhagyattatást azért, hogy nekünk legyen Immanuelünk, hogy naponta az a meggyőződésünk lehessen, hogy nem vagyunk magunkra, hogy velünk van az Isten. Az igazság az, kedves jelenlévők, hogy az emberiség szabad akaratból való döntése, miközben rátért a bűn útjára, óriási áldozatot kért a menny részéről. Amikor Péter apostol erről beszél, az ő közönséges első levele első fejezetében, a 18. és a 19. versekben elmondja, hogy nem aranyon, nem ezüstön, nem holmi földi, drága kincsen váltottunk meg a mi atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem drága véren, a szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Mert a Golgotán az történt, hogy a szeretet meghalt, azért, hogy a szeretet nélkülieknek reménységünk legyen. És micsoda reménység? Hát mit jelent az Úr Jézus áldozata, az ő közbeavatkozása életünkben? És milyen eredménnyel jár? Mit jelent számunkra? Mit jelent az Úr Jézus áldozata, és mi az eredménye ennek? A Rómabeliekhez írott levélben, miután a harmadik fejezetben Pál apostol elmondja, hogy minnyájan vétkeztünk, a már idézett 6. fejezet 23. versének első részében Pál apostol azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Igen, ez a bűn következménye. Ez a saját választásunknak a következménye. De mivel a szeretet az Úr Jézus Krisztusban alászállt a földre, és az Úr Jézus életét adta, ezért kedves jelenlévők, Pál apostolnak lehetősége volt arra, hogy folytassa a gondolatot. És így a Róma 6.23 nem csupán annyi, hogy a bűn zsoldja a halál, hanem ő örömében szétkiáltja mindenfelé, hogy az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezt Timóteusnak is megírja. Titusnak is tudomására hozza. És elmondja, hogy az Úr Jézus meghalt, és mivel az Úr Jézus meghalt, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nos, ez az eredménye annak, hogy a szeretet alászállt az emberek közé. Egy idősebb keresztény asszony nagyon súlyos beteg volt. És ott feküdt a beteg ágyon, amikor egy régebbi ismerőse eljött, hogy meglátogassa őt. És miután belépett a házba, megkérdezte, hogy hogy vagy? Milyen a mai napod? És meglepetésére a beteg asszony lelkesen kezdett mesélni. És azt mondta, hogy a mai napom ez egy nagyszerű nap. Nem fáj semmit? Mindenem fáj. De akkor hogy mondod, hogy a mai napod egy nagyszerű nap? És a keresztény asszony elkezdte magyarázni. Tudod? Ma megértettem valamit. Én mostanáig tudtam azt, hogy ahhoz, hogy valaki egy igazi keresztény életet éljen, hát nagyon sok Biblia verse oda kell figyeljen. De ma megértettem, hogy ahhoz, hogy valaki Krisztus módján halljon meg, reménységgel, elegendő egy vers. És idézte a János közönséges első leveléből az első fejezet 7. versét. És ez a vers arról beszél, olvasom, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Nos, ez Krisztus áldozatának az eredménye. Hogy Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Az Úr Jézus meghalt, és megjelent a kegyelem minden embernek. Az Úr Jézus vére Elégséges a mi életünk megtisztítására, bűneink megbocsátására. Az Úr Jézus áldozata a reménységet jelenti. És itt visszatérek a János 3.16-hoz, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi nem vagyunk örök halálra ítélve. Az Úr Jézus Krisztusban Isten fölkínálja nekünk az életet. És ezért tanácsolja a Szentírás, válaszd azért az életet, hogy élhess. A Zsoltárost egy gondolat foglalkoztatta. Ő megérezte Istennek jóságát, gondviselését, és egy kérdést fogalmazott meg. Miszerint, mivel fizessek Istennek az én hozzám való jótéteményért? Nagy dolgot tett az Isten értünk. Mivel fizessek? A golgotai áldozat hátterében a szeretet van. Isten az ő szeretetét abban mutatta meg, hogy az Úr Jézust adta, amikor bűnösök voltunk. A szeretetért. Mivel fizethetünk? Mivel az Úr Jézus meghalt, így a Szentlélek segítsége által lehetőségünk van odafigyelni és megvalósítani a nagy parancsot. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagad. Az Úr Jézus életét adta. És mit adhatunk cserébe? A Róma beliekhez írott levélben Pál apostol így tanácsol minket. Szánjátok oda magatokat Istennek, élő, szent és tökéletes áldozatként. És a szeretet Isten megszólítja ma este a gyermekeket, a fiatalokat, középkorúakat és időseket egyaránt. Ő, aki nevünkön ismer bennünket és helyzetünket ismeri, ennyit mond: fiam, leányom, adjad a te szívedet nékem. A Szentírás által a szeretet üzent nekünk. És az üzenet lényege, hogy Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem Isten azt akarja, hogy a bűnös megtérjen és éljen. És hogy ez valóság lehessen, ezért a mindenható Isten az Úr Jézus Krisztusban mindent megtett. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy érted ezt a verset? John Wesley, a híres prédikátor, mesélte, hogy egy alkalommal valaki megkérdezte őt, hogy ismered-e az Úr Jézust? És ő habozás nélkül már is válaszolt, és elmondta: igen, ő a világ megváltója. Aztán ismét elhangzott a kérdés: de te ismered őt? Azt mondják, hogy Luther Márton a személyes Bibliájában, amiből rendszeresen olvasni szokott lelke épülésére, a János 3.16-nál egy gyakorlati, személyre szóló módosítást hajtott végre. Ugye János 3.16 így hangzik, mert úgy szerette Isten e világot. Ő nem kérdőjelezte meg, hogy Isten az egész világot szereti, de azt akarta, hogy ez személyesen szóljon hozzá. És ezért mindig így olvasta, mert úgy szerette Isten Luther Mártont, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha Luther Márton hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves jelenlévők, a ma este jó híre számunkra az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, hogy az Úr Jézus Krisztusban van megváltó, hogy Istennek van megoldása az emberiség helyzetére, és ő bennünket a bűn és a halál állapotából az örökké valóságba akar vinni. Hiszed-e ezt?

Műsoridőnk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy velünk rádióztak. Minden jót kívánok a holnapi viszonthallásra!

Műsorunk elején dr. Makkos Gyula háziorvos beszél az egészségünk alapkérdéseiről, majd egy ízletes kölestorta receptjével és elkészítésével ismerkedhetnek meg. Miért van annyi szenvedés körülöttünk, tesszük fel nap mint nap a kérdést. Kormos Tivadar lelkésszel együtt keressük a választ. Kérem, tartsanak velünk!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit a mai egészségperceink adásában. Amikor egészségesek vagyunk, de én arra gondolok, hogy amikor megbetegszünk, még inkább feltesszük a kérdést magunknak, hogy egészségi állapotunk mitől is függ. Van-e valami egy olyan tényező, ami meghatározná egészségi állapotunkat? Hát itt rögtön ki kell ábrándítani azt, aki ebbe bízik, mert el kell, hogy mondjam, hogy az egészségi állapotunk több tényezőtől is függ. Érdemes ezeket áttekinteni. Az első, ami nyilvánvaló számunkra, hogy a genetikai tényezők, az öröklődés meghatározza bizonyos fokig, bizonyos szintig, ami egészségi állapotunkat, teherbíró képességünket és életünk minőségét is. Az, hogy szüleinktől, nagyszüleinktől, őseinktől milyen géneket hozunk, és ezekből, a génekből, hogy mi valósul meg, ez már a második tényezőhöz vezet bennünket, a környezeti tényezőkhöz. A környezeti tényezők közül a legelső a család, ahova beleszületünk. Már amennyiben családba születünk bele, és családban növünk fel. A családban kialakult szokások, a nevelés, a példaadás, mind-mind meg annyi apró kis tényező, amelyik későbbi egészségi állapotunkat megszabják. De a lakókörnyezetünk is, hogy családi házban lakunk, kertes házban lakunk, tömb házban lakunk, egészséges, jó levegő helyen lakunk, zsúfolt helyen lakunk. Szóval milyen a környezetnek a hatása, milyenek a fényszennyezésnek a viszonyai, a zajszennyezés viszonyai. Magyarországon is több helyen a vegyi szennyezéssel is találkozunk, porszennyezéssel, amikor járjuk az országot, találkozhatunk ilyen területekkel, ahol minden szürke szinte a portól, de vannak ilyen kórokozós szennyezések is, nem is beszélve a sugárzóanyagokról, elektromos hullámokról, amik itt is közbevesznek bennünket. Az iskolai, az óvodai, iskolai környezet is meghatározó a későbbi egészségünk szempontjából is, tehát nem csak az aktuális óvodás vagy iskolás korban. Természetesen a munkahelyi környezet, majd aztán a saját családunk is ismét belép, mint meghatározó tényező egészségünk szempontjából. Elérkezünk most egy olyan kérdéshez, amelyik az elmúlt években, évtizedekben is, manapság is, és gondolom ez a jövőbe is, társadalmi vita téma lesz. Az emberek összefutnak Angliában, akkor az időjárásról beszélnek, nálunk meg inkább az egészségügyi ellátórendszer reformjáról beszélünk sokszor és sokféleképpen. Az egészségügyi ellátórendszer is nyilvánvaló, hogy befolyásolja egészségi állapotunkat. Ennek a hozzáférhetősége, miensége. Tehát ezeket is vegyük sorra. Milyen a védőnői szolgálat, milyen ennek a megszervezettsége, elérhetősége, milyen a védőnői szolgálatnak a színvonala, mint a legelső prevenciós, megelőző tényező. Milyen a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás elérhetősége, és szintén mondhatnám a színvonala. De milyen a szakellátás színvonala, nyilván ez is befolyásolja az egészségi állapotunkat, milyen könnyen és gyorsan elérhető a járóbetegellátás, illetve a fekvőbetegellátás adott esetben, és ha sürgősségi ellátásra van szükségünk, akkor is hány perc alatt érkezik ki értünk, és milyen gyorsan tud engem megfelelő intézetbe vinni. Úgy tűnik, mintha arra gondolnánk szinte mindannyian, hogy az egészségi állapotunkat szinte kizárólag az egészségügyi ellátórendszernek a minősége, miensége határozza meg. Azonban most térjünk rá néhány számadat megismerésére. Kutatók foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és megállapították, vannak benne viták időnként, hogy 15% vagy 20% vagy 22%, de fogják látni, hogy ez nem is olyan lényeges, hanem itt az arányok a lényegesek, hogy a genetikai tényezők, amiről elsőként beszéltünk, mintegy 20%-kal befolyásolják egészségi állapotunkat. A környezeti tényezők a másik 20%-ot jelentik, és az egészségügyi ellátórendszer is a legmaximálisabb számítások szerint is csak 20%-kal befolyásolhatja, egyesek szerint csak 10-15%-kal egészségi állapotunkat. Hát látjuk, hogy felmarad még 40%. És azt is fogjuk rögtön látni, hogy ez egy nagyon kemény 40%, ugyanis ez az egyéni felelősségünk, az életmódunk. A genetikai tényezőkkel nem tudunk mit csinálni, ebben jöttünk a világra. Környezeti tényezőket már befolyásolhatjuk, és befolyásolhatják szüleink, nagyszüleink is, amikor bennünket nevelnek, a tanáraink, az önkormányzatok is. Az egészségellátórendszer is mástól függ.
lehet tüntetni mindegyik miatt. Azonban az életmód az a mi egyéni felelősségünk, és itt erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 40%-ban az életmódunk határozza meg az egészségünket. Tehát, hogy mi hogyan élünk, hogyan kelünk, hogyan fekszünk, hogyan táplálkozunk, hogyan mozgunk. Ezek a leglényegesebb összetevői az életmódnak: a táplálkozás, a mozgás, és hadd tegyem hozzá a lelki egészségnek a szerepét is, a hitnek, a lelki egészségnek, a lelki békességnek a szerepét. A táplálkozás meghatározó szerepe Magyarországon sajnos rossz irányba viszi az egészségünket. A magyaros étkezési szokásokat úgy lehetne talán elviselni, és a külföldi látogatók ezt gyakran teszik is, hogy 50 hétig otthon egészségesen táplálkoznak, utána eljönnek 2 hétre Magyarországra, megeszik a magyaros ételeket, és ez nem teszi tönkre az egészségüket. De mi 52 hétig magyaros étrenden vagyunk a legtöbbször, és ebből a mediterrán étrendek felé kellene elmozdulnunk. A mozgás az már szinte olyan, hogy a mozgás hiányról kell inkább beszélni. Amerikából könnyű volt átvenni sok rossz dolgot, az egyik a mozgás hiánynak az állapota, de ott már előrébb tartanak a mozgás szerepének a hangsúlyozásában. A hit, a békesség, a lelki békesség szerepe az valahogy úgy elsikkad. Sokszor megállunk a diétáknál, sokszor megállunk bizonyos mozgásterápiáknál, a fitséget is arra gondolunk, hogy ez a kettő jelenti leginkább. De nekem az az álláspontom, és nem csak álláspontom, az a tapasztalatom is az elmúlt évtizedek orvosi munkája során, hogy akkor van igazi gyógyulás, akkor van igazi egészsége a páciensnek, hogyha lelkileg is békességre jut, hogyha lelki békességgel rendelkezik, hogyha hittel rendelkezik, tehát hogyha lelki egészsége is rendben van, és ez az életmódnál, a múltkor egy amerikai tanulmányban úgy olvastam, úgy jelenik meg, hogy a táplálkozásról vezethetünk listát, hogy mit ettem ma, hány kalóriát ettem ma, a mozgásról, hogy mennyit mozogtam, hány percet, milyen volt a pulzus számom, de jó lenne, hogyha vezetnénk egy listát arról is, hogy mennyi időt töltöttem el Istennel, mennyi időt töltöttem el a hit, a lelki békesség kérdéseivel. Köszönöm figyelmüket!

Egy finom édességet fogunk elkészíteni. Ugye a reformkonyhában nehéz megvalósítani azt, hogy finom is legyen, egészséges is legyen, és édes is legyen. Ez az édes szájúaknak remélhetőleg a kedvence lesz, ez a köles torta. Ezt rétegezni fogjuk darált mákkal és szilvalekvárral. Ehhez legelőször megfőzzük a kölest, amit előzőleg átmosunk egy szűrőn.

finom ízt ad neki, hogyha egy harmad csésze kókuszreszeléket is főzünk hozzá, és egy csipetnyi kis sót. Az édeshez is érdemes egy picike sót rakni, jobban kijönnek az ízek. Megkeverjük, először magas, majd alacsony lángon elkezdjük főzni. Amikor felszívta az összes vizet, még fedő alatt hagyjuk egy 10-20 percet jó kidagadni a szemeket, hiszen nagyon sok rostot tartalmaz a köles, így időre van szükség, hogy jól kidagadjanak a köles szemek. El is készült a köles, szépen megpuhult, és addig kell vele dolgozni, amíg még meleg, hiszen így formázható. Egy edényt veszünk, tetszőleges ez lehet üveg is, lehet fém, vagy ez a kis műanyag forma, és ebbe kezdjük el rétegezni, alul kezdjük kölessel, lenyomkodjuk, és jöhet rá a darált mák, körülbelül 1 centi vastagon rászórjuk. Mák után jöhet még egy réteg köles, kölesről amúgy ódákat lehetne zengeni, annyi jó tulajdonsága van, annyira hasznos a szervezet számára. Például az egyik leghasznosabb tulajdonsága az, hogy lugosító, többi gabonafélével szemben köles lugosít. Tehát például, hogyha valakinek gyomorsav túltengése van, savasodásra hajlamos, ez nagyon ajánlatos egy köles kúrát tartani, vagy gyakran kölest fogyasztani sós, illetve így édes formában. Ezután jöhet a lekvár, szilva lekvár, bár természetesen lehet másfajta lekvárt is használni, barackot, bármi, ami otthon található. Ezt is körülbelül 1 centi vastagon kenhetjük rá. Végül kölessel fejezzük be a rétegezést. Aki sok kölest fogyaszt, annak megfigyelheti, hogy nagyon szép lesz a bőre, haja, körmei, mivel nagyon sok B-vitamint és a szép bőrért felelős kovasavat tartalmaz a köles. Érdemes bőven fogyasztani belőle. Szakirodalom pedig azt mondja, hogy Attilának, a hun vezérnek kedvenc eledele volt, és a hozzáérkező vendégeket ezzel fogadta, hogy ezt tanácsolom önöknek is. Hagyjuk egy kicsit kihűlni a kölest, közben elkészíthetjük az almaszószt, amihez szükségünk van, 2 darab almára ezt lereszeljük, és egy teáskanál fahéjjal, kukoricakeményítővel, barna cukorral, és egy kis hideg vízzel fogjuk összekeverni és felfőzni. 4 deci vizet teszünk felfőni. 3 decis, úgyhogy még 1 deci szükséges. Ehhez keverjük hozzá reszelt almát.

3 evőkanál gyümölcscukrot. Édesítésre leginkább alkalmas a gyümölcscukor, a barna cukor és a méz. De hogyha ilyen szószokat készítünk, akkor vagy barna cukrot, hogyha nem fontos a barnaság, illetve a szín, ugye a barna cukor elszínezi kicsit az ételünket, vagy gyümölcscukrot használunk, mert ha mézet használunk, akkor elfolyósodik a szószunk, nem marad kemény. Rakhatunk hozzá a fahéjból is, ugye ez nagyon jól illik az almához. És fontos, hogy a kukorica keményítőt hideg vízzel keverjük el. Így fog nagyon jól elkeveredni, 3 evőkanál kell hozzá, és 1 deci hideg víz. Ezt akkor kell hozzárakni az almaszószhoz, amikor már forr, és így pillanatok alatt be is sűríti. Nem szükséges túlfőzni az almát, ugye az nem tesz jót semmilyen ételnek, megmaradnak az értékes vitaminok. Nagyon könnyen elkeveredik, az alma pedig forr, úgyhogy már hozzá is keverhetjük. Ugyanúgy, mintha egy pudingot főznénk. Amint felforr és besűrűsödik, már le is kapcsolhatjuk. A szósz készen van, és egy tárra kiborítjuk a füles tortánkat. Szép réteges, nagyon gusztusos. Szépen gusztusosan rácsorgatjuk az almaszószt. Ez a 3 összetevő, a mák, a szívalekvár és a fahéja salma, ez egy nagyon jó, jól passzoló kombináció, de ha valaki nem szereti a mákot, vagy ezek közül bármit, teljesen mindegy, hogy mivel rétegezzük, ez lehet darádió, mák, piszíthetjük is. Egy kis gyümölcse, most ugye itt az alma domináns. Körbe rakjuk. Lehet melegen és hidegen is fogyasztani. Ha kihűl a kölestorta, úgy amúgy könnyebb szeletelni, úgyhogy ajánlatos kihűteni. Így is nagyon finom, jó étvágyat hozzá!

Kedves tévénézők, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Ezen a mai alkalommal szeretném, hogyha egy nagyon fontos kérdésről elmélkednénk, és ez a kérdés nem más, mint a szenvedés. Azt gondolom, hogy nap mint nap szembe találjuk magunkat ezzel a problémával. Hány és hány esetben halljuk azt, hogy ártatlanul szenvednek emberek. Bizonyára Önöknek is van rokonuk, aki valamilyen halálos betegségben, vagy ha nem is halálos, de valamilyen problémával küzd. Biztos, hogy sok-sok emberről hallottunk már, aki ártatlanul valamilyen nehézségekkel, valamilyen küzdelmekkel éli az életét. Vajon miért tesszük fel a kérdést? Sőt, emberek tovább mennek, és azt mondják, ha Isten szeret, akkor miért engedi meg ezeket a nehézségeket? Problémákat. Isten igéjében, a János levelében a következőt olvashatjuk a 4. fejezet 16. versében. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azt olvastam Isten igéjében, hogy mi megismertük és elhittük az Isten szeretetét. Fontos tehát, hogy amikor nehézségek és problémák jönnek a mi életünkben, akkor ne Istent hibáztassuk. És ne mondjuk azt, hogy Isten milyen gonosz, vagy talán finomabb változatban, Isten miért engedte meg ezeket a próbákat. Mert Isten a szeretet. Azt akarja, hogy megismerjük őt. Azt akarja, hogy kapcsolatba kerüljünk ővele. És ha megismertük őt, akkor nincs olyan erő és nincs olyan hatalom, amely eltávolíthatna bennünket az Isten szeretetétől. Na de ha Isten szeretet, akkor miért van ennyi baj mégis ezen a világon? Ki okozza ezt? Tehetnénk fel a kérdést. A Biblia beszél erről is. Ézsaiás próféta könyvében arról olvashatunk, hogy volt egy lény, akit úgy hívtak, hogy Lucifer, aki a mennyben élt, és az ő neve is annyit jelentett, hogy fényhordozó, aki az angyaloknak a vezetője volt, ez a lény tehát fellázadt Isten ellen. Úgy érezte, hogy valójában ő már elég hatalmas ahhoz, hogy vezesse az egész mennyet, sőt az egész világ mindenséget. Miért kell neki Istennek engedelmeskednie? Arra gondolt, mint ahogy Madács is az ember tragédiájában említi, hogy meguntam a második helyet, ugye ahogy Lucifer mondta, arra gondolt, hogy lehetne ő első is. Miért kell neki mindig Isten parancsait teljesíteni? És ez a vágy egyre jobban és jobban nőtt az ő szívében. És aztán egyre jobban és jobban kiteljesedett az ő életében. Majd elmondta jó néhány angyalnak is. És egy gyanút ébresztett bennük. Elterjesztette Istenről azt, hogy ő egy kegyetlen kény úr, aki nem tűri az engedetlenséget, és fel kell lázadni ellene. Addig-addig ment ez a lázadás, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, ez a harc, amíg végül is Lucifer maga mellé állította az angyalok egyharmad részét. A mennyben tehát egy háború kezdődött el. Isten elpusztíthatta volna őt azonnal, egy csettintésre, de nem akarta ezt megtenni, hiszen Lucifernek szabad akarata volt. És ha Isten elpusztítja őt, akkor felmerült volna a gyanú az Isten mellett maradt angyalokban, hogy vajon nem lehetséges, hogy Lucifernek van igaza. Ezért Isten úgy döntött, hogy a nehezebb utat választja. Hagyja, hogy Lucifer kifejtse az ő elveit. Ad neki teret és lehetőséget. Majd meglátjuk, hogy milyen elvei vannak. És az egész világegyetem rá fog döbbenni arra, hogy Lucifer valójában nem örömöt, nem boldogságot hoz erre a földre, hanem szenvedést és halált. Tudjuk, a Biblia beszámolója szerint, hogy éppen a földön elkezdődött a benépesítés, a földön elkezdődött a teremtés, Isten megteremtette az embert, és Lucifernek engedélyt adott Isten, hogy valójában bebizonyítsa, hogy milyenek az ő elvei. Engedélyt adott
a szabad akaratú embernek is, hogy dönthessen, vagy mellette, vagy ellene. Sajnos Ádám és Éva a lázadó mellé állt. Ekkor jött be erre a földre a szenvedés és a halál. Ekkortól van betegség, ekkortól van probléma, ekkortól van nehézség. Láthatjuk Isten igéje alapján, hogy nem Isten akarta ezt. Isten a szeretet. És valójában ő mindvégig szeret bennünket. Szerette a lázadó embert is, és ezért küldte el Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a lázadó ember helyére állt be, és gyakorlatilag ő szenvedte el a bűn zsoldját, a halált. Nem Ádámnak és Évának kellett az örök halálban részesülnie, hanem elküldte Jézus Krisztust erre a földre, és Jézus feláldozta önmagát a bűnös emberiségért, hogy végül helyreálljon majd a rend az egész világegyetemben. Így mindenki, az el nem bukott lények, az angyalok mindannyian láthatták, hogy valóban Isten a szeretet, mert ha valaki ekkora áldozatra volt kész, hogy eljöjjön erre a földre, hogy emberé legyen, hogy feláldozza önmagát a bukott emberiségért, abban egy olyan nagy szeretet lehet, amely kimondhatatlan. Szeressük tehát mi is Istent. Ne mondjuk azt, hogy miért engedte meg, mert valójában, ha bármit is megenged Isten a mi életünkben, azt is javunkra engedi meg. Sátán okozza a rosszat. Ne higgyünk neki. Isten mindvégig szeret bennünket. Csak jöjjünk hozzá.

Kedves hallgatóink! Ezzel ma estéli egyórás magyaradásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszont hallásra.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először is köszönöm a gyerekeknek, hiszen mindent összefoglaltak, amiről ezen a héten beszéltünk. Kettő. Atyafiak azt mondták, hogy ne csak beszéljek a kékről, hanem vegyem föl. Hát én fölvettem. Soha nem éreztem magam ennyire kéknek, mint most. És azt is el kell mondanom, hogy ebben érzem a székieknek a meleg szeretetét. Ez tiszta rezsicsökkentés, hát ez annyira jó. Meleg van ebben, hogy hihetetlen. Nem gondoltam volna, így első látásra nem így néz ki, de hát most már látom, hogy itt alig kell fűteni, mert tényleg meleg, meleg, gyapjó. Hát nagyszerű dolog belülről is érezni benneteket, érezni, hogy ti érzitek magatokat. Hát a személyes kékzónákról nem is lehet másként beszélni itt széken, mint egy kicsit székiesen, és egy picikét a ti cipőtökbe, bőrötökbe, és ruhátokba átérezni, hogy mit is jelent. Hát egy hét alatt óriási nagy utazást tettünk meg, elindultunk valahonnan Szardínia, Okinawa, a távol-keletről, és eljutottunk egészen Kaliforniáig. Volt-e értelme ezt az utazást megtenni? Miben segített nekünk? Mert hogy a személyes kék zóna annyit jelent, mint megtalálni azt, hogy ez az öt kultúra, ez az öt állomás, mit jelent széki nyelvre lefordítva? Mit jelent ez számomra itt és most? Mindent nem tudunk úgy csinálni, nem tudjuk ugyanazt tenni, nem tudjuk ugyanazt a napot élvezni, ugyanazt az időjárást. Hogyan tudjuk mindezt lefordítani, hogy nekünk személyesen meglegyen a magunk kék zónája? Ez a személyes kékzónáknak az üzenete, és ebben próbálunk most előrelépni. Dan Butner szerint az ötből négy helyszínen nem foglalkoznak a hosszú élettel és az egészségőrzéssel. Nem is tudják, hogy ez téma. Nem olvasnak ezzel kapcsolatos cikkeket, nem hallgatnak ilyen előadásokat, nem tudják, hogy amit csinálnak, az gyakorlatilag a saját életük és egészségük szempontjából mennyire fontos. Ha elindulunk egyik részétől, eljutunk egészen eddig, senki nem foglalkozik azzal, hogy ez az életmód meghosszabbítja az életet. Egyedül Loma Linda. Loma Linda az egyetlen olyan kivétel, ami ad egy kis reménységet nekünk. Mert a Loma Lindaiak, a Loma Lindai adventisták ezt az életmódot nem

ebből a városból örökölték, hanem ők vitték oda, és egy tudatos döntés alapján szembe mentek egy város kultúrájával, és építettek egy másik kultúrát, egy egészségtudatos kultúrát. Ami azt üzeni nekünk, hogy lehet döntéseket hozni, olyan helyen is, ami nem sziget vagy félsziget, nincs csodálatos éghajlata, nem szennyezéstől mentes környezetben épül, lehet tudatos döntésekkel életmódot váltani. Sőt, egy népcsoport meg tudja változtatni annak a településnek a kultúráját, már ami az életmódot illeti. Tehát a széken kialakul egy kékzónás szurkoló csapat, aki mutatja, hogy ezt hogy kell, akkor ez azt jelenti, hogy ez el fog terjedni az egész faluban, vagy az egész régióban. Na ez a személyes kékzónáknak a titka, hogy az egészség tudatos választás eredménye is lehet. Ezt a diát már látta mindenki, ezzel kezdtük. Ez volt a célunk. Fordítsuk le széki nyelvre és kultúrára, amit itt látunk. Azzal a tudattal, hogy ez, amit itt mondunk, az nem az örök élet receptje. Nem tudjuk magunkat beenni, vagy bemozogni, vagy bealunni, vagy bepihenni az Isten országába. És ugyanakkor azzal a tudattal, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy gondja van arra is, hogy itt, amíg ezen a földön élünk, itt jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogy életük legyen és bővölködjenek, mert az Isten megígérte azt, hogy ha mi is kérjük, akarjuk, elfogadjuk tőle, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. Ezen a földön, amelyet az Úr a te Istenet áttennék el. Ezzel indultunk el, és én nagyon remélem, hogy ide meg is érkeztünk, vagy megérkezünk. Nos, nem árulhatom el, hogy kivel készítettem az interjút, hogy pontosan kiről van szó, de a költői neve az megvan, azt elárulom, Kékesi Zénó a neve. Mi az, amit tőle megtudtam? Zénó szeret korán kelni, mert van egy ilyen furcsa gondolata, hogy a nap az nem reggel kezdődik. Ő úgy tartja, hogy este kezdődik a nap. Ezért, hogy jól kezdje a napot, 9 óra után már nem néz monitort. Sem mobiltelefont, sem számítógépet, sem tévét. Inkább egy könyvet olvas, és azt mondja, hogy addig olvassa, amíg úgy kezd álmosodni. És majdnem ebbe belealszik. Tudna, nem is tudna sokáig fennmaradni, mert van egy ilyen szava járása, hogy az a levegő, amivel ő napközben találkozik, az a friss levegő, mert majd látni fogjuk, hogy miért, az őt agyonüti. Nem tud sokáig fennmaradni. Munkahelyén többet kell ülnie, de minden nap megtalálja, mert megkeresi a gyaloglási időt. Hát a Kékesi Zénónak van kocsia. Közben jó kocsi van, kényelmes kocsia, jó fűtés van benne, de ő azt mondta, hogy persze nem feltétlenül csak ilyen környezet, védelem oka miatt, hanem pusztán azért, hogy legyen ürügye gyalogolni, hát ezt a garázsban hagyja. Ezért mindig elgyalogol a buszállomáshoz, mert ő úgy döntött, hogy busszal ingázik a nagyvárosba, ahol a munkahelye van. Gyalogol, amikor a buszhoz megy, akkor egy kicsit a hegyről le kell jönni. Amikor megérkezik, akkor fölfele kell jönni. Még a városban is, amíg eljut a megállótól a munkáig, még ott is van, vagy 10 perc gyalogolni valója, ha ezt összeadja egy nap, akkor azt mondja, olyan 5000 lépés jön ki, olyan 3-3,5 kilométer. Teljesen nem elégedett vele, mert tudja, hogy 10000 lépés lenne az igazi, olyan 6,5 kilométer, de azt mondja, hogy valahol el kell kezdeni, és ő nagyon örül, hogy kocsi nélkül tud élni. Hát megkérdeztem tőle, hogy de mégis az a busz zötykölődik meg, jó, azt mondja, hogy ha vezet, akkor nem tud más csinálni, csak inkább vezetni, de itt akár
tud egyébre is figyelni, el tud mélyülni, amikor hallgat valamit, valami olyan gondolatokat, vagy ismeretteljes előadást, nem kell figyelni az útra, neki ez így jó és sikapcsoló. Amikor felébred, mindig két pohár langyos vizet iszik meg. Szóval, hogy ez úgy elindítja az egész működését, az egész szervezetet, és ahogy ezen túl van, keresi a frissítőt. Mindjárt gondoltam, hogy ez az a bizonyos sötét színű folyadék, de azt mondja, nem, nála ez nem az a folyadék, hanem egy gondolat, egy bátorítás a lelkének. Megfogalmazza azt a célt, amiért felkelt. Persze, hogy tudja, hogy nem Japánban él, ezért ő nem akarja magának kitalálni, hanem azt mondja, előveszi azt a fekete könyvet, és abból olvas. Abból a Bibliából. Mert ő mindig merít valami ígéretet, mindig valami különleges dolgot arra a napra. És azt mondja, hogy egy kis imával együtt megnyugtatja, feltölti, olyan szinten, hogy senki nem tudja napközben kiborítani. Mert ő tudja, hogy miért mozog, tudja, hogy miért él, hiszen így indult el reggel. Hát a reggelije az általában gabonakása. Vagy ilyen gabonapelyhet, vagy zappelyhet, vagy kölest, pelyheket beáztatja forró vízbe, és megfőzi. 2-3 nyers gyümölcsöt vagdos bele, vagy almát, vagy körtét, vagy banánt, hát ami elérhető. És minden nap 2-3 diót, vagy valami magyarót, vagy napraforgót, vagy tökmagot, semmi nagy, egzotikus dolgot, hanem ami itt a környéken megterem. Jó, a banán az nem, de a többi igen. Megkérdeztem, hogy így nem lesz éhes 10 órakor már? Azt mondja, hogy nem, higgyem el, hogy nem. Az olajos magvakban van kalória, van eszenciális zsírsavak ott vannak, meg a gabonában van elég rost, elteliti a gyomra, nem érez. De egyébként sem szokott üres lenni a gyomra, mert ebédig megiszik még 4 pohár vizet. Húha. De hogy hát már nem olyan fiatal, ezért hát úgy ebédig legalább 3-szor kimegy a mosdóba, de ez nem okoz neki gondot, mert mások meg dohányzani mennek ki, úgyhogy a főnök nem is szól semmit, ha ő a mosdóba megy. És azért sem szólnak semmit, hogy 1 vagy 2 emelettel fönnebb megy a mosdóba. De miért? Tehát rossz az, ahol van. Nem rossz, csak így van lehetősége lépcsőzni. Hát átmozgatja az egész lábát, a végtagjait, nem lesz trombózis. Annyira jó megmozgatni magát időnként, szinte minden órában. Az ebédet mindig kis dobozban viszi. Nem bízik a gyors éttermekbe. Például a kollégái mindig kimennek a sarokra, a büfébe, ott tesznek. Egyszerű alapanyagokból dolgozik. Úgy alakítja, hogy a második fogást a zöldség salátával fogyassza el. Télen. Káposztát reszel, fekete retket, répát, céklát, hát ami van neki, amit meg tud termelni. A reggeli gyümölcs adaggal együtt a zöldség saláta az körülbelül olyan 500 g-ot tesz ki, mert azt mondja, amikor ennyi mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt elfogyaszt egy nap, ez már kihat az ő kedély állapotára is. Állítása szerint az maradék ebédidőben, ugye a többiek, a kollégái kimennek, megesznek, visszajönnek, hát neki ott marad egy kis rés, ugye mindig leszteszi a fejét az asztalra, és úgy ilyen 15 percet elbóbiskol. Mert jól esik neki. Azt mondja, sokkal többet ér, mint a többieknél a délutáni kávé, mert ezután ő sokkal frissebb, mint a kollégái. Este 6 órakor eszik utoljára. Általában levest, vagy valamilyen kis könnyű ételt, egy szelet saját maga sütötte kenyérrel. Na, ilyenkor találkozik a családdal. Körbeülik az asztalt, persze a családtagok egyebet is többet esznek, de ő azt mondja, neki ennyi, ez így elég. Mert hogy
a vacsora időben nem az a lényeg, hogy mit eszünk, mondja ő, hanem az a beszélgetés, ami folyik az asztal körül. Mindenki elmondja, hogy mi történt aznap, megbeszélik a nap történéseit, és higgyem, elmondja, hogy érdekesebb, mint a híradó. Meg mint a politika, meg mint az időjárás. Olyan jó megismerni egymás gondolatait. Megbeszéljük a következő napnak is a feladatait, és ezek annyira jó, megnyugtató pillanatok, amikor együtt van a család és beszélgetnek. Zénó minden héten eljár egy csoportba, ahol a barátaival beszélget, olvasgatnak, együtt imádkoznak. Olyan emberek, akik hasonló értékrendet követnek. Azt vette észre, amikor olyan emberekkel beszélget, akik hasonló módon élnek, ez őt bátorítja. Amikor mástól is azt hallja, hogy hát ő is ugyanúgy gyalogol, vagy ő is megpróbálkozik ugyanolyan ebéddel, meg reggelivel, akkor amikor úgy érezné, hogy hát már próbáljuk meg valahogy másképp, mindig eszébe jutnak a barátai, ezért nem hagyja abba, ezért kitartó, támaszt kap, érzelmi támaszt kap a csoportjától. Hétvégén egy egész napot elkülönít, ami teljesen más, mint a többi. Délelőtt a hívő közösségbe jár, délután családjával, néha kimennek sétálni, ki a természetbe, vagy meglátogatnak más családot, vagy jótékonykodnak. És ahogy így beszélgetek vele, valami nagyon feltűnt nekem. És pedig az, hogy jó beszélgetni Zénóval. Kellemes. Tudjátok, vannak olyan emberek, akikkel miközben beszélgetünk, leszívják az energiákat, energiavámpírok. Úgy érezzük magunkat, mint akit agyon döngöltek. Mivel? Lapító? Nem. Potyoló. Ugye? Jól mondom? A potyolóval. A kenyérpotyolóval. Nem szeretném azt úgy kipróbálni magamon, de néha egy beszélgetés ilyen. A Zénóval nem ilyen. Zénó mindenben talál valamit, amiben hálás, amit megköszön, valami pozitív gondolatot. És amikor végzek egy ilyen beszélgetést Zénóval, akkor úgy érzem, hogy mintha több lennék, mint előtte. Erőt ad. Jó érzés Zénóval beszélgetni. Ilyen pozitív kisugárzása van Zénónak. Azt mondja, hogy nem fáj semmilyen. Egészséges, úgy érzi magát, de minden évben eljár szűrésre. Tehát akkor miért, ha nincs semmi baja? Hát azt mondja, hogy ő azt gondolja, hogy az élet az Isten ajándéka, és őt tette ezért felelőssé. És ha ő felelős valamiért, hát akkor felelősen gondolkodik. Azt mondja nekem, hát elviszem a kocsit is, műszaki vizsgára minden évben? Minden évben. Miért viszem el? Hát azért vegyék észre, ki akar repülni egy kerék, hát jobb az előbb észrevenni, mint amikor már láttam, hogy repül. Ha ezt megcsináljuk a kocsival, akkor velem, aki kapta ajándékba az életet, hát én egy felelős ember vagyok. Én nem látok bele a tüdőmbe, ezért elmegyek el röntgenre, és ott alakul valami, az orvos többet. Tehát rögtön megmondja, minden évben megcsinálom. És szeretném tudni a számomat, a vérnyomásaimat, hogy vérnyomásomat, hogy mi van a véremben, és így tovább. Én felelős ember vagyok. Hát, nem is árulhatom el, hogy ki ez a kékesi Zénó, de azt megkérdezhetem, hogy hol van az a hely, ahol ilyen módon lehet élni. Ahol egy kékesi Zénó élhet. Hol van az a hely? Van valami sejtéseid bárkinek? Nem bárhol. Ez pont itt van. Ez itt van széken. Széken minden feltétel adott, hogy valaki a kék zónába éljen. Minden feltétel adott, hogy belépjen a kék zónába. Egyetlen egy kérdés maradt, hogy be akarunk-e lépni, vagy képesek vagyunk-e rá, hogy mi belépjünk abba a személyes kék zónába,
amit mi kialakítunk magunknak. Amíg itt voltam Séken, megtudtam, hogy régen kékre festették a házak falát. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, hogy kékre festették a falát, tehát csak nem tudtak valamit, pár évtized múlva felfedezik a kék zónákat, talán nem tudtak valamit sokkal hamarabb, mint ahogy Dunbartonék tudták, és még ezek az ősök nem is olvasták el ezeket a könyveket. Például nem olvasták el a National Geographic folyóiratot, ahol először írtak a kék zónákról, ezt említettem, és ma belelapoztam, és kell korrigáljak valamit, a tegnap rosszul mondtam valamit, ez a Margaret, aki itt van, vagy mutattam, nem 117 éves volt, bocsánat, csak 100 éves volt, és éppen megújította 5 évre a vezetői jogosítványát, és tényleg tankolt, és 117 évesen halt meg, de itt csak 100 éves, úgyhogy elnézést kérek, hogy rossz adatot mondtam. És Dunbartoner itt érte őt el, és ő írja le, nagyon szép ez a mondat, muszáj felolvasnom, ezt én is ma frissítettem fel, azt mondja, szükségünk van reményre, és valakire, aki utat mutat nekünk az életben, vallja Margaret. Isten egy ilyen jó barát. Mikor ezt elolvastam, mint erről beszéltünk volna már ezen a héten, hogy a hosszú életnek a titka az Isten kép, az is beletartozik, hogy mit gondolunk Istenről. Elhisszük azt, amit ő mond magáról. Ja, és az ősök, akik kékre festették a falat, azok Dunbartonernek a könyvét sem ismerték, Magyarország könyvesboltjaiban kapható a hosszú élet titkai. Amiket itt tetszettek hallani sok-sok történettel együtt, sok mindennel együtt, talán a bibliai vonatkozásokat kívül, mind ott van benne. Aki azt mondta, mi mondjuk magunkról, dehogy mi mondjuk magunkról, egyáltalán nem. Sőt, még ezeket a recepteket sem olvasták, mivel Dunbartoner és a felesége az 5 kék zóna gasztronómiai, egészséges receptjeit összegyűjtötték, és kiadták ebbe a könyvbe, a kék zóna receptjei. És mégis kékre festették a házak falát. Tudták, hogy eljön az az idő, amikor a szék felismeri ebben a küldetését, hogy itt kell lenni annak a kék zónának, amit majd a következő könyvében meg fog jelentetni. Ezt ő még nem tudja, de mi már tudjuk. Ha ő elmulasztotta, ez a felfedező, akkor mi mindent meg fogunk tenni, hogy visszatérjünk Széken a kék zónás gyökereinkhez, és már itt megtettük egy páran a nagy lépést. Senki nem fogja tudni letagadni, hogy köze van a kék zónákhoz. Nekem képi bizonyítékaim is vannak, hogy a fekete és a piros mellett ott van a kék is. Le sem tudják tagadni a székiek, hogy közük van a kék zónához. Tetszenek látni, a kék és a fekete között ott vannak a kékek. Minden adott, hogy magunk körül kialakítsuk és belépjünk a személyes kék zónába egy egészségtudatos életmódba. Így van ez? Jól mondom? Látom, hogy többen bólogatnak. Hát elmondom, hogy mi lesz. Ez így könnyű. Jól hangzik. Sőt, azt is el tudom mondani, hogy Kékesi Zénóval ma találkozni fognak. Amikor belépnek otthon a lakásba, és belenéznek a tükörbe, na ott lesz Kékesi Zénó és a felesége, és Kékesi Zénónak a gyerekei. Ott lesznek. Könnyű bólogatni, és könnyű volt ezt meghallgatni akár minden este, de hétfő reggel, nem vasárnap még, jó napunk lesz, hétfő reggel jön egy másik zóna. A rutin zóna, ahogy mindig is szoktuk. Csak egy szép emlék lesz, hogy igen, gyaloglás, meg reggeli, meg minden, de jön a rutin zóna. És kedden felismerjük, hogy
hiába próbáltuk meg. Nincs erőnk. Könnyebb a szokásokat követni. Könnyebb a rutint követni. De végül elfelejtjük. Lesz-e erőnk belépni? Vagy visszahuppanunk oda, ahonnan indultunk? E bibliai kék zónát szeretnék bemutatni. János evangéliuma 5. fejezete, 2. versétől olvasom Isten igét. Jeruzsálemben, a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlop csarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőként lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett. Bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Jeruzsálemben a Jókapu közelében volt ez a kék zóna. Egyébként csak most, ahogy most olvastam, vettem észre, hogy 5 oszlopa volt, hát nekünk is ezen a héten itt 5 oszlopunk volt a kék zónában. És ezt az oszlop csarnokot Betesdának nevezték el, aminek szó szerinti jelentése, hogy az irgalmasság háza. Ez egy szenzációs név. Az irgalmasság háza. Igen ám, de ez csak a nevet viselte valójában, akik itt feküdtek az oszlop csarnok alatt, senki nem volt irgalmas. De bőven elég volt, hogy annak nevezik ezt a helyet. Csak magával foglalkozott mindenki. A másik egyáltalán nem érdekelte. Az evangélium szerint így olvastuk, hogy a tó vize időnként megmozdult. És ez egy különös természeti jelenség volt. És amikor az emberek nem értik, hogy mi miért történik, akkor próbálja kitalálni. Kutatók nagyon sok mindent leírtak, hogy vajon mi lehetett, mitől mozdult meg ez a víz. Sokan azt mondták, hogy hát biztos, hogy egy időszakos forrás bugyogott néha, és a sima víztükör felszínét néha megpezsegtette. Mások azt mondták, hogy a kéreg lemezek lehet, ott elmozdultak, kicsit megmozdult a föld, és emiatt mozgott a víz. Mivel senki nem tudta megmagyarázni, ezért a korabeli betegek között az a hiedelem terjedt el, hogy időnként jön egy angyal, persze láthatatlanul, belekorbácsol egyet a vízbe, megmozdítja a vizet, a víz megmozdul, azután az angyal elmegy. Természet feletti jelenség miatt a víznek gyógyító erőt tulajdonítottak. Igen ám, csak volt egy kis apró probléma. Hogy nem mindenki gyógyult meg. Csak az, aki elsőként lépett be a tóba. Tessenek csak elképzelni azt a súlyos beteget, aki mindenkit leelőz, nagyon jó a gyorsulási sebessége, nagyon jók a reflexei, amikor elsőként meglátja, hogy mozog a víz, akkor sprintel, és elsőként szalad be a vízbe. Hát az ilyen betegek szerintem nyilván meg is gyógyultak, mert valószínűleg nem is voltak betegek nagyon, aki ilyenre képes volt. A Biblia szerint volt valaki, akinek erre esélye sem volt. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a Biblia nem zárja ki. Sőt, nagyon sok történetet ír le a csoda általi gyógyulásra. Van egy külön görög szó is, ami az Isten hatalmával történő csodákról szól, de minden esetben az ilyen csodák az Istenhez köthetők, a Jézus Krisztushoz köthetők. Vagy konkrétan az ő küldöttje és a tanítványokhoz köthetők, nem az ilyen megmozdul a víz, nem az ilyen módszerhez köthetők,
Jézus csodáiban is nagyon sokféle dolog néha megérintett valakit, néha csak szólt valakinek, néha csak ilyen sárból készült kenőcsöt kent a szemére, hogy senki ne bízzon a módszerekben. De ez nem erről szól, ez nem Istenhez kötötték. Ezt a vízhez, a víz mozgásához kötötték. Igen, Betesda vízénél ebben hittek. Megmagyarázhatatlan jelenségre, természet feletti indoklást kerestek, amire semmi bizonyítékuk nem volt. És nem is lehetett tudni, hogy vajon tényleg az angyal jelenléte miatt, a mozgó víz miatt, vagy az életerős páciensek lélek jelenléte okozta azt a hatást, de lehet, hogy csak egyszerűen placebo volt. A misztikum, az ismeretlen, az extrém tanácsok, azok mindig nagyon vonzóak. Én ezt megfigyeltem az én munkám során is. Ha valakinek elmondtam a kékzónás tanácsokat, ha jött egy életmód problémával, de azt, hogy gyakorold, pár hét múlva rendben leszel. Nem két nap múlva gyakorlod? Nem. Nincs időm, nincs energia. Csak látok valakit, hogy kavargatja a port. Érdem, hogy hát mit csinál? Hát most fogyókúrázik. Tehát mondja, hogy hány száz euróért, vagy nem, 1000 euróért vette, nagyon drága. Na magyarázd már el, hogy ez a por hogy működik. Hát azt mondja, hogy nagyon oda kell figyelni rá. Mert például azt írja, hogy reggel legalább 15-20 percet kell kavargatni. És kérdem, hogy ez alatt mit csinálsz? Hát meditálok. Gondolkodom. Gondoltam, hogy lehet éppen a szikikairval foglalkozik. Ez alatt. És hogy annyira lenyugszik. És ez a nyugalom kell ahhoz, hogy hasson a por. És mondtam, utána mit csinál? Hát nagyon fontos, hogy hasson, legalább 8 pohár vizet kell egy nap meginni. Mondtam, hogy jó. És mondom, más egyéb az utasításban van még? Hát van, azt mondja, van, olyan 5 kilométert kell gyalogolni. És mondom, az étkezés. Ja, hát reggel ilyen gyümölcsöt, kását kell enni, délbe minden sok zöldségsalátát a második fogással, és este lehetőleg semmit. De ezért mennyit fizettél? Hát mondja, hogy majdnem 1000 eurót. Hát mondom, én féláron is ki tudtam volna neked keverni esővízből is ezt a dolgot, miért nem szóltál? Na ilyen az ember, értjük? Ilyen az ember. Ha fizet érte, akkor megcsinálja. De csak úgy hallja, csak úgy ingyen adják, hát akkor nem érdekes. Nos, így vagyunk mi a misztikus dolgokkal. Ha valami rendkívüli tanács, ha nem tudom, mit kell, csak nem tudom, mivel enni, az interneten millió dolog jön, még ha tönkreteszi a májunkat és a vesénket is, nem számít, de olyan jól hangzik, mi ezekre a misztikus, ezoterikus, úgynevezett természetgyógyász tanácsokra nagyon bukunk. Nem minél inkább sötétebb, nem ismerjük titokzatosabb, nem ismerjük a magyarázatát, azt gondoljuk, hogy annál inkább hatásos. Pont ezt csinálták Betesda tavánál. Olyan misztikus volt, olyan megmagyarázhatatlan volt. Csak hogy az Isten nem ilyen, adott értelmet, hogy megértsük, hogy mi van a növények, mi van a zöldség, adott nekünk dietetikust, adott nekünk orvost, akik segítenek megérteni a dolgokat. Nem ilyen misztikus, homályos kavarásokban kell inni, nem, ebben van az egészség. Kiderült a 38 éves beteg számára, hogy nem a vízmozgás jelenti a legnagyobb csodát, hanem valami más. Amikor Jézus megáll előtte, és megkérdezi, akkor ő azt mondja, hogy nekem nincs emberem. Ez az irgalmasság helye, az a neve, de velem senki nem foglalkozik. Mindenki magával törődik, így nem lehet meggyógyulni. Nincs emberem, nincs senkim, és nem veszi észre, hogy ott van előtte az ember, és az a szemben mélyen a szemébe néz,
és mond neki valami olyat, amit még soha senki nem mondott. Mert ki az, aki egy 38 éve ott fekvő, elsorvadt végtagú betegnek azt mondja, hogy hát állj a lábadra. Senki nem mond ilyet. Miért mondjon ilyet? Látja a valóságot. Nincs értelme. Ki is kerüli, nem is akar arra menni, látni sem akarja, hiszen nem tudunk mit mondani a beteg embereknek, sem a lelki, se a fizikaiknak, inkább elkerüljük, nem beszélünk velük. De most valaki megáll előtte, mélyen a szemébe néz, és azt mondja, hogy hát kelj fel, állj a lábadra. És ez a rendkívüli esemény olyan dolgot indít el az ő idegrendszerében, ami addig soha nem volt. Ez az ember elfogad a szavak által teremtett másik valóságot. Egy meggyőződése keletkezik, ami nem tőle jött, kintről jött. És az idegrendszer egy olyan érdekes szervünk, ami képes az új beprogramozott program szerint működni, mert valójában nem a lábunkkal járunk, hanem az idegrendszerünkkel járunk. Valaki kap egy agyvérzést, történik valami erejében, akkor hiába épp a lába az izomzata, nem tud járni. Mi az idegrendszerünkkel járunk? Idegrendszerünkkel mozgunk? Az idegrendszerünkkel eszünk? Csak minden engedelmeskedik azzal, ami itt történik. És Jézus a szavával egy új valóságot teremt meg ennek az embernek, és ő ezt elhiszi, beleragad, megragadja hittel, és azt mondja, jó! És a lábak engedelmeskedtek. 38 éve mozdulatlan láb erre az új valóságra, amit az idegrendszer hit miatt, az új valóság miatt elindít. Átjárja, mint egy áram a testét. És föláll. A lábára áll. Jézus szavai, törődése átjárta a testét. Soha nem találkozott ilyen emberrel. Már nem kellett a víznek mozognia. A saját lebénult testrészei mozogtak, és ez mindennél többet ért. Nem kereste a magyarázatot, hiszen a magyarázat ott állt előtte. Az Isten fia, a teremtő Isten. Betesda közelebb van hozzánk, mint ahogy gondolnánk. Betesda az irgalmasság háza, lehet ez a hely, most már van 5 oszlopcsarnokunk, széknek van gyógyvize is, az a sós víz, azt higgyék el, nagyon kiváló gyógyvíz, anélkül, hogy megmozdulna, nagyon hatásos. De Betesda arra tanít minket, hogy ne foglalkozzunk azzal, aminek nincs magyarázata. Az ismeretlennel szemben ne állítsunk fel saját elméleteket. Ne keressük mindig az extrém módszereket, mert az Isten szava az egyszerű, az Isten életmód tanácsai egyszerűek, érthetőek, logikusak, magyarázhatóak, a bizonyíték alapú tudás is mellé áll, ezek nincsenek egymással ellentétben. Nem kell rosszul éreznünk magunkat azért, hogy majd egyszer jobb legyen. Vagy hogy is mondta Adrián, hogy ostorozzuk magunkat. De kedves Saba, nem vagyunk elég egészségesek, elég jók. Ez a 38 éves beteg 38 éven át ezt csinálta. Jézus azt mondja, hogy ha-ho. Nem azt mondja, hogy jaj, de béna vagy. Mennyire nem vagy jól. Hát ezt tudjuk, nem kell mondani. Kelj fel és járj! Szék lakosai, nem nyavajgunk tovább, kelj fel és járj. Ez ilyen egyszerű. Az Isten szava egyszerű. Az Isten szava egy új valóságot teremt az életünkben, ha ezt elfogadjuk és elhiggyük. Mert addig, amíg a saját nyomorúságunkat nézzük, az idegrendszer szerint működik. Úgy fog lépni a lábunk, ahogy
gondolkodunk magunkról és az Istenről. Az Isten képünk és az én képünk lebénít minket, hogy megtegyük azt, amit nekünk kell, és meg tudnánk tenni. Ne a víz mozdulását várjuk, hanem mi mozduljunk meg. Mert ma azt mondja neked is, hogy kelj fel és járj. Tedd meg azt, amire képes vagy. Felelős vagy magadért és a sorsodért. De közben maradj kapcsolatban a nagyorvossal. Ismerd meg őt jobban? Engedd, hogy meggyógyítsa az Isten képedet. Utána meggyógyítsa az én képedet. Azután meggyógyítsa az emberi kapcsolataidat, hogy képes legyél megbocsátani. Mert hogy a megbocsátás az a DNS, a sejtek, a sejtmag szintjén kémiai, fizikai változásokat hoz, Isten innen indítja a gyógyítást, amikor találkozunk vele. És azután az egyszerű életmód kérdésekben kelj fel és járj, tedd meg, mondjad a lábadnak, hogy mozdulj meg, gyalogolj. Ne várd, amíg a víz megmozdul. Valami csoda történik. Így összhangba a természet törvényeivel, amelyek magyarázata nem misztikus, hanem jól ismert, az Isten természeti törvényei. Összhangban a Bibliával és a bizonyíték alapú tudással. De képzeljük csak el, hogy itt ma Betesdában, ma este megáll előtted, és ez valóság, amit mondok. Mert az Isten szava, ahol szól, ott az Isten szól. És ma az Isten ma neked mondja. Tőled kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Tényleg tőled kérdezi. Az Isten szava jelen időben szól. Még akkor is akkor írták, most, amikor olvasod, most, amikor hallod, az Isten szava most szól. Akarsz-e meggyógyulni? Tudom, hogy már évek óta beteg a lelked, tudom, hogy vannak 20 éves, 30 éves, 38 éves sérelmeid, tudom, mert ismerlek, nem az a kérdés, hanem az a kérdés, hogy akarsz meggyógyulni? Tudom, hogy vannak sérülések, tudom, hogy vannak traumáid, tudom, hogy összevesztél a barátaiddal vagy a családoddal, és ezért beteg a lelked, beteg a tested, de nem ez a kérdés, hogy mitől lették ki a hibás, miért nem vitt be a tóba, miért nem jött, miért nem látogatott meg, miért nem rándított ki, hanem az a kérdés, hogy akarsz meggyógyulni? Ez a mai kérdés, és ezt ma tőled kérdezi. Tényleg tőled kérdezi. Ez nem egy költői kép, az Isten szavát, ha megszólaltatjuk, az itt és most szólal meg. És ezt olvastam, akarsz-e meggyógyulni? Nem mondta, hogy rosszak a körülmények. Nem mondta, hogy mindenki más hibás. De még az sem, hogy nincs elég erőm hozzá. Mert elsorvadt az akaratom. Mindenben igazad van, de ő maga szólított meg, és ő nem akárki, hanem a Teremtő Isten. A Teremtő Isten. És ha elhiszed a szavai által mondott új valóságot, akkor az elsorvadt életed meg tud mozdulni, meg fog mozdulni. Az új valóság az, hogy te egy szeretett ember vagy. Az új valóság az, hogy te egy megbocsátott ember vagy. Az új valóság az, hogy te egy elfogadott ember vagy. Az Isten kegyelmében körülvett ember vagy, még ha tékozló fiúként is jöttél haza. Ez az új valóság, ami Isten igéből kirajzolódik. Minden más, amit Istenről gondolunk, az egy hamisítvány. Megbocsátott és üdvösségről biztosított. És az új valóságban az ő akarata talpra állít téged. A kék zóna, itt van egy karnyújtásnyira tőled. És te is beléphetsz. Ezért kelj fel és járj. Imádkozzunk.

Teremtő, mindenható és gyógyító Istenünk. Nem tudjuk eléggé megköszönni neked. Azt, ahogy te nézel ránk, ahogy foglalkozol velünk, ahogy megállsz előttünk, akkor is, ha bármilyen hosszú idő óta mozdulatlanul várunk valami csodára, hogy valami kimozdít, valami megváltoztat, közben nem teszünk semmit magunkért. És nem azt kérdezett, hogy hogy tehettük ezt, hogy ronthattuk el ezt így, hanem abban a kérdésben ott van a megbocsátás, a szeretet, az igazi irgalom. Istenem, én nem tudom, hogy itt ebben a teremben vagy, akik most épp online nézik, hányan vannak, akik már régóta azt érzik, hogy az életük elsorvadt. Hogy beteg a házasságuk, betegek a családi kapcsolatai, vagy éppen beteg a közösséggel való kapcsolata, vagy olyan sérülések, traumák, gyász, vagy bármi olyan történt, ami miatt úgy érzi, hogy az akarat eltűnt az életéből, nem tud semmit tenni önmagáért. Beteg a lelke, beteg a teste. Hogy hányan mondták ki, hogy nincs emberem, nincs, aki segítsen. Uram, adj hitet ma mindenkinek, aki kéri tőled. Hogy ma, amikor te szólsz, akkor tényleg egy új valóságot teremtesz, amiben te képes vagy meggyógyítani. Először az Isten képünket. Azután azt, hogy magunkra nézünk. Azután az emberi kapcsolatainkat. És ha felfogtuk, hogy te mit teszel értünk, képessé teszel a megbocsátásra, és elindítasz a mozgás, a járás, a fizikai, lelki felépülés útján, összhangba hozol bennünket a természet törvényeivel, a te erkölcsi értékrendeddel, hogy ezen keresztül megáldasz, és áldást lehetünk mi is mások számára, bárhogy is volt eddig. Uram, ha bárki szeretne megmozdulni, járni, megtenni azt, amit megteheti, azért, mert te megszólítottad, akkor ad, hogy itt és most meg tudja ragadni a legnagyobb hittel a te szavadat. Hát, hogy legyen ez a közösség, legyen ez a falu egy olyan kék zóna, ahol az emberek lelkileg és testileg meggyógyulnak. Ahol felelősen élnek, ahol vigyáznak a tőled kapott ajándékra. Köszönjük, hogy ezt meg tudod tenni. Nem csak akkor, hanem itt és most is, bárkinél, aki kéri, és ezt elfogadja tőled. A te nevedért, Jézusért kértük.

Köszönet dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztornak a Kék Zónák titkai előadássorozat megszerkesztéséért és annak előadásaiért, melyet széken szerveztek meg, illetve a hozzájárulásért, hogy az önök számára is felvételt készítsünk itt a Speranza Reménység Televízió nézői számára. Köszönet a széki gyülekezetnek az ének és zene szolgálatokért, melyeket megszerveztek az előadások alkalmaival. Isten segítsen meg, hogy a személyes kék zónánkért tenni tudjunk, és ki tudjuk azt alakítani. Amint azt tudják, kedves nézők, az augusztusi hónapban, a magyar adásidőben is az elmúlt év legjobb adásaiból sugárzunk önöknek. Kivételt képeznek a szombatiskolai alkalmak, melyekre várjuk minden szerda este friss, aktuális adással. Kellemes nyári időszakot kívánok, a drága Jézus legyen mindannyiunkkal. A viszontlátásra!

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök. 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Lépések az igazság útján című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Az egek beszélik Isten dicsőségét című sorozatunknak a 15. fordulójához érkeztünk. Köszöntöm ez alkalommal is a mi állandó stúdió vendégünket, Isten hozta a stúdióban Timis Balázsi Sándor lelkész úr.
2: Köszönöm az üdvözlő szavakat, köszönöm a meghívást, és reménységem az, hogy Istenünk üzenetét ez alkalommal is ígei alapon fogjuk hirdetni.
1: Kedves hallgatóink, ahogy azt hallották az előbb, tehát igei alapon folyik a beszélgetésünk. Éppen ezért felolvassuk a bevezető ígét, amely János 3. levele 2. verse. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Mert beszélgetésünknek a záró ígéi, mert egyenesen 3 is van, meg vannak írva sorban a korintusi első levélben, illetve Mózes első könyvében. Olvassuk akkor a korintusi első levél 10. fejezetének 31. versét. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Ugyanebben a korintusi első levélben, a 3. fejezet 16. versében található a másik ige is. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Végül pedig Mózes első könyve, első fejezetének a 29. versét olvassuk igei alapul.

0: folytatjuk. Idézzük még egyszer, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, miképpen jó dolga van a te lelkednek. Emberek tömegei azonban úgy akarnak élni, ahogy nekik tetszik, miközben áthágják az egészség törvényeit. Foglalkozik-e Isten igéje az egészség törvényével is, és ezen belül a táplálkozás egészségügyi, a Teremtőtől meghagyott étkezési szabályokkal?
1: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves barátaink! Isten csodálatos módon alkotta meg a világegyetemet. Minden csodálatra méltó, ami a Teremtő Isten kezéből kikerült. Vagy pedig Teremtő gondolataiból és szavaiból jöttek létre. De a legcsodálatosabb teremtménye Istennek mindenek előtt a teremtés koronája az ember. Miért? Azért, mert Isten beépítette testünkbe a természet törvényeit. Ha követjük ezeket az egészségügyi törvényeket, a csodatevő Isten pajzsot és védelmet tud nyújtani nekünk. Amikor pedig áthágjuk a test szöveteinkbe épített és szerveinkbe beleírt mennyei törvényeket, vajon nem vakmerőség-e Istentől várni a gyógyítást? Miért? Azért, hogy azután továbbra is áthághassuk a törvényeit. Mint említetted már, vannak emberek, de itt is legalább két kategóriára oszthatjuk őket. Az egyik kategória az, akikről most beszélünk, akik tudatlanul hágják át az egészség törvényeit. És az irgalmas Isten csodát tesz, és meggyógyítja őket. Adjuk hálát Istennek, hogy tudatlanságunk idején ránk tekint. Legyen hála Istennek, hogy ő időnként a rossz szokások ellenére is csodát művel. Dicsőség legyen az ő háromszorosan szent nevének. Barátaim, vajon nem volna vakmerőség ezt mondani? Istenem, te meggyógyítottál a rákból, de én továbbra is dohányozni akarok. Kátránnyal terhelem továbbra is a szervezetemet. Te pedig, Istenem, továbbra is csodát fogsz művelni. Mondjátok, nem volna meggondolatlanság ezt mondani? Istenem, én tovább iszom a rengeteg kávét, továbbra is iszom alkoholt, de Uram, te valahogy csodát művelsz, és én nem kapok infarktust. Ez nem Isten útja, testvéreim. Isten azt mondja, amint hallottuk azt a bevezető íge egyikében, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, miként jó dolga van a te lelkednek. Istennek legyen hála a Szentírás csodálatos egészségügyi elveiért. Ő ezt mondja, azt akarom, hogy boldog légy, szeretlek, azt kívánom, hogy egészséges légy. Mindezek után valaki azon tűnődhetne, hogy mindennek mi köze van a jelenések és Dániel könyvéhez.

0: amelyre az eddigi előadásaink is túlnyomó részében alapoztak. Hát most hadd olvassak most a Föld lakóihoz szóló utolsó üzenetből, a jelenések könyve 14. fejezetéből, amely az idők végén a Föld történelmének utolsó napjaiban szólal meg. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Ha imádom azt, aki a mennyet, a földet és a tengert és a vizek forrásait teremtette, ha imádom Krisztust, mint teremtőt, együtt dolgozom-e vele annak felépítésében, amit ő teremtett, vagy szembe helyezkedem-e vele, és lerontom azt, amit ő alkotott. Ha imádom őt, mint teremtőt, akkor együttműködöm vele, hogy felépítsem azokat a dolgokat, amelyeket ő alkotott. Az ember a legértékesebb, amint már jeleztük, azok között, amit Isten ezen a világon teremtett. Ha imádom őt, amint az utolsó nemzedékhez szóló üzenetben hallhattuk, ha imádom őt, mint teremtőt, ezzel azt fejezem ki, hogy tiszteletben tartom Isten teremtését. A jelenések könyve ezt mondja. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogyan adunk dicsőséget Istennek? Megdicsőíthetjük-e őt a Föld történelmének utolsó napjaiban, ha olyan dolgokat építünk be szervezetünkbe, amelyek rombolnak bennünket, amelyek szennyezik szerveinket, és hajlamossá teszik a korai betegségre és halálra. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Kérdem, van-e ennek valami köze ahhoz, amit eszünk és amit iszunk? Hát lapozzunk a Korintusi első levél 10. fejezetének 31. verséhez. Azért akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. A Biblia azt mondja, hogy bármit esztek, bármit isztok, bármit építetek testetekbe, azt Isten dicsőségére műveljétek. Azért fontos az, hogy mit eszünk és mit iszunk. Mert az vagy építi testünket, vagy rombolja. A Biblia szerint az 1 Korintus 3:16 és 17 versben ez áll. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. És jelenés 21:27-ben pedig ezt jelenti ki, a mennyről. Nem megy be oda semmi tisztátalan. Az életmód, az életgyakorlatok fontosak. Beszennyezhetem testem templomát azzal, amit a testembe viszek. Egyszer egy hölgy mondotta tapasztalatát, és így szól. A Szentlélek meggyőzött arról, hogy hagyjam abba a dohányzást. Sokan szeretnék abba hagyni a dohányzást, de nagy harcot vívnak vele. Néha a saját gondolataik csapdájába esnek. Ilyenkor szokták szinte tréfásan mondani, Ó, a dohányzást leszokni? Roppant könnyű. Én már eddig legalább 30-szor leszoktam a dohányzásról. Hát ugye, kedves hallgatóink, hogy elmosolyogunk ezen, mert akkor 31-szer minden bizonnyal újra felvette. Ha ezzel dicsekszik, hogy a dohányzást ő már életében legalább 30-szor elhagyta. Részben azért nehéz belátnunk, hogy abba kell hagynunk a dohányzást, mert már korábban is küzdöttek ellene, és attól félnek, hogy most sem fog sikerülni. Ez az említett hölgy, amikor a dohányzásáról beszélt, ezt mondta. Az egyik dolog, ami oly nagyon segített nekem a dohányzás feletti győzelmemben, az a szöveg volt, a Bibliának az a szövege, amely azt mondja, hogy a ti testetek az Isten temploma, és a Szentlélek lakik bennetek. És akkor elképzeltem, hogy amikor leszívom a füstöt, az elfojtja a Szent Lelket. Elképzeltem a Szent Lelket, amint köhög. Ó, ezt nem tehetem Istennel, mondtam. Majd hozzátette. Ez a gondolat térdre kényszerített az Úr előtt. És azt kellett mondanom, ó, Uram, vedd el! És ez az asszony győzelmesen felkiáltott. Olyan szabadulást, olyan erőt találtam Krisztusban, mint senki másban. Ma pedig egy gyakorló, Krisztust váró, komoly keresztény hölgy. Ó, barátaim! Talán van a rádiók előtt ülők között ma este valaki, aki küzd a dohányzással, az alkohollal, vajon valamilyen szokással, talán kábítószerrel, amely szennyezi testét. Barátom, Jézus Krisztus hatalmas. Ő azért jött, hogy olyan erőt adjon, amely megszabadít bennünket a testünket szennyező szokásoktól. Milyen hálásak lehetünk azért, hogy amikor küzdünk a rossz szokások szorítása ellen, nem kell egyedül küzdenünk. Ő itt van, hogy megszabadítson. Ó, ha ma este valaki szeretné elhagyni valamilyen szokását, amely fogságban tartja, barátom, ma este néked ajánlom Jézust. Ő a korlátlan hatalmú, szabadító. Én már láttam, hogy szabadítja meg Jézus a férfiakat és nőket. Egyszer ezt is hallottam megbízható forrásból, hogy egy asszony hatalmas küzdelmet vívott szenvedélyével. 3 csomag cigarettát szívott el naponta. És a lelkésszel beszélgetve, közben ezt mondta. Nem vagyok Jézussal olyan kapcsolatban, amilyet szeretnék. Érzem, hogy szennyezem a testem. Nagyon szeretnék közelebb jutni Jézushoz. A lelkész ekkor felolvasta Isten ígéreteit. Ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. 1 János 5:24. És ekkor Ekkor így szólt a lelkész. Gondolja-e, hogy Isten akarata, hogy győzzön a dohány felett? És ezt válaszolta. Tudom, hogy Isten akarata, hogy győzzek. Végül megkértem, mondja a lelkész, térdeljünk le együtt. Térdeinket mindketten szívünkből könyörögtünk Istenhez a szabadulásért. Ezt mondtam az asszonynak, mondja a lelkész. Talán Isten nem veszi el a dohány utáni vágyát. Sóvárgása is megmaradhat. De ma este Isten hitáltal győzelmet adhat önnek. Miután térdeinken igényeltük Isten ígéreteit, az asszony felállt, bement a másik szobába, kihozott 3 vagy 4 csomag cigarettát, és átadta a lelkésznek. Ezen szavak kíséretével. Új embernek érzem magam. Tudom, hogy Isten győzelmet adott nekem. Ez több mint 5 éve történt. Az asszony ma boldog, gyakorló keresztény, Krisztust váró hívő lélek. Azért, amit Isten tett életemben, a szabadulásért, amit megadott nekem, dicsőítem Istent, hogy ilyen hatalma van. Dicsőítem Istent, hogy lelke így tud munkálkodni, hogy megszabadíthat férfiakat és nőket szenvedélyeiktől.
1: Hallgassunk meg egy énekszámot, miközben elmélkedünk a hallottakon. Közben megkérjük önöket, hogy maradjanak a készülékek mellett, mert a beszélgetés folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Timis Balázsi Sándor lelkésszel, kedves állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Mai beszélgetésünk címe, amit eszünk, azzá leszünk. Folytassuk akkor beszélgetésünket a következő kérdéssel. Van-e a Bibliának egy rendszeres, előttünk feltárt programja, amely által átfogott teljességgel el lehet készülni Jézus eljövetelére? Ad-e a Biblia pontos étrendi programot? Elmondja-e, hogy milyen az ember legjobb étrendje? Ha ősszüleink étrendje gyümölcsből, zöldségből, diófélékből, gabonából és egyéb magvakból állott, úgy mióta jött be az étrendünkbe a hús fogyasztása?
1: Hát a Biblia valóban feltár előttünk egy programot, amely által teljesen el lehet készülni Jézus eljövetelére. Milyen csodálatos dolog! Felhívással fordul a Föld utolsó órájában élő nemzedékhez, hogy testében, Isten akaratával összhangban éljen. A Szentírás elmondja, hogy mi Isten étrendi javaslata népe számára minden időben. De elsősorban azoknak, akik várják az ő dicsőséges eljövetelét. A Tesszalonika első levél 5. fejezetének 23. versében ezt olvassuk. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől. Ez azt jelenti, hogy teljesen. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Kedveseim, a Biblia szerint az ember oszthatatlan fizikai, szellemi és lelki egységében. Isten ezt a teljes egységet akarja bennünk megőrizni, a fizikait, a szellemit és a lelki egészséget. De kérdezhetné valaki, ad-e nekünk a Biblia pontos étrendprogramot? Elmondja-e, milyen az ember legjobb étrendje? Hát, ne mondjuk mi. Lapozzunk mindjárt Mózes első könyvéhez. Az első fejezetben nézzük meg az eredeti étrendet, amelyet Isten adott az embernek. És mondta Isten, ímé néktek adok minden maghozó fűvet, az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. Amikor Isten megteremtette az első embert, nem akarta, hogy állatokat öljön és egyen. Nem akarta, hogy bármely teremtménye is meghaljon. Ember vagy állat. Volt-e halál az Éden kertjében? Minden bizonnyal nem. Egyáltalán nem. Ezért az eredeti étrend, amelyet Isten Ádámnak és Évának ősszüleinknek adott, gyümölcsből, diófélékből és magvakból állt.
0: És most hadd állítsunk élére egy kérdést. Valahogy így hangzik. Vagy vegetáriánus étrend és üdvösség, mert ugye a mennyben nem lesz hús evés. Vagy húsos étrend és kárhozat? És az állatvilágban mi az, hogy tiszta és tisztátalan?
1: Hát azzal kell kezdjük, hogy egy bevezető kérdést fogalmazzunk meg. Mikor engedte meg Isten az emberiségnek a húsevést? Megfigyeltük az eddigiek során, és adá Isten, és mondá Isten. Tehát az étrendet Isten adta teremtményeinek. És az Édenben halál nem volt. Nem kellett egy ártatlan állatnak elvéreznie, hogy ősszüleink jól lakjanak. Itt viszont már másképp fogalmazódik meg a kérdés. Mikor engedte meg Isten, nem rendelte, nem adta, mikor engedte meg Isten az emberiségnek a húsevést? Csak a bűneset után, a vízözön idején. Ezt megelőzően sehol a Bibliában nincs szó a húsevés engedélyezéséről. Az eredeti étrend gyümölcsből, diófélékből és magvakból állt. Hadd tisztázzunk itt néhány dolgot, hogy senki ne értsen félre. Mondtam-e azt, hogy bűn húst enni? Nem. Barátaim, nem mondhatok semmivel sem többet, sem kevesebbet, mint amennyit ez a könyv, a Szentírás, a Biblia mond. A Biblia szerint az embernek adott étrend vegetárius étrend volt. Gyümölcsök, diófélék, magvak és később zöldségek. Nem olvasunk arról, hogy ősszüleink megöltek volna egy tehenet, megsütötték és megették. Az ember az özönvízkor kapott engedélyt a húsevésre. Isten eredeti étrendként legjobbat, az ideálisat adta. És miért az vízözön után engedte meg Isten? Hát azért, mert a föld ismét kietlen és puszta volt, és még termény nem volt. És ekkor megengedte, de meglátjuk a feltételeket, hogy milyen feltételeket állított Isten a hús evés elé, vagy pedig a hússal való táplálkozás engedélyébe. Most pedig szeretném a kedves hallgatók megnyugtatására mondani a példát, hogy a világ sok országában ma már nagyon sokan vannak, akik vegetárius étrenden élnek. Szinte szégyenkezve kell megvallanom, hogy többen vannak a nem Krisztust váró keresztények, de vegetáriánus étrendet követők, mint sajnos azok, akik arra törekszenek, hogy a mennyet elnyerjék. Például az észak-indiai hunzák ma a föld legősibb civilizációját képezik. A nép nagyon öreg kort ér meg, de főként vegetáriusokból áll az egész nemzetség. Szinte nincs közöttük szívbetegség, sem rák. Bámulatos. Mi az eredménye annak, ha valaki követi az Isten által megszabott eredeti étrendet? Megengedte-e Isten valamikor is a húsevést? Íme az újabb kérdés. Igen, megengedte. A vízözön idején, ahogy már utaltunk rá. De mielőtt erről olvasnánk, szeretnék néhány érdekes adatot felolvasni. összehasonlítom azoknak az embereknek a korát, akik a vízözön előtt Isten ideális étrendje szerint éltek. Azoknak a korával, akik a vízözön után húsos étrenden éltek. Elolvasom csak így első olvasatra 8 vízözön előtt élő nemzedék korát, Ádámtól Metuzsálemig, majd 8 vízözön utáni nemzedék korát. Ádám 930 évig élt, Sét 912, Énos 905, Kenán 910 évig, Mahalálél 895 évig, Jared 962 évig, Énok 365 évig élt, az életkor 900 évről 300 évre csökkent. Az írás szerint Énok 365 évig élt. De mi történt vele? A Biblia azt mondja, hogy Énok Istennel járt, és Isten magához vevé. Tehát ezen a földön csak 365 évig élt, és aztán Isten magához vette. Valaki ezt kérdezhetné, de vajon valóságos évek voltak azok az évek, nem szimbolikusak? Igen, valóságosak. Mert Isten nem 900 évre, hanem örök életre teremtette az embert. Metuselah 8 nemzedékkel Ádám után 969 évet élt. Idősebb volt, mint Ádám. Na de most nézzük meg az özönvíz utáni nemzedékeket. Sém 600 évig élt. Azonnal 300 évet csökkent az életkor. A következő nemzedék egyik tagja, Arpakshad, 438 évet élt. Péleg 239-et. Nákor 148-at. Látjuk, hogy az özönvíz előtti nemzedék kora 930 és 969 év között volt. Ha pedig megnézzük az özönvíz utáni 8 generációt, eljutunk Nákorhoz, aki 148 éves volt, mikor meghalt. Tehát az özönvíz után az emberiség kora egyre jobban csökkent. Amikor a világ gonoszszá vált, Isten megengedte a húsevést, de megrövidítette életüket, úgy, hogy nem élhettek sokáig a bűnben és teremtőjük elleni lázadásban. Most, kedveseim, figyeljük meg gondosan az Isten által tisztáknak és tisztáltalanoknak nevezett állatok közötti különbséget. Mert ezt is kérdezted. Amikor Noé a bárkába vitte az állatokat, különbséget tett két állattípus között. Mózes első könyve 7:2. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nyöstént. Azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nöstényt. A Biblia ezt mondja, vígy a tiszta barmokból hetet-hetet. A tiszta állatokat áldozati célra és esetleges élelmezésre szánták. ezért többre volt szükség belőlük. Mivel a tisztáltalanokat sem áldozatnak, sem pedig tápláléknak nem szánták, Isten ezért csak egy párt akart megőrizni belőlük. Isten soha nem engedte meg az emberiségnek, hogy azokat az állatokat is egye, amelyeket tisztátalannak minősített a Teremtő Isten. A tisztátalan állatokat is céllal teremtette Isten, szenny tisztítóként. Valaki talán azon tűnődik, hogy melyek a tiszta és melyek a tisztátalan állatok. Mózes 3. könyve 11. fejezete tisztákra, illetve tisztátalanokra osztja az állatokat. Bár Isten megengedte a húsevést, de nem a tisztátalan állatok fogyasztását. 3. Mózes 11.1. Szólla az Úr Mózesnek. Ki szólt? Az Úr. Amikor Isten szól, figyelnünk kell. Szólla az Úr Mózesnek és Áronnak mondván nékik. Szóljatok Izrael fiainak mondván, ezek azok az állatok, amelyeket megehettek minden barmok közül, amelyek vannak a földön. Isten már Noé korában osztályozta a tiszta és tisztátalan állatokat, ami azt jelenti, hogy a megkülönböztetés nem csak a zsidóknak szólt, még zsidó nemzet nem volt. Isten most újra megerősíti ezt a tényt, és elmondja, mely állatok tiszták, és melyek tisztátalanok. A 3. vers szerint mindazt, aminek hasad körme, és egészen kettő hasad körme van, és kérődző a barmok között, megehetitek. Isten azt mondja, hogy amelyik hasad körmű és kérődző, azt megehetitek. A 4. vers. De a kérődzők és a hasad körműek közül ne egyétek meg ezeket, a tevét, mert kérődző ugyan, de nincs hasad körme. Tisztátalan ez néktek. Az 5. versben. A hörcsögöt. Mert kérődző ugyan, de nem hasadta körme. Tisztátalan ez néktek. A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasadta körme. Tisztátalan ez néktek. 7. vers. És a disznót, mely hasad körmű ugyan, és egészen kettő hasad körme van, de nem kérődzik. Tisztátalan ez néktek. Mondhatná valaki, semmi problémám az első néhány verssel kapcsolatban, de most Isten a disznót is mondja. Egyesek talán így gondolkoznak. És mi van azzal az Új Testamentum tanításával, azzal az Új Testamentumi szöveggel, amely azt mondja, hogy minden tiszta. Az Új Testamentum tanácsát is tanulmányozni fogjuk, de nézzük meg újra itt a 7. verset. És a disznót, mert hasad körmű, ugyan, de egészen kettő hasad körme van, de nem kérődzik. Tisztátalan ez néktek. A Biblia azt mondja, hogy a sertés készítmények tisztátalanok. Azok fogyasztása szentírás ellenes, és következménye betegség és korai halál. Valaki azt mondhatná, várjunk csak egy pillanatra. Isten a zsidóknak adta ezt a tanácsot. Mi alaposan megfőzzük a disznóhúst. Nem kell aggódnunk, hogy betegséget okoz. A trihinózis már a múlté. mondhatnák az ellenérvelők.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, miközben elmélkedünk a hallottakon. Közben megkérjük Önöket, hogy maradjanak a készülékek mellett, mert a beszélgetés folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Timis Balázsi Sándor lelkésszel, kedves állandó stúdiói vendégünkkel beszélgetünk. Mai beszélgetésünk címe, amit eszünk, azzá leszünk. Folytassuk akkor beszélgetésünket a következő kérdéssel. Közismert a Bibliának a tiszta és tisztátalan szóhasználata, de van ezeknek valamilyen tudományosan ellenőrizhető elmélete? Például, hogy állunk a trihinózis kérdésével?
1: Hát hadd mondjak el válaszként néhány érdekes tudományos információt a trihinózis problémájával kapcsolatban. Szeretnék idézni egy Kansas állambeli újságból. Az író a disznóhús készítmények kapcsán ezt mondja. Ha gondosan megvizsgáljuk, egy kis nyílást találunk hátul a disznó melső lábán. Dörzsöljük azt tisztára, és nyomjuk meg a lábszárat közvetlen a nyílás fölött, és kinyomhatunk belőle egy kanálnyi piszkos anyagot. Ez eredeti sertéshús lé. Egy olyan csatornaszerű csőkivezető nyílását találtuk meg, amely nyomon követhető az állat egész testében. Ez segíti annak a sok-sok szennyes lecsapódásban, amellyel az egész szervezete tele van. Ha különböző feltételek mellett alaposan analizálják a görvénykorsavot vagy bacillusainak tenyésztését, kiderül, hogy sok veszélyes betegség és vegyület elemeit tartalmazzák, írja a kutató író ebben az újságban. Egy másik információ. Hadd olvassak, kedves hallgatóim, az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának közlönyéből. A közelmúltban jelentett 24 trihinózis esetből 22 főtt disznóhús következménye. Tehát nem igaz az, hogy főzéssel el lehet távolítani. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma közölte, abból a 24 trihinózis esetből, amit jelentettek, 22 eset főtt disznóhúsból származott. Egy másik példa. Hadd olvassak el egy másik nyilatkozatot. Ez egy cikk, amelynek a címe: mennyire elterjedt a trihinózis? Desmond nevezetű kutató írta, aki a New York állambeli trihinózis bizottság elnöke volt. New York állam bizottsága tanulmányozta a trihinózist és a sertéshús problémát, és ezt jelentette. Minden hatodik ember fertőzött a halálos disznóhús parazitával. Ebben a tanulmányban Desmond úr kijelenti, hogy a kiskereskedelemben árult minden 25. disznóhús termék közül átlag egy tartalmaz parazitákat, majd azt mondja, hogy becslések szerint a jelenlegi sertés hozamunk 60 millió trihinával fertőzött étkezésre ad módot. Amikor a bizottságnak másik kutatója, Anderson, megvizsgálta a legjobb San Franciscói húspiacot, Illinois Messenger szerint megállapították, hogy minden ötödik disznóhús termék közül egy trihinát tartalmazott. És 500 000 trihina férget mutattak ki egyetlen disznóhús termékben. Nincs-e igaza a Bibliának, amikor azt mondja, hogy a disznó alkalmatlan emberi fogyasztásra? De kérdezhetné valaki, mit tanít az Új Testamentum? Nem engedi-e meg az embernek, hogy bármit megegyen, amit megkíván? Sokan Péter apostol látomására gondolnak, amelyben mindenfajta állatot, kétségkívül disznót is tartalmazó mennyből leeresztett lepedőt látott. Erről a kérdésről a következő előadásban részletesen fogunk beszélni. Mert Isten ezt mondta, kelj fel, Péter, vágjad és egyed. Tehát amikor Jézus eljött, a disznók megtisztultak. Ó, barátom! Vajon azért jött Jézus, hogy megtisztítsa a disznókat? Ami egészségtelen volt a kereszt előtt, vajon nem volt egészségtelen, hanem egészséges volt a kereszt után? A Biblia azt tanítja. Az Úr nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Azt akarjátok mondani, hogy Isten elvont egy jó dolgot, a disznóhúst, mindazoktól, akik az Ótestamentum idején éltek, de amikor Jézus eljött, azt a megtiltott jó dolgot, a disznóhúst ismét fogyaszthatták az emberek. Ó, barátaim! Úgy gondolom, hogy Jézus eljövetele nem változtatta meg az ember gyomrát, úgyhogy ami egészségtelen volt a kereszt előtt, egészséges lett a kereszt után. Jézus nem azért jött, hogy megtisztítsa a disznót, hogy ne legyen benne tréna. Kedves hallgatóim, adja Isten, hogy e jelen előadás következtében tisztán láthassuk a különbséget a tiszta és tisztátalan dolgok között. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon ti veletek mind örökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai beszélgetésünk, de a témát azt folytatjuk. Nagyon sok szeretettel várjuk tehát önöket a készülékek elé a jövő szombat este is. És akkor mielőtt elköszönnénk, megkérdezem kedves stúdió vendégünket, hogy hol fogjuk folytatni jövő héten ezt a nagyon érdekes és gyakorlatias témát.
1: Jeleztük azt, hogy Jézus nem azért jött, hogy amit megtiltott, egy jó dolgot, egy finomságot, a disznót, az Ószövetség emberének most eljövetelével, első eljövetelével fogyaszthatóvá tegye az emberek számára. De ez nem egy olyan egyszerű kérdés, ezért a következő előadás Péter apostol látomására vonatkozik. Amikor látomása volt, az úgynevezett sokak által idézett edényről, lepedőről, takaróról, akárhogy nevezhetjük, amelyben mindenféle állat, csúszómászó állat volt. Na most arra gondoltunk, hogy ezt a péteri látomást ez alatt a cím alatt, Péter apostol látomásának időszerű üzenete ma. És ennek is lesz egy kezdő ígéje és egy záró befejező ígéje.
0: Megköszönjük akkor a mai témát, és izgatottan várjuk a folytatást. Még egyszer megemlítem, kedves hallgatóink, mai témánk folytatódik a következő beszélgetésben. Mához egy hét.

élnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszél.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.